Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. 2 óra után is, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Aki velózik kitartást, én továbbra is hozom a legnagyobb kedvenceket.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mely közé pedig most egy olyan kedvenc, amit Rádió egy DJ Cookie készített, hétvégén újra jön live mixel és kívánság műsorral is, most viszont maradok azért a Rádió egy DJ vonalon, aktuálisan az egyik legnagyobb kedvenc, Regán Lili és a Heal Me, az igazi mai slágerek között, ez jön már is.
1: Sziasztok, Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me, fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és most egy olyan dalt hozok, amit nagyon rég vártam már, hogy lejátszhassak. Egy Grammy-re jelölt DJ Robin Schulz jön a Better Dimes-szel egy újdonság a Rádió 1-en.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Hogy bírjuk az éjszakát? Meló? Utazás? Kitartást? A legnagyobb kedvencek jönnek a következő órában, például Lói és a Swiss Disco újdonságát is hozom, de jön majd Aaron Csupa, Taylor Swift, a kezdésben pedig Kamrád. Az igazi mai sláger a Be Mine, ami a következő zenei órákat indítja itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mihamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrögképződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átfivő receptorokat, így nem csak a fájdalomcsillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt veheti.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi mai slágerme.

Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ki az az énekesnő, aki frissen belépett a milliárdosok klubjába? Jennifer Lopez, nem pénzügyileg, hanem lejátszásilag, több dalával is, pénzügyileg ez igazából

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert de jó ez a dal. És milyen jó ez is, Loi David Puentes és a Golden Summer, és milyen jó az a ír is, hogy hamarosan újra Rádió 1 konténer giga nyereményekért. Csak itt a

0: annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy. Az előző dal is mutatja, hogy milyen jó a nagy előadók összeállnak. Na de hát, ez elmondható arra is, amit most hozok az igazi mai slágerek között. A Swish Disco, Rehab-bel, Sam Feld-el, egy igazi kollab és egy igazi mai sláger az aktuális kedvencek között. A Sleep Tonight, ez jön a Rádió 1-en.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, attól pedig jönnek Balázsék, hát nem azt mondom, hogy akik, de aki már, hogy Balázs tegnap duplázott és csinált egy 4 órás élő kívánság műsort adás után. Valami szenzációs volt. És szenzációs lesz a mai műsor is, 6-tól addig viszont jönnek az igazi mai slágerek. Tóth Abigail, Exet, Sugar Daddy a következő óra elejére, ezt választottam a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják kiszűrni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió 1!
3: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, hát szépen lassan ez már hajnal is, ez már szeptember közben. Ma indul a suli, és hát indul egy újabb hónap, egy újabb évszak, és továbbra is nálunk szólnak az igazi mai slágerek, ez nem változik, sőt, most egy nagyon jó újdonságot választottam, Martin Garrix-től, Ed Sheerantől, Repeat It, ezt írítom a Rádió 1-en.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, és lábakelt 50 ezer dobos sörnek Kaliforniában, az nem olyan kevés. A megkárosított cég ultimátumot adott a tolvajnak, a feltételezett tettesek egyébként egy elosztóközpontból vihették el a két szállítmányt, összesen 50 ezer dobos sört. Drága, olyan nagyobb 22 millió forintnak megfelelő összeg, valósítmet adva egyébként, hogy a bűncselekmény akkor történt, augusztus 17-én, miután útak indították a szállítmányt, de ennél sokkal többet nem tudnak rajta róla. A gyártócég szeptember közepéig adott ultimátumot a sörtolvajoknak, hogy visszaszolgáltassák az ellopott, hát csak nem 20 tonnányi szállítmányt. Hát nem tudom, hogy most erre így beijednek-e, ha már egyszer ellopták, de hát az azért tétel. A Radio1.hu-n ilyen dolgokról is írunk, közben pedig pörögnek az igazi mai slágerek. Most Hype-atont választottam. Norma J. Martinnal, ez Out of My Head itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Teltházas operagála búcsúztatta a nyarat. Emlékfát ültettek a 125 éves Csorvási templom kertjében. 3 perc alatt elfogytak a helyek, indul az iskolában az erdőprogram. Jó reggelt kívánok, Zsíros András vagyok, már is mondom a részleteket. Megtelt a főtér a Békés megyei szimfonikus zenekar hagyományos nyárbúcsúztató szabadtéri hangversenyén Békés Csabán. Az 1959 óta működő együttes ezúttal az operairodalom legszebb gyöngyszemeiből kínált válogatást a közönségnek. A gála műsorában többek között Mozart, Donizetti és Puccini népszerű műveinek részletei, áriái és duettjei csendültek fel, de magyar szerzők alkotásai is helyet kaptak a programban. Rázga Áron karmester irányításával a muzsikusok felkészülten kísérték az énekes szólistákat, Takács Lilla szopránt és Andrész Ferenc baszbaritont. A fellépő művészek a behir.hu-nak kiemelték a zenekar figyelmes és precíz munkáját, ami még emlékezetesebbé tette az estét. Ezzel lezárult a Csabai Nyár elnevezésű rendezvénysorozat, ami közel 100 programot kínált a békés csabaiaknak és az ide látogatóknak a nyári hónapokban. Emléktáblát avattak a Csorvási Evangélikus templomban az épület felszentelésének 125. évfordulója alkalmából. A szlovák ősök előtt is tisztelegve kétnyelvű ünnepi istentiszteletet tartottak, majd egy emlékfát is elültettek a templom kertjében. Az évfordulóra egy kiadvány is készült, ami a település és az egyházközség alapításától kezdődően foglalja össze a közösségek történetét. Kevesebb mint 3 perc alatt betelt a regisztráció az iskolában az erdőprogramra. Országszerte 400 tanintézményben lesznek játékos, interaktív foglalkozások októbertől a 6-14 éves korosztálynak. Idén a fő téma a biológiai sokféleség az erdő példáján keresztül, ismertette rádiónkban Pintér Eszter, a szervező Országos Erdészeti Egyesület iskolában az erdőprogramjának programfelelőse.
3: A legtöbb iskola Pest és Veszprém megyéből regisztrált, Szegeden lesz a legtöbb foglalkozás, Budapesten pedig a második és a 11. kerületből érkezett a legtöbb érdeklődés. Nagyon népszerű a programunk, és nyilvánvalóan az a cél, hogy a gyerekek minél előbb megismerjék az erdőt, mint az egyik legösszetettebb városföldi ökoszisztémát, kilátogassanak az erdőre, megértsék az összefüggéseit, hogy minden mindennel összefügg, tudják értékelni a környezetüket, és vigyázni és figyeljenek rá, és hát a legfőbb célunk, hogy ellátogassanak a minősített erdészeti erdeiskolába, és felfedezzék magát az erdőt.
2: És most néhány szó az időjárásról. Éjjel hullott egy kis frissítő eső, de ma folytatódik a száraz napos idő, Békéscsabán 31 fokig melegszik a levegő. Az északnyugati szél időnként még megélénkülhet, szinte végig derült lesz felettünk az égbolt, napnyugta után hűlni kezd, hajnalban 14 fok várható. A hét folytatásában 30 és 32 fok között tetőzik a hőmérséklet. Hétvégén még ennél is melegebb lehet egy kicsit, aztán szép lassan egyre gyengül a nyárias időjárás, a hónap második felétől már kora őszies napokra számíthatunk majd.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói 2 Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt 3-szorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel 1/5-ére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint 1 perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mi hamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes vipera fajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrög képződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átfivő receptorokat, így nem csak a fájdalomcsillapításban, de a krónikus fájdalom az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy el a mindenkinek egy szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás. 5 óra után járunk már 11 perccel, szeptember 1-e van. Egy új hónap és Egon és Egyed névnap sok boldogságot neki. Ő pedig J-Lo, David Gettával, a Save Me Tonight-tal indítom az órát a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermű.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy aránylag kellemes 27 fokkal indul az ősz, mert hogy szeptember 1-e van bizony, és szeptemberben is tök jó, hogy jönnek Balázsék 6-tól, meg pörögnek nálunk az igazi mai slágerek. Shouts won't forget you a hírek után! És persze jön a Balázsék Best Story is a tegnapi nap legjobb pillanataival. Mindenkinek nagyon jó munkát, nagyon jó sulit, nagyon sok élményt, és persze jó rádiózást továbbra is. Király Tamást hallottátok. Ciao mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőjének tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják
1: kiszűrni. A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most...

0: igazi mai slágereket. Csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Károsultak bejegyzésében osztotta meg valaki ezt a történetet, hogy mi történt. Azt gondolod ennél a történetnél, hogy kamu, és az első olyan sztori, vagy azon kevés sztorik egyike, amikor valamelyik légitárság pozitívan jön ki egy történetből. Mert hogy nem ott hagyta, nem szállásra kellett vinni, nem egy napot késett a gép, hanem megutaztattak egy középkorú pasit, akinek egészen elképesztő a története, mert hogy onnan indul, hogy ő el akart repülni Budapestről Krétára.
2: Igen.
1: Ugye?
3: Így van, így indult
1: a sztori. El akart repülni Krétára.
3: Kiment a repülőtérre, ám de ekkor
1: ő már a terminálban volt, amikor meggondolta magát, hogy ő nem akar repülni. Ő nem repül Krétára, ugye? Visszakéreckedett. Tehát valószínűleg majd már benn volt a terminálban, vagy már a folyosón állt, vagy már akár a gépen ült,

0: De kitalált, hogy ő nem megy Krétára, neki ebből elege van, ő nem utazik.
1: Ilyenkor szólsz, hogy én mégse akarok
0: hogy
1: menni.
0: Nem akarsz elmenni.
2: Hogy ne, persze, mert le is kell húzni az utaslistáról. Tehát ő le is szedette magát az utaslistáról.
0: Igen, leszedette magát az utaslistáról, hogy ő nem megy.
1: Nem megy. Okay.
0: Most, ha a gép még nem kezdett el felszállni, akkor semmi problémád nincs. Ugye a beszállásig te szerintem le tudsz állni. Ha már bent ülsz, az már jóval bonyolultabb.
2: Igen, ő már bent volt a gépben, de kijött. És utána lehúzotta magát az utaslistáról.
0: Igen. Majd. Ugye azt írja, hogy rátört egy olyan érzés, hogy mégsem kellene mennem. Kiment a géphez a betonra, nem folyosóról szállt be, megvárta, amíg a többi utas felszáll, ő pedig leült egy lépcsőre. Imádom a csávót, aki egyébként saját maga osztotta meg ezt a történetet. Figyelj, oda jött hozzám egy srác a földi személyzettől, megkérdezte, mi történt, én elmondtam neki, hogy egyszerűen nem tudom eldönteni, hogy felszálljak-e vagy sem.
1: Figyelj az ember.
0: Próbált megnyugtatni és rábeszélni, hogy menjek, de végül úgy döntöttem, hogy mégsem utazom el.
2: Szép hely ez a Kréta. Olyan jó meleg van ott még.
0: Visszakísért a kapuhoz, ahol egy hölgy levette a nevemet az utaslistáról. Elköszöntünk, én pedig elindultam visszafelé a terminálba. Nagyjából a zongoráig jutottam, amikor megint rám tört a felismerés, csak éppen a másik irányból hirtelen azt éreztem, hogy mégis el akarok utazni. A sztori valid. Tehát a sztori tényleg megtörtént, egyébként utána néztünk. Sarkon fordultam, visszarohantam a kapuhoz, és közöltem, hogy meggondoltam magam, mégis felszállnék.
1: És nem küldtek el a picsába, már elnézést. Most... Tehát 5 perccel ezelőtt legúzatod magad a listáról, mert meggondoltad magad, majd most megint meggondolod magad, hogy te mégis utazol.
2: Nekem azért fura ez a sztori, az egész, mert ennél sokkal kisebb cicózásokért is úgy vágnak le téged a gépről, és küldenek el azzal, hogy nem szórakozol, és itt tartod vissza, és majd persze várunk arra, hogy te megszült, hogy el akarsz menni Krétára, azt mondják, szevasz,
1: hát fia, amíg
2: hagyják, ugye... hogy itt csiki-csukiz.
1: Fia, amíg a gép nem szállt föl, a személyzet kint van,
0: még lehet, hogy tudnak varjálni.
1: Egyébként van rá lehetőség.
0: Igen.
1: Érted?
0: Visszament a kapuhoz. A hölgy azt mondta neki, hogy ez már nem ilyen egyszerű, mert addigra levettek az utaslistáról, nem mehetek csak úgy vissza a géphez, külön engedély kell a kapitánytól. Kisebb szervezkedés elindult, majd pár percben megjött az engedély, egy sárga mellényes reptéri dolgozó visszakísért a repülőz, én pedig elfoglaltam a helyem. Ha azt hinnéd, hogy itt a vége a történetnek, nem.
1: Mert ez eddig happy, ugye? Ez
0: eddig
1: jó.
0: Happy. Okay. Elindultak Heraklion felé, én pedig valamikor az út során azt az érzést kezdtem érezni,
2: hogy ez mégsem.
0: Hogy mi is lett volna az utazásom célja, és rájöttem, hogy az utazásom értelmét vesztette.
2: A csajhoz ment, szerintetek?
0: Valószínűleg itt valami szerelmi bánat volt, igen.
1: Azt a levegőben nem tudod, mert nincs térerőd. Tehát nem szakíthattak a levegőben.
2: Nem, csak nem. Rájött, hogy mire oda... Tehát, igen. Hogy nem volt benne a biztos a döntésében, hogy ő ezt a csajt igazán aha. akarja.
0: Vagy a csaj nem ment el vele, és egyedül volt. És azt mondta, hogy amikor szállt a gép, ő már rájött arra, hogy ő nem akar Krétán maradni. Figyeld, a szorít, megőrült, ha nincs ilyen. És ugyanezzel a repülőgéppel szeretne hazamenni, mert hogy ő nem hajlandó leszállni a repülőről. Szerinted mennyire kettős?
1: De várjál, se jegyed nincs, se semmit.
0: Hogy? Semmit nincsen.
2: Visszafelé nem is vett jegyet ezek szerint.
0: Semmit nincsen. Szólt, hogy ő szeretne visszamenni a repülőgé, ezzel a repülővel, és oda ment egy légiutas kísérőhöz, és előadta neki ezt a történetet. Fontos, hogy visszafelé semmi jegye nem volt. Nem volt foglalása, nem volt beszállókártyája. A Heraklion Budapest járatra visszafelé nem volt semmi, de rájött, hogy ő nem akar Krétára menni.
1: De
0: van ilyen történet?
1: És úgy, hogy egyszer már ugye megfordultál még Budapesten, aztán megint visszamentél, a levegőben most azt mondod, hogy én pedig haza akarok menni.
2: És leszállt a gép, és ő azt mondta, hogy nem szállok le a gépről, hanem ezzel visszajövök.
0: Azt mondta neki a vezető légiutas kísérő, hogy nagyon normálisan elmondta, hogy megpróbálnak segíteni, de ezt egyeztetni kell a légitársasággal, a kapitánnyal, a földi személyzettel. Ez valószínűleg egy belső vizeres írta ezt a levelet. Most megkezdek rájönni, tudod, hogy valaki, aki belül volt, írt egy ilyen pozitív, ez a vizer. Hát milyen rendesek, te nézzek, elintézték. Hát ez nem lehet valid. Előfordult, hogy Heraklion le kell szállnom a gépről, ott ki kell fizetnem a visszautat, kapok egy beszállókártyát, majd valaki külön visszakísérő. A repülőhöz.
1: De ezt nem tudod időben se megcsinálni.
0: Ennek azért volt jelentősége, mert a normál utasként esélye sem lett volna ugyanarra igen, a gépre visszaszállni. Ha kiszállok, bemegyek a terminálba, végigmegyek a biztonsági ellenőrzésen, megpróbálok visszajutni a kapuhoz, addigra ugyanannak a beszállása már lezárul. Vagyis azt szerettem volna elérni, hogy hadd maradhassak a gépen.
1: Ha, és adjanak egy repülőjegyet.
0: Igen. Gyakorlatilag lehetetlen lett volna visszajutni a gépre. Még másnap sem tudtam volna visszarepülni. Mindez egyébként úgy, hogy nem volt visszafelé jegyem. A vezető légutas kísérő azt mondta, hogy nyugodjak meg, megpróbálja megoldani. Azt is hozzátette, hogy ő helyzettel még életében nem találkozott. Előre ültettek az első sorba, és onnantól kezdve intézték nekem az egészet.
2: De miért tesznek ilyet? Tehát nekem egy kicsivel nagyobb a kézipodgyászom, mint ami.
0: 70 euróra büntetett meg,
2: meg
0: a vizet.
2: 80 kilós utas meg ott maradhat az első ülésben.
1: Az egy szabály, hogy te nem vihetsz nagyobb, hogy hívják ott. Itt pedig van egy felmerülő eset, amit szeretett volna megoldani a légiutas kísérő.
2: Na most, ha azt mondjuk, hogy ez egy valid történet, akkor te pánikrohamot kaphatott a hapsi, és azt mondta rá,
0: nem tudod megfejteni,
2: kettős.
0: Ilyen bizonytalan, mondjuk úgy, hogy döntési fáradtságban szenvedett. Kiürült a gép, a személyzet elkezdett pakolni, leültették az első sorba, és folyamatosan mondták, hogy legyek nyugodt, intézik a dolgot. Val ilyen. A személyzet elkezdte intézni. 10 perc mellett megjelent a földi kiszolgálás egyik munkatársa, kezében ott volt egy Héraklion Budapest beszállókártya. Persze!
1: Amit mi se kellett fizetnem.
0: Úgy, hogy a repülőgépből egyetlen pillanatra sem kellett kiszállnom. Nem kellett visszamennem a terminálba, nem volt biztonsági ellenőrzésem, semmi. Ennél is jobban meglepett. A visszaútért egyetlen forintot se kellett fizetnem, egyszerűen elintézték nekem. Ez egy vízió, ez egy álom, ez egy
1: LSD-trip. És hogy nem volt például visszajegye? Tehát ő hát csak kifelé...
2: Ő csak oda ment, lehet, hogy a csajhoz ment, és azt gondolta, hogy élünk majd boldogan együtt, igen, a Héraklion csajjal.
0: Nem sokkal később elkezdtek beszállni Budapestre tartó utasok, én pedig ott ültem ugyanazon a repülőgépen, immár érvényes beszálló kártyával. Közben még arra is volt lehetőségem, hogy a kapitánnyal vár csak néhány szót.
2: Sőt, te nem lehettem a vize... a kalapján is.
1: Beülhettem a pilótafülkét, és mentünk egy kör.
0: Teljesen irreális. De mi van igaz? Vagy mi van akkor, ha a légitársaság rájöttek, hogy kell a pozitív kampány, meg a PR, és írtak egy ilyen történetet?
2: Na de akkor innentől kezdve én azt mondom, hogy neki, ő visszajöhetett a múlt héten ingyen, akkor előre is engedjenek vissza.
0: Jövő héten küldjük egy ültet Szalonikibe. A menet az, hogy nem szállhatsz ki.
1: Nem nyaralgatunk, Zsül. Kimész?
0: Kimész, és nem akarsz leszállni, ragaszkodsz az első üléshez, ezt fogod a kézipodját, és azt mondod, már pedig nem szállok le.
2: Hiperventilálsz, kicsit sírsz, és azt mondod, hogy engem nem vár itt senki, és vissza akarsz jönni. Kipróbáljuk.
0: A személyzet egyetlen pillanatig nem éreztette velem, hogy kellemetlen vagyok, hogy feltartom őket, nem oktattak ki, nem forgatták a szemüket, végig türelmesek voltak, szokatlan volt a helyzet, de mindent megoldottak. Lehet az XY légitársaságot kritizálni? Van, amikor valamit rosszul csinálnak. De az ilyennek is hangot kell adnunk, hogy érezzék, hogy van azért itt pozitív történet is. Mondom, ezt a belső kommunikációban megíratták az AI-jal.
1: És pont volt egy szabad hely, nem kellett levenni a csomagját a csávónak, vagy mi kézipodgyászsal utazol ki úgy, hogy nincs visszarepülőjegyed.
0: De hát fully booknál az kész, az tele van a könyv. Tehát az,
1: igen,
0: az,
1: oda nem ülhetsz a pilóta ülébe.
0: Az. Hát az csúvignál áldogált, az a sósmogyorót hoztad.
2: Leül a WC-re.
0: A légitársaság megerősítette, hogy valóban megszervezték az érintett utas hazamenetéhez szükséges jegyet. Elmondom nektek, mi van. Megint lement a nyár. Sokan megrángatták a vizet, fölültették valakinek a mutarját, mondták neki, hogy akkor fog meg a bőröndödet, Erika vagy Aranka, és írtak ebből egy akkora PR cikket, mint a húzat. Nem? Ugyanez a légitársaság. Én el tudom hinni, én vagyok ilyen jó. Ott hagysz 200 embert 3 napra hideg élelem nélkül, de megszervezi Józsika bizonytalan utas haza, úgyhát ugye se beszállókártyája. A hülye azt se tudja, hogy el akar-e utazni. Igen. Hülye, mint a seggér, tehát fogalma nincs, hogy akar-e nyaralni, és még a pilótával beszélgetve hazahozzák.
1: Hát az a baj ezzel, hogy akkor innentől kezdve, ha ez egy PR cikk, innentől kezdve mindenki erre fog hivatkozni, akkor ez öngól, gyerekek. Hát nem?
0: Vagy csak egy gesztus, amit egyszer kijátszottak és megcsinálták. Nem?
2: Hát a valid a történt, akkor valószínűleg olyan idegállapotban lehetett ez az ember, de az az igazság, hogy...
0: A férfi 12-8-kor törölte a posztját a nyilvános csoportból.
2: Kitörölte, igen. Kicsekkolt. Kerestem, mondom, nem találtam meg.
1: Hát valószínűleg kiutazott Krétára.
0: Valószínűleg Héraklionban bolyong a csávó, fogalma nincs, hogy akar itt lenni, vagy nem, de egy másik éppen elment, azóta nem találják.
2: De az se stimmel, hogyha azt mondod, hogy ez az utas nagyon zavarodott volt, akkor miért hagyták a gépen?
0: Nem volt,
2: egy
0: zavarodott, nem,
2: egy nagyon zavarodott utas, az potenciális veszélyforrás. Nem, azt inkább eltávolítom, mint hogy fenntartom a gépen.
0: Nem álltok, tényleg az a folytatás, hogy leszállt Budapesten, és elment utána Kalocsára, és elkötött egy Cessna. annyira bele volt ez a történet. Elköltött egy tesztát, és megtámadta Paksot. Ez még lehet egyébként, igen. A csávó a posztban mellékelte a beszállókártyát is befotózva. Tehát akkor neki ott volt a beszállókártyája. Tehát valida a sztori, mármint, hogy legalábbis egy beszállókártyát lefotózott.
2: De az nem biztos, hogy utazott is vele. Felszállt, visszaszállt, visszajött. Tehát az már nem biztos, lehet, hogy volt egy beszállókártyája. Ja, visszafelé is volt beszállókártyája.
0: De a légitárság miért erősítene meg egy olyan sztorit, ami nem volt? Lenyilatkozni, hogy nem, azért ilyen a légitárságnak nincs, lehetőségünk nincs megszervezni egy utas hazaútját, mindenki a saját felelősségére. Tehát ha ez nincs ez a sztori, biztos, hogy nem erősíti meg a vízer, hogy már pedig ezt mi elintéztük. Érted?
2: Hova utazunk? Kinek mi a vágya? Melyik repülőteret akarjuk látni? Legalább a kifutóról?
0: Zsűl Tesszaloniki, de nem száll le. De már felszállni se akar.
1: Ne, akkor már küld olyat, a leghosszabbra küldjük.
0: Jó, azt jó, Peking.
1: Dubaj. De az nincs izé.
0: Sydney. Budapest, Sydney, de nem szállsz le Sydney, mert haza akarsz jönni.
2: Tudjátok, hogy emeljük a tétet, játsszuk el a Ryanair-re is, hogy ők is ilyen jó fejek.
0: Igen. Gondold, egy ilyen ember hogy él, hogy dönt? Te nem? Tehát útközben rájöttem, nem akarok Krétára menni.
1: 2 órán belül négy döntés. Megyek, nem megyek, megyek, visszajövök.
0: Nem szárok rá, haza akarok jönni, igen. Azért úgy előbb-utóbb érdemes felnőni, nem? Szembenézni a problémákkal, megoldani. Tehát előbb-utóbb azért ez elkerülhetetlen, hogy az ember felnőjön.
2: Nem, tudhatjuk, mi történt ott.
0: Nem, persze. De jó, ha ez valid ez a sztori, akkor a Vizernek le a kalapaj.
3: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Autós találkozót tartottak a Szabadkígyósi kastélynál. Nemzetközi fesztivállal indítja az új évadot a Jókai Színház. Videós segítség a nyugták utáni adatszolgáltatáshoz. Jó reggelt kívánok, Zsíros András vagyok a Rádió 1 híreivel. Nemzetközi jármű találkozó hozta össze az autók szerelmeseit Békés vármegyében. A Szabadkígyósi kastély parkjában megtartott rendezvényre nem csak hazánkból, hanem a környező országokból, többek között Romániából, Szerbiából és Montenegróból is érkeztek résztvevők. A program legnagyobb különlegességét az adta, hogy az egyedileg átalakított járművek és az autókultúra találkozott a történelmi épület elegáns környezetével. A rendezvény nem a hangos motorokról szólt, a hangsúly sokkal inkább az egyedi építéseken, a járművek történetén és a tulajdonosokkal való beszélgetéseken volt. A kilátogató érdeklődők a legújabb tuning munkák megtekintése mellett a helyi kastély kiállításait és tornyát is felfedezhették. A szervezők a Beolnak elmondták, hogy a sikeres rendezvénynek jövőre is lesz folytatása. Nemzetközi Színházi Fesztivállal indítja az új évadot a Békés Csabai Jókai Színház. A szeptember 10-én kezdődő háromnapos rendezvényen négy ország társulatai 9 előadással mutatkoznak be a közönségnek. A színpadi produkciók mellett szakmai beszélgetések és kísérő programok is várják az érdeklődőket. Szeptembertől a papíralapú és a számítógéppel előállított nyugták után is kötelező az adatszolgáltatás a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak. A NAV a honlapján egy lépésről lépésre követhető oktató videóval is segíti a vállalkozások átállását a papírnyugták adatainak kézi rögzítésére és beküldésére, tájékoztatta rádiónkat Linzmeier Szilvia, a hatóság kommunikációs főosztályvezetője.
2: Akiknek nincsen online pénztárgépük, azoknak valahogy szeptember 1-től eleget kell tenniük a nyugta adatszolgáltatási kötelezettségnek. Ez egy új szabály, a legegyszerűbb megoldás ez az e-pénztárgép. Ebből a NAV-nak van egy ingyenes, saját fejlesztésű mobil applikációja. Könnyen le lehet tölteni, érkezik az újabb segítség. Egy nagyon rövid, másfél perces kisfilmben mindenkit végigvezet a folyamaton, hogy kell letölteni ezt az alkalmazást. Innentől kezdve a nyugtaadatszolgáltatás teljesíthető.
1: Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Éjjel hullott egy kis frissítő eső, de ma folytatódik a száraz napos idő, Békéscsabán 31 fokig melegszik a levegő. Az északnyugati szél időnként még megélénkülhet, szinte végig derült lesz felettünk az égbolt, napnyugta után hűlni kezd, hajnalban 14 fok várható. A hét folytatásában 30 és 32 fok között tetőzik a hőmérséklet. Hétvégén még ennél is melegebb lehet egy kicsit, aztán szép lassan egyre gyengül a nyárias időjárás, a hónap második felétől már kora őszies napokra számíthatunk majd.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: I guess you moved on really easily.
1: Balázsék a Rádió Egyen.

és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádióműsorok etalonja! A stúdió bal felső sarkában ül a kézjelekkel kommunikáló időőr Zsüll! A jobb felső sarokban a ne tudjátok meg minek a szakértője, Juli! Itt van ma is az igazság szeme, a hazugság füle, Anna!

0: A 90-es évek 10 kubucistája, Sebestyén, Baller Feri, Balázs!
1: Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor,
2: reggeli műsor,
1: Balázsék!
3: Na itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 6 óra után 17 percre, hello Feri,
4: hello.
3: Jó reggelt, hello Juli,
5: jó reggelt,
3: hú, de összeöltöztetek, most nézem.
6: Igen, így. Én így szoktam, vagy veled öltözöm össze, ha összecsörgünk fehérbe, Julcsával csörögtünk,
5: reggel
6: most feketébe vagyunk.
3: Feketébe, igen, erősen feketébe vagytok.
5: Jött az SMS. Te miben leszel ma?
3: Igen.
5: Mi van rajtad, kislány?
3: Nagyon
6: hát szeptember elsője van, elbúcsúztattuk a nyarat, kérem szépen, tegnap megőrült a város, közlekedhetetlenné vált gyerekek egész nap, ami volt komolyan.
3: Durva volt,
6: nagyon,
3: igen?
6: Nagyon, én bent voltam egészen, hát olyan 5 körül mentem haza, és akkor több helyre el kellett mennem, motorkerékpárra mondjuk könnyebb a dolog, de szerintem annyira besűrűsödött, és ma reggel az M7-esen, ami volt, hát én nem is tudom, már 6-ra hozták a gyerekeket.
3: Megindult.
6: Six-seven.
3: Megindult. A dolog, gyerekek. Megindult, ma becsengetnek elvileg, ahol nincs osztálykirándulás.
6: Így van.
5: Valamivel több, mint másfél óra van hátra az első
3: becsengetésig. Ez kemény.
5: De még... most egészen nyugodt itt a hegy alja, azt néztem, hogy még nem volt akkora.
3: Nem volt akkora alcum, én is viszonylag hamar beértem, de ja, még most számoltuk, hogy mennyi van még nyári szünetig, meg most ültünk itt, hogy úristen, akkor gyerekek, fenn van a V betű, meg vakáció. És elindult, most hajóztunk, ugye nem olyan régen, és nézd meg, szeptember van. Szóval, hogy az egészen elképesztő, boldog új tanévet, és eredményekben gazdag szülői értekezletet kíván mindenkinek, Szabesz. Nyári SMS író lesz-e? Hát ez egy jó kérdés. Majd megnézzük, hogy írja.
6: Tegnap bejelentkezett, hogy 6 óra 16-kor ő itt van, küldött egy elő SMS-t a 80-as végül.
3: Igen.
6: Most 6-18 van, sehol semmi.
3: De nem döntöttük el, hogy még mit csináljunk vele.
6: Ez igaz. Igen, de hát ez az ő döntése volt, hogy akkor ő bejelentkezik, majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Azt csinálunk vele, amit akarunk.
3: Amit akarunk, így van.
6: De egyelőre nem írt.
3: Így van, gyerekek.
5: Na, de hát ne menjünk el.
3: Na.
5: Amellett, hogy mi történt tegnap.
3: Hát itt ültünk kettőig.
5: Hát Bali.
3: Lehoztuk. A fogadás az fogadás.
5: Hát van élet a reggeli műsor után.
3: Van. Azt hiszem,
5: van,
3: hogy megtaláltam. Megtaláltam a nekem megfelelő műszakot. 8 órát dolgoztam tegnap.
5: Félelmetes.
3: Úristen, nagyon fura volt.
6: Plusz este még a tévébe. Na, hát nem az most dolgozta nyilván felvétel, de hát akkor is a hallgatók
3: 8 óra.
6: Így már legalább 9-et benne voltál.
3: Életemmel először dolgoztam 8 órát.
5: Hogy álltál föl? Nem tudom.
3: Így élnek emberek. Lehez élet ez így, hogy délben nem vagyok a szaunában, meg nem vagyok egy masszázsban.
6: Meg egy edzésed.
3: Mi az
6: Isten? És hát a legnagyobbakat válogattad be, ugye Tracy, Fekete Pákó.
3: Nem is értettem. Olyanok jelentkeztek be, ugye Eszter is bejelentkezett, te is bejelentkeztél, de Eszter is megjelent. Tracy Amerikából.
5: Tracy.
3: Igen, ott reggel volt ráadásul. Tehát, hogy ő valahogy ebbe belehallgatott, és hallott, és akkor bejelentkezett a Lacinál, hogy jönne. Ja, jó volt, lement egyébként, gyorsan lepörgött. Itt maradt a 3-4 reggeli csapat, Laci is itt volt, Anna, Zsül, programosztályról is itt szórakoztattak minket, úgyhogy el voltunk igazából.
6: Na, és jó zenéket kértek?
3: Hát az mindegy volt, hogy mit kérnek.
6: Teljesen
3: mindegy volt, de nem nagyon érdekelt. Nem nagyon érdekelt bennünket, hogy mit kérnek, mi adtuk a saját zenéinket. Volt egy-két teljesítés nyilván. Az első órában úgy kezdtünk, hogy még leadtunk egy-két ilyen általános dal, de rájöttünk, hogy nagyon nem illik az oda. Nem illik az oda, úgyhogy begyújtottuk a rakétákat. És akkor talán a második órától, vagy az első óra felétől, 10:30 után már csak a mi dalaink
5: mentek. Indult a Bali Mix.
3: Indult a Bali Mix, és akkor már kiszedtük az összes rotált Rádió 1-es dalt. Úgyhogy de jó hangulat volt. Volt, amikor bedobtuk a telefonálókat, úgyhogy nem szűrtük őket, csak így, aki folyamatosan villogott a két piros, és aki adásban elkezdtük bedobálni. Volt egy fél óra, csak úgy jöttek, de figyelj, munkások, én nem is tudom.
6: Értelmiségiek, biztos nem.
3: Értelmiségiek, kevésbé gyártelepről dolgozók, gyerekek jöttek nagy mennyiségben, úgyhogy volt minden, nagyon vegyes volt. Nagyon
6: na,
3: vegyes
6: és
3: volt.
6: Hát nagyon köszönöm. Köszönöm szépen a lehetőséget, amivel megjutalmaztál tegnap.
5: Mivel?
3: Nem tudom, miről van szó.
6: De mi, te részegen vezetsz műsort? Nem emlékszel?
3: Nem.
5: Miért kérhettél?
3: Nem tudom.
6: Nem. Hát kérhetni, de az oké, okay, hát azt megbeszéltük. Hát, hogy minden kedden.
3: Ja, hogy átadtam neked, hogy minden kedden.
6: Hallottam, zsivány vagy.
3: Azt mondtam, hogy Feri minden kedden beül. Akkor a siker ez a kívánság műsor, hogy Feri keddenként vállalja. Úgyhogy Atisnak már nem nagyon kell jönni.
6: Figyeljetek, hát én ezt nagyon sokat csináltam.
3: Hát te sokat.
6: Mielőtt én beültem reggeli műsorba, és akkor aztán jöttetek ti a Janival, én ezt évekig nyomtam, és mindig azon gondolkodtam, hogy mi a titka. hogy mit szeretnek rajta az emberek.
3: De még a 90-es években értem, a 2000-es években értem, de most már mi a titka? Tehát ott a Shazam volt, ott az Apple zenéd. Igen, bármit meg tudsz most hallgatni. Már tényleg mindent meghallgatsz, és egy perc múlva ott van a telefonodra. Mert ennek az, mi értelme
5: az
3: van?
5: Az, hogy egy három percig tied az éter. Te szólalsz meg, téged hallgat mindenki, és te tudsz transzparensen üzenni
3: igen.
5: valakinek. Igen. Ez
3: hát hallgatja még valaki olyan. Egyébként. Szerintem hogy küldöm Icának, hogy szeretem. Ez érdekel igen. valaki.
5: Ha Rákóczi Feri és Sebestyén Balázs küldi valakinek Icának, akkor azt hallgatják. Igen.
3: Az oké, okay, de hát nem mi csináljuk, nem de mi hogy küldjük. Mégis van azért egy csomó kereskedelmi rádióban kívánságműsor, de hogy ez még egy érdekes formátum. Az én is gondolkoztam.
5: Ez egy gesztus.
3: Igen. Nyilván, hogy tegnap csináltuk, marhultunk, oké, okay, de hogy egy általános kívánságműsor formátum szerintem az már lejárt.
6: Látod, mégsem. Tökre szeretem.
5: Te mit csinálsz? Attis,
6: neked nincs munkád.
3: Attis, tényleg.
5: Tudod, hogy ez teljesen.
3: 2026-ot írunk.
6: Igen, valószínűleg az van, ugye, ahogy egy régi programigazgató mondta, a kívánság műsorban maga a kívánság küldés, ez két embert érdekel, aki küldi, és
3: ennyi,
6: aki senki küldi,
3: más.
6: Senki másnak.
3: A zenék
6: nem,
3: pedig rotációban mennek, azt meg ugyanúgy igen. meghallgatod.
6: Hát ezért hallgatod, ugye a zene az ugyanaz, mint amit egyébként szeretsz egy rádióban, tehát ott nincs változás. Most a külső fület mondom, aki nem küld és nem kap, hanem csak hallgatja. A zenét megkapja, ott most 20 másodperc alatt valaki elmondja, hogy szeretem az Irént, azt neki küldöm a dalt, igazából nem zavaró.
5: Igen, de ez olyan, mint felírni az égre, hogy szeretem az Irént. Ez egy akkora szó, vagy akkora gesztus. Egy
3: még
5: csomó
3: mindig,
5: embernek.
3: 26-ban, még tényleg?
5: Igen.
3: Lehet, hogy csak ez itt maradt ez a formátum, és senki nem meri levenni, nem? Az egyik rádió levenni mindenki, tudod.
5: És mit tennél a helyére?
3: Olyan, mint a fél óránként hírek. Minek a mai világban, minek adsz még a médiatörvény szerint fél óránként híreket? Kit érdekel? A telefon, az internet azt és az megnézem. Állandó elérhetőség világában miért kell neked egy kereskedelmi rádióban fél óránként híreket adni? Ez milyen őskövület médiatörvény? De tényleg, hogy ezt valaki miért nem meri már felülírni?
5: Ez sincsen szerintem teljesen igazad, mert egy csomó embernek nincsen idege, meg nincsen türelme átlapozni egy teljes hírportált, és akkor kap ebből egy ilyen kis szüzsét.
3: Na de mit kapsz? Egy szerkesztő által leválogatott a preferenciának megfelelő.
5: Pont elég.
3: Álvalóságot.
5: Akár. Aha. Éppen mi. Egyébként nekem az volt az érzésem az első fél órában, hogy olyan vagy, mint egy maratonista, aki belesprinte az első másfél kilométerbe, és attól féltem, hogy valahol a második óra környékén el fogja elkesedni.
3: Na, ha nekiállok, akkor megcsinálom. Végig toltuk.
5: Jó volt.
3: Végig toltuk. Hát és itt még, itt mondom, a Viberem az úgy nézett, hogy 999.
5: Meghalt.
6: Az nem tudott többet.
3: Effektíve lefagyott, tehát hogy egy fél óra után én elvesztettem a saját Viber felületemet, mert nem volt. SMS-ek folyamatosan jönnek, és a két piros az úgy villogott állandóan, hogy bármikor fölvetted, rányomtad, az állandóan ott volt valaki. Tehát, hogy ilyen lehetetlen lett bárkit is adásba tenni, mert szinte folyamatosan jöttek az üzenetek.
5: Tessék, én már annak is örülök, ha beolvastak egy üzenetemet. Hát igen, tehát tulajdonképpen ez a titka az egésznek, hogy egy pillanatra úgy érzed, hogy kiemelkedsz a tömegből, és hirtelen jelentőséget kap a személyed.
6: Nagyon sokan kérdezitek, hogy vissza lehet-e hallgatni? Nem.
3: Nem.
6: Nem lehet, mert pont most reggel beszéltük Zsüllel, mondtam, hogy egyrészt ezt visszahallgatni, ki az, de már sokan írják, hogy az a baj, hogy ez jogdíjas a sztori, gyerekek. Tehát a mi beszédünket föl lehet tenni, de hogy a zené, a kívánság műsorban rengeteg zene van, és amiatt ezt egyben nem tudod föltenni, mert például a Spotify is így
3: letírt. Azonnal lehúzza, igen.
6: Tele van jogdíj a
3: zenével. Igen.
6: Úgyhogy egyszer is megismételhetetlen
3: ez aki, volt. Igen, aki hallott, ez nincs fönn nagyon sehol. Tehát, hogy ez így elment, és ez ott van. Majd lesznek belőle a TikTok verziók, hogy betelfáj 10 éves kislány, és nem azt kapja, amit szeretne. De hát az élet egy harc. Szóval az, hogy nem kapod mindig azt, amit szeret, és tanulják meg ezek a gyerekek, hogy azért a 10 éves, hogy és aranyos a hangod, nem jön. Nem jön Justin Bieber. Érted?
6: Ez kevés.
3: És bármennyire is szereted Justin Bieber, nem azt kapod. Meg kell tanulnod, hogy az élet kemény. Úgyhogy...
5: Én ebből hanyomát csinálnék. Fél évente egy.
3: Fél évente egy?
5: Fél évente egy.
3: Fél évente egy beülés?
5: Igen.
3: Itt volt Attis is, ja, őt is említsük meg, nagyon aranyos volt, nehogy elfelejtsük, gyerekek. Segített, előre összevágott egy-két dolgot, ami ugye a dal lezáró volt, az összevágta a következő jingle-el, meg beharangolt. Szóval végig itt a Zsül keze alá dolgozott, úgyhogy nagyon aranyos volt.
5: Hát
3: nagyon
5: Attis,
3: élte.
5: Attis egyedül hozza azt, amit ti tegnap négy.
3: Igen. Nagyon élte, és nagyon...
6: Mondtam, hogy mentem el innen, hogy ugye ezt mindenki egyedül csinálja. Mm-hmm. Tehát egyedül veszed a telefon, megvágod, beragod, kész. Itt érted, olyan zsizsgés volt tegnap, parádé.
3: A reggeli, reggeli.
6: Laci rohangált, Anna vette a telefonokat, Zsűl rakta az
5: zenéket. Fél óránk ment arra, hogy kerestünk egy darab telefonszámot. Mert szerettünk volna valakit megszólítani, aki aztán végül nem is került be szerintem.
3: Igen, mert de... ugye volt, hogy visszahívtunk mi is valakit. Igen.
5: De hát tudod, itt a óriási, ja. Óriási pörgés ment. Itt
3: ja, de Atis is nagyon-nagyon jó arc volt, segített. Itt volt végig, és mondta, hogy mi miután, meg hogy van, meg mi a szerkezet, meg van-e itt most hírek, vagy nincs hírek, mert azért mi azért vakon tapogatóztunk itt. Tíz óra után.
5: Oké, Sakirát kérte, hát.
3: Azt nem tudom, mi volt. Kérte Sakirát?
5: Igen, és aztán helyette lejött valami likvid, vagy nem is tudom, mit.
3: Ja, azt megmutatom, hogy volt egy olyan filon, akkor most megmutatjuk, hogy működik az igazi kívánságműsor. Szia, Tibi vagyok, kérném a Sakirától. Nem, te a narkotiktól fogod kérni a likvidet. Micsodát? Azt nem ismerem, nem baj, mond utána. Narkotik likvid. Szeretném kérni a narkotiktól a likvid, és hallottak is, hogy egyáltalán nem erre szedni. Látod, nagy mondom, ez az. Jó. Na, így működik a kívánságom. Köszi, hello, hash. Kiraktuk, és leadtuk a narkotikból a kis csávot, szem azóta, hogy áll, így néz maga elé. Ez mi?
5: Újra és újra társáz.
3: Ez mi volt? Kivel beszéltem, igen. Úgyhogy ez volt. Elhussant ez az éterben. De el is ment, így fura volt kettőkor, még átmentem edzeni egyet, és úgy rájöttem, hogy elment a nap. Jó. Mert hogy úgy tényleg.
6: Én mire leedzel, hazaérsz 4 óra.
3: Kis szauna, stb. És úgy azt gondoltad, hogy basszus, ez a 8 óra munkával azért elmegy a nap, úgyhogy visszaálltam a 4 óra munkára jelentem. Tökéletesen.
5: Elég.
3: Tökéletesen elég, nyilván van forgatás, akkor van több is, de hogy ez így bőven. Bőven elég.
5: Most már csak azt kellene megreformálni, hogy ne reggel 6-kor kezdjünk, hanem mondjuk egy 9-10.
3: Ennyi. És mindent átformáltunk, igen. Igen.
5: Megcsináljuk 10-től az élőadást, és másnap reggel 6-tól lehagyjuk ismétlésben, és akkor mindenki boldog.
3: De egyébként, na? Tehát hogy simán beleférne.
5: Szerintem.
3: Simán beleférne, így
5: a közlekedési hírek nem lesznek annyira frissek, de hát...
3: De azt elengedjük, nem is olvasunk közlekedési híreket, igen. Na jól van. Oké, engem leszartál, hiába kértem. Hát, Sanyi, voltak így
6: páran.
3: De nem ez a jó szó, mert nem ez történt, egyszerűen csak nem. Nem fértetek be, úgyhogy ez volt. De visszahallgatni nem nagyon tudjátok. Na itt a nyári szünetes SMS, mit csináljunk vele, gyerekek?
6: Hozzuk meg a döntést, hogy akarunk-e ezen most ugrálni, okoz-e még örömet, szerez-e még izgalmas pillanatokat az, hogy mennyi van.
5: Én adnék neki egy esélyt.
3: Hogy olvassam minden nap? Uh-huh. Mondjuk a szám az botrány sok.
5: Na mondjad, menj.
6: Ne, várj, egy kicsit készüljünk.
3: Mondjad. Egyelőre heti egybe. Jó.
6: Minden hét hétfőjén.
3: Minden hét hétfőjén, vagy minden hét péntekén. Küldj el nekünk.
6: Melyik a jobb?
3: A péntek, mert akkor péntek, úgy mert megint lejött belőle hét. Péntekenként, ez egy köztes megoldás.
6: Jó, tehát minden pénteken 6-16-kor.
3: Küldj el nekünk, hogy még mennyi.
5: Aki ilyen következetesen, ilyen szorgalmasan csinálja ezt a dolgot, az megérdemli szerintem.
3: Nincs.
6: Miért? Nem is értelek.
3: Nem annyi jogom.
5: Elnézést kérek, bocsánat.
3: Most gondolod el, most küldtek 40 SMS, most akkor mindenki megérdemli, hogy beolvassam. Ez egy választás. Na, jó, nekem jó az, hogy egyelőre heti egybe itt marad velünk. Péntekenként.
6: Jó, okay. Péntek, az jó is, tényleg levezető nap, már megint elmúlt belőle.
3: Ha most nem küld el minket az anyánkba, hogy az viszont én nem vállalom.
5: Meg is írtam, hogy vettem 100 000-es.
3: Látod, hát ez a puncsolít össze-vissza. Jó, akkor pénteken küldözgesd egyelőre, aztán majd lehet, hogy a közeledik a nyár, akkor sűrítünk. Most egyébként 290 nap.
6: Jézusom, ez ne, 3/4 év.
3: A mindenség ír neki, azért ez így soknak tűnik. Na, jövünk mindjárt, 7:30 van, jelentkezzetek játékra. Jó, itt vagyunk rögtön a hírek után.
0: Senki ne pánikoljon, pár perc szület és Balázsik ismét visszatérnek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet! Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával, és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
7: Temperamentumos trónörökös a Burger Kingben. Megérkezett a King's Loco Chipotle tüzöngrillezett marhahússal, chili paprikás pepper jack sajttal, friss zöldségekkel és pikáns chipotle szósszal. A következő megálló egy tengeren túli ízvilág. Burger King. Pont ahogy szereted.
8: Az ősz most veled hadd kezdődik a Hádában. Szeptember 2-a és 7-e között teljesen új őszi árukészlettel várunk téged országszerte minden Háda üzletünkben. Találj rá a stílusos, egyedi ruhákra és kiegészítőkre, melyek csak arra várnak, hogy folytathassák az útjukat veled. Shoppingolásra fel, irány a Háda!
9: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
10: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
11: Hello, én vagyok a Torkod. Tudod, akit reggel óta hanyagolsz? Kaparok, szúrok, segíts már!
12: A torokfájás nem fog magától elhallgatni, de segíthet a Doritricin. A Doritricin 3-as segítséget nyújt, gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta, patikában vén nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
13: És már be is állt a boxba! Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
14: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
15: Újra itt a Verbaked, az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál effekt a dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlennappal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
2: Reklámot hallottak.
16: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Új fasorok védenék a termőföldeket Békés Csaba határában. Kevés a vonuló madár a kígyósi pusztán a szárazság miatt. Tanácsok, hogy biztonságban eljussanak a gyerekek az iskolába. Jó reggelt kívánok, Zsíros András vagyok, ezek a Rádió 1 hírei. Tervezik a mezővédő fasorok telepítését a békéscsabai dűlőutak mentén a helyi termőföldek védelme és a mikroklíma javítása érdekében. Az egyre szárazabb és forróbb időjárás miatt a szakemberek szerint érdemes lenne újra fásítani a határban lévő nagy összefüggő mezőgazdasági táblák szélét. A megfelelően kialakított erdősávok ugyanis jelentősen mérsékelhetik a szél erejét, megóvhatják a termőtalajt a kiszáradástól, és védelmet nyújthatnak az élővilágnak is. A kezdeményezés megvalósításához a döntéshozók, a helyi gazdálkodók, a szakmai szervezetek, valamint az erdészeti szakemberek szoros együttműködését keresik. A fásításra elsősorban azokon a területeken kerülhet sor, ahol az nem akadályozza a gépi művelést, hanem segíti a gazdálkodást. A programhoz az agrártámogatási rendszereken keresztül jelentős pályázati forrásokat is fel lehet majd használni, írták közösségi oldalukon. A madárvilágon is megmutatkoznak a szárazság hatásai a kígyósi pusztán, ahol a vízhiány miatt szinte alig látni vonuló csapatokat. A vízfelületek hiánya miatt a vízi madarak teljesen elmaradtak, a gólyák és a szalakóták pedig a szokásosnál korábban elvonultak, közölte az igazgatóság. Jelenleg főként a gyurgyalagok, a sarlós fecskék és a seregélyek mozgása figyelhető meg a védett területen. Tanítsuk meg a gyerekeket biztonságosan közlekedni, erre hívták fel a figyelmet a tanévkezdés kapcsán a rendőrök. Vad Róbert rendőr alezredes rádiónknak elmondta, hogy nem csak az autósoknak, hanem a gyerekeknek is be kell tartaniuk a közlekedés szabályait a balesetek elkerülése érdekében.
2: A rendőrség arra kér az iskolába önállóan közlekedő gyermekeket és fiatalokat, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat. Gyalogosan a kijelölt gyalogátkelő helyen keljenek át, előtte nézzenek körül, és ne a telefonjukat figyeljék. Kerékpárt vagy rollert csak az a közlekedő használjon, aki annak biztonságos kezelését már elsajátította, a rá vonatkozó közlekedési szabályokat ismeri és alkalmazni is tudja. A járművel való közlekedésük során legyenek jól láthatók, viseljenek védősisakot és feltűnő színű fényvisszaverő ruházatot, hogy a többi közlekedő kellő távolságból észlelhesse őket.
1: A rendőrök országszerte a polgárőrökkel együtt segítik a közlekedést az iskoláknál, emiatt tavaly egyetlen baleset sem történt az oktatási intézményeknél. Éjjel hullott egy kis frissítő eső, de ma folytatódik a száraz, napos idő, Békéscsabán 31 fokig melegszik a levegő. Az északnyugati szél időnként még megélénkülhet, szinte végig derült lesz felettünk az égbolt, napnyugta után hűlni kezd, hajnalban 14 fok várható. A hét folytatásában 30 és 32 fok között tetőzik a hőmérséklet. Hétvégén még ennél is melegebb lehet egy kicsit, aztán szép lassan egyre gyengül a nyárias időjárás, a hónap második felétől már kora őszies napokra számíthatunk majd.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: 3-7 lesz pontosan, 3 perc múlva jó reggelt.
2: Jó reggelt.
1: Kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Azt hiszem, hogy a YouTube-on egyébként fent van a kívánság műsor, meg valaki Google Drive-ra is föltette. Tehát azért ezeket így meg lehet itten találgatni, ha valaki nagyon, nagyon kutat valamit, vagy nagyon keres valamit. Szerintetek ma sokan rá fognak rántani, hogy gyerekek a suliban? Lesz gágások helyre? Hát valószínűleg igen. Bizony. Egyébként. Hát most azért kicsit kiürül a lakás.
3: Profik szabadságot kivették már.
1: Így van, kicsit pihensz. Pihensz, egyedül vagy.
2: Megünnepelj.
1: Családdal vagy, megünnepled a gyerekek az iskolában. Vagy osztálykirándulás. Ugye hát ez a kettő verzió van, valahol ezzel indulnak, valahol azzal. Indulnak igazából. Egy kamion és egy autó ütközött az M1-es Budapest felé vezető oldalán az M0-as csomópontja előtt, a 17-es kavisán a külső sávot lezárták, a torlódás már több mint 3 kilométer. Aha, na, hát az klassz, ez M1-es, ez nagyon alakul. Gyerekek, ez van.
2: Na, és néztétek tegnap este?
1: Én nem tudtam, mert én egy vacsorán voltam, úgyhogy én pont mondtam a Ferinek, hogy én majd belenézek ma, vagy hát részben belenéztem, de én online, tehát hogy nem az élőt.
3: Szereted magad visszanézni?
1: Nagyon ritkán nézem vissza magam. Nagyon ritka az.
3: Hiszen tudod, hogy jó vagy.
1: Olyan dolgokat nézek vissza, amikor nem tudom, hogy mi történt a másik oldalon. És a most van itt nekem azért érdekes, mert én nem tudom, egy csomó minden nem tudok, hogy mi történt a másik oldalon. Rengeteg sztori nincs meg.
3: Mi van, az kérdés.
1: Hogy mi történt, hogy történt, hogy ők hogy indultak el, hogy mi hogy kaptuk el őket, hogy ők hogy jutottak abba a csapda helyzetbe, és mit rontottak el, mert ott nincs velük idő beszélni. Tehát berakjuk a buszba, begyűjtjük, és hello, én azóta velük nem találkoztam. De egy csomó nekem is most áll össze, hogy ők miért mentek abba a Zsák utcába, mit rontottak el, miért álltak meg a pirosnál, milyen döntéseket hoztak például a GVM, amikor bekeveredtek oda a Lónyai utca 5. kerületbe. Nem is értettem, hogy ők ott mit csinálnak. Amikor
3: ugye... Valószínűleg ők se.
1: Tehát, hogy oda miért keveredsz be, ahol tudod, hogy dugó van, és a Calvin térig áll a sor. Tehát, hogy azokat például én nem láttam, hogy ők mit csinálnak ott. Vagy, hogy milyen váltott autókkal mennek, hogy szervezték a menekülést. Mi ezekről semmit nem tudunk. Tehát a másik oldal az elkapás pillanatában válik nekünk tisztává, meg hogy van egy játékstílus, hogy játszanak. De nem tudunk egy csomó mindent, sztorit, eseményt, hogy ők hogy voltak, hova mentek. Úgyhogy kíváncsi vagyok igazából, meg a másik oldal érdekel leginkább. A mi részünket tudom, persze. Hát mi végig marhultuk.
3: Azt a gyermeki örömet, amit ti le tudtok vágni.
1: Ja, mi nagyon presztizselünk, persze.
3: Ez nekem még tegnap is meglepetés volt, hogy a második évadra.
1: Vannak ilyen kötelező, reklámtevékenység, megjelenség. Én azokat annyira nem szeretem, azt már láttam különböző promókban, hogy mi van, de hát ez nyilván a kereskedelmi tévé része, hogy van egy díled egy gyors étteremmel, és akkor ott különböző dolgokat kell.
3: Akartam is mondani, hogy te is ide is őket te hoztad be, vagy mi van?
1: Úgyhogy érdekel, kíváncsiak a Sábiékra, hogy milyenek. Egy csomó pár viszonylag kevés infónk volt róla, mert nagyon térképen kívül kerültek, vagy elmentek, nem tudom, hogy játszottak, milyenek voltak. Ki a jó karakter, ki a vicces. Tehát érdekelnek a celebek, hogy milyenek voltak. Nem tudok semmit.
2: Jó szervezőik voltak.
3: Ha van, aki tud itt ám róluk eleget. Te kis áruló.
1: Igen. Ez majd itt aztán később kiderül. Igen. Látom, hogy kik azok, akik túlszervezték, vagy nagyon rászerveztek, akik azok, akik spontán mentek. Én most nekem az első benyomásom, hogy mindenki nagyon szervezetten ment.
2: Figyelj,
1: tehát mindenki hiszem... nagyon szervezetten ment. Ez jó is, meg rossz is egyébként.
2: Az elején volt, aki a Blaháig 3 autót váltott. Igen. Tehát nem is

0: Értette, hogy
1: a keletitől?
0: Igen.
1: Hát ez végül is megengedett.
0: Hallod, mi történik itt?
1: Igen, igen, igen.
0: Hogy mindenki mindenkit lerázza.
1: Igen, de a börtönös rész azt én már megkaptam előre, azt szerintem az zseni, ahogy követ fejtenek meg.
0: Nekem az előjáték egy kicsit hosszú volt.
1: Aha. Szóval, én szeretem, mert tök filmes az egész.
0: Igen, de nekem az elején. Én már vártam, hogy történjen, kezdődjön, elinduljon, hagyd lássam, hogy mi, hogy szaladnak ezek a kis celebek.
1: Ezek hogy rohannak, ezek a kis narancssárga ruhások?
0: Hogy kapnak agyvérzést.
2: Hát ahogy Gáspár Laci érdeklődött a játék iránt, ugye a basuk izgalom elsőre nem volt.
0: Gáspár Lacit nehéz kimozgatni.
1: Az nagyon nekik például egy zsákutcába fordulás vetett véget. Tehát, hogyha ott a sofőrük nem fordul be, akkor a másik oldalon ők ki tudnak menni. És én nem értettem, hogy ők ott mit csinálnak, de most jöttem rá, hogy átmentek a kereszteződésen, és ugye befordultak egy zsákutcába. Aztán utána már nem láttam, hogy mi volt, de ők ott azt elrontották, és jöttek velünk szembe, nekünk rohantak. Hát a csávon majdnem elütött. Szóval, hogy ott voltak érdekes részek, azokat kivágták, de igen, ők bementek egy zsákutcába.
2: Igen, ott úgy éreztem, hogy mondatok még benned
1: ott maradtak. Bennem voltak, hát ott több minden is történt.
2: Jöttek a mondatok, csak jótékonyan kivágták.
1: Volt, hogy rá kellett ütnöm egy motorháztetőre. Igen, olyan stengben vannak a sofőrök is, a civilek, ugye, ott ül mögötted két ordibáló celeb, hogy simán elüt. Tehát, hogy simán átmegy rajta. Többször majdnem elütöttek minket. Amikor már kellett kívánni, hogy állj meg, haver, ez nem annyira vicces. Tehát, hogy így mondom, volt, hogy motorháztetőre kellett rávernem, nem kicsit.
0: Ugye, forgatás hetén engem többen megkerestek teljesen ilyen random emberek, hogyha bárkinek kell fuvar, tudták, hogy én nem vagyok benne a műsorban, meg nem is vagyok szerző, meg nem csinálok semmit, de ha esetleg valakinek Budapesten kell fuvar, akkor csak
1: ők viszik őket.
0: Érted? Aha. Tehát, hogy nagyon nagy ment.
1: Hát mindenki a párjával, a menedzserével, az ügynökével, a pasiával, mindenki a csajával, ével. Mindenki mindent leszerveztetett. Jó, de hát mert meglátjuk majd, kíváncsiak, itt még sok történet van, amit nem tudunk, meg ami még titkos, úgyhogy bizonyít, aztán nagy segítők voltak itten, kérem szépen. Kíváncsiak tényleg a Csillagász Lacira is, hogy milyen ebben a szerepben.
0: Hallod, amikor én megtudtam, hogy a Pampeddal lesz ő egy párban, én azon gondolkodtam, hogy ezek a második napon fogják kinyírni egymást. Tehát volt olyan érzésem, hogy a Laci az fogja magát egy ponton, és kiszáll a kocsiból, azt mondja, hogy nem. Aha. Ezt nem csinálom tovább.
1: Valamikor a Gabó egy ilyen csöndes fazon egyébként. Tehát, hogy nem idegeskedik, csöndben van, nem túl sok mindig.
2: Szerintem a Laciban meg pont az van benne, mérhetetlen intelligenciája kapcsán, hogy kíváncsi mindenki másra, érted? Abszolút. Hogy ő hogy tud vele együtt működni. Hát jó. Ugyanez volt az Árulókban is, ott is ugye egy olyan közegben volt a kastélyos műsor.
0: Más típusú műsor.
2: Van más típusú, tehát ott ez a szint azért nem jelent meg, amit Pampett tud képviselni, de szerintem a Laci ez pont az a csávó, aki egy ilyen izgatottan áll egy ilyen feladat előtt.
0: Na, én az
2: érted?
0: Ő dinamika
2: mit tudsz vele csinálni?
3: Igen, azért már tegnap helyre pakolgatta Gabót, tehát azért ott meg kis rész, ami be volt vágva, tehát hogy jó, elég most már a fodrászkodásból, elég a szendvicsből, Gabó, tehát hogy most egyél. Már a kezembe veszem a dolgokat, tehát itt azért a Laci nagyon a kezébe tartotta a dolgot. Mert ott azért szétforgácsolódtak volna rögtön az első nap.
2: És látod, egy ilyen arc, egy ekkora koponya is, mint a csillagászunk. Igen. Is, gyermeki örömmel konstatálta a jelzést, hogy elkaptak egy párost, és ez nem ő.
1: Igen.
2: Sírtam a csávon.
1: Igen. Ők megkapják ugye az órájukra, hogy egy párost elfogtak. Az első nap nagy kasza volt. Szóval az első nap mi úgy mentünk neki, hogy ez a Budapest ez szinte lehetetlen lesz. Tehát, hogy egyszerűen mi tavalyból kiindulva, nagyon tavaly senkit volt. Nem kaptunk el Budapesten. És annyira bénáztak, és annyira magabiztosan áldogáltak, hát a benzinkutas áldogálás, amikor jöttek a törőcsikék, azt nem hittem el. Tehát a két hülye ugye bement, egy csomószor ugye megállunk, meg bemennek, és ők ugye, nem is tudom, ők autót váltottak talán, vagy beálltak egy garázsba, és egy garázsból álltak ki, de nem értettem, hogy azt is hogy, mert egy lakótelepre mentek be, onnan egy irányba tudsz csak jönni, és ott jöttek el a benzinkút mellett, miatt egy negyed órát álltunk azon a nyomvadkúton. És egész egyszerűen csak megérkeztek mellénk a 13. kerületbe. Szóval, hogy ebben azért nagyon sok szerencsefaktor van, úgy, hogy tavaly senkit nem kaptunk el az isteneséken kívül Pesten.
3: Nagyon
1: és az isteneséket is csak azért, mert visszajöttek vonattal Vácról. És bejöttek a Nyugatiba, ahol mi áldogáltunk. Ahhoz képest a két vagy három pár megvolt az első napunkon. Tehát mi kaszaboltunk Pesten. Úgyhogy izgi.
3: Azért az nagyon nehéz volt egyébként, szóval azért az, az hogy nem Pest megye, csak Budapest, szóval azért az nagyon húzós volt.
1: Ráadásul hát, Pest megye, így van, Budapest, lehet. Így van.
3: Csak Budapest.
1: Igen.
3: De láttam, már a kelettitől ott indultak a, az autók, mindenki, tehát hogy már oda voltak szervezve.
1: Hát
3: nagyon
1: igen.
3: Soknak.
1: Nagyon sok, és bizony. Aztán majd még itt minket, aztán majd már meg akarok spoilerezni, de itt olyan igen. Követések lesznek, hogy már nagyon idegesítő volt. Szóval az nagyon.
0: Hát már az
1: nagyon durva, de nem mondunk el minden, mert hát valaki nem látta még az első, első részt, úgyhogy ja, izgi lesz igazából. Jó a formátum, jó, ki jól van ez kitalálva. Nagyon.
0: Arra vagyok kíváncsi, hogy hova lehet ezt fokozni mondjuk majd a harmadik évadra.
1: Nem tudom, hogy lesz-e, vagy lehet-e, vagy kell-e.
3: Nekem lennének ötleteim.
1: Mit lehet csinálni?
3: Igen, abszolút, most, hogy így benne.
0: Bécsben picit, mindezt.
3: Nem, van, meg lehet ezt itthon is csinálni. Meg lehet. De csak
0: hívjátok Annát.
1: Igen. Kérdezi valaki, a pólusnál tényleg volt a baleset, nem volt baleset, a követő autóinknak mentek neki. Ugye vannak ezek baleset. Az úgynevezett, igen, de hogy nem komoly meg semmi, csak nekünk ott szántak. Egyébként követő autók. Tehát az, aki már minket ott követett, az neki ment, ugye egy runner autó van, aki jön, és akkor hozza az aksit, meg cserél, meg jönnek utánunk páran, azt megtolták hátulról. Úgyhogy ők ott leváltak rólunk, de legalább egy követünk kiesett. Ugye annak nagyon örültünk. Igaz, egy karambolárán, de jaj, szóval sok minden történt igazából. Meghallgatjuk a játékosunkat is, közben halló, jó reggelt!
4: Jó reggelt!
1: Jó reggelt, halló! Na, mi a helyzet,
4: hogy hívnak?
0: Dani
4: vagyok, Dani. Már nagyon régóta várakoztattak. Már úgy föl voltam,
1: korán adásba raktunk. Mi a helyzet, Dani? Honnan itt szemünket?
4: Kőszeg mellől.
2: Akkor fogadjunk, Ausztriába jársz dolgozni.
4: Nem, Magyarországon.
2: Ez egy igazi ember.
0: És mit csinálsz Kőszeg mellől?
4: Tessék?
0: Mivel foglalkozol Kőszegen? Mit csinálsz?
4: Mezőgazdasági mérnök vagy, de nem Kőszegen, hanem itt
0: Kőszeg mellett.
4: Bük mellett.
1: Aha.
4: Igen.
1: Jól van.
4: Sok az igen.
1: Jól van. Dani, és kit választottál játékra?
4: Téged, Balázs. De úgy voltam pörögve, most egy kicsit így lement, ez nem jó, pedig úgy, akkor tudom a szavakat.
1: Tedd, de aztán hívjál vissza, után. És akkor meg újra fölpörögsz.
4: Jó van, oké, rendben.
1: Fúj egyet. Tedd le, jó, és kicsit,
2: vagy kicsit tarts távolabb a telefont, Dani, jó? És üvölcsél, hogy egy állat vagyok. Gyerünk.
4: Egy állat vagyok!
2: Ez igen érződött.
1: Ez érződött, ez kíváncsi, hogy ez meddig tart. Na
4: hát
1: várjunk
4: én
1: még,
4: hogy menjünk. Kemény leszek, itt vagyok, itt az idő végre.
1: Menjünk?
4: Nyomjuk.
2: Figyeljetek, 3-2, egy tessék!
1: Kőszeget mondtál, Dani? Kőszeg? Ott laksz?
4: Kőszeg, így van. Egy szomszédos faluban lakom.
1: Kőszeg mellett. Aha.
4: Így van, Kőszeg mellett.
1: És mezőgazdasági mérnökként dolgozol?
4: Mezőgazdasági mérnökként dolgozom. Így van, pontosan.
1: Aha.
4: Aztán mit csinálsz?
1: Mit csinálok? Ülök reggel egy rádióban.
4: Én meg az autóban, nem mertem kis... Nem igaz!
1: Ne haragudjál!
4: De ez az... olyan régóta vártam erre, nem igaz. Túl sok volt a várakozás idő.
0: Leeresztettél, mint egy lufi.
4: Ez kemény volt.
1: Leengedtél, várjál, kiveszem a...
4: Le, pedig az Annával olyan jót beszélgettem, meg úgy nyomtam volna, azt hittem egyből nyomjuk, de mindegy, jó van, így sikerült.
1: Jó van. Hát ez gyors volt, de valahogy az izgalom kapcsán már ezt hallottuk, hogy
4: hallottad, ja?
1: Igen,
4: már tudtad előre, hogy vesztek.
1: Igen. Figyelj, viszont le nyereményet, hallgass meg!
5: Gratulálunk! Nyereményed egy 30 000 forint értékű vásárlási utalván a Burger King jó voltában.
1: Na?
4: Az is nagyon jó, köszönöm szépen.
1: Szeretném. Ezért jöttél, mi? Ezért jöttél.
4: De nem is tudtam, hogy van játék. Fogadj. Az ja? Komolyan fogadjuk. Nem.
1: Jó.
4: Nem is tudtam, megörültem, amikor Anna mondta. Nem.
1: Letesszük a telót, és akkor hűj vissza egy üzemi hőmérsékletre.
4: Jó? Ja, megyek vissza, kiosztom a munkát. Ja.
1: Jó van. Ciao.
2: Jó, szevasz, kollégám.
1: Hello. Jó, hogy nem akarok spoilerezni, de valaki erre elmondta valamit, ami nem is volt benne az első részben, csak én nem láttam még végig az első részt, csak azt hittem, hogy belerakják, úgyhogy mindegy, nem érdekes, felejtsétek el. Meg kéne nézni, hogy mit raktak az első részbe. Jó reggelt, az M7-es M0-as csomóponnál Budapest felé 3 sávon szintén elesett. Mai szép napot, Attila. Hátja. Ez ilyen most ilyen nagy eresések lesznek.
2: Az bizony.
1: Mennek a kis lurkók iskolába újra, úgyhogy, úgyhogy ja. Ez lesz. Ez lesz, gyerekek.
2: Remélem, jó vagytok, fiatalok.
1: Micsoda szomorkodás lehet.
0: Csak egy óra.
2: Jó, jössz a kocsiba a hátsó ülésen, anyád mögött érted, aki tök ideg a dugó miatt. 3 hónapja, vagy 2,5 hónapja, ezt nem kellett csinálni. A te ilyenkor tegnap még rohadtul aludtál. Mi van, van-e füzetem?
0: Vagy elsős vagy, és nagyon izgulsz.
2: Vagy az, az. De az még jó, az elsősnek lenni, az, azt szerintem még a szülő is érzi egy kicsit, vagy élvezi, hogy mégis iskolába megy a gyerek, azt szerintem egy jó sztori.
0: Ti csináltatok ilyen első tanítási napon fotót, meg az utolsón? Jó, elsőben, meg 8-ban?
1: Mi van?
0: Hogy az első tanítási napon, amikor először beül az iskolapadba, akkor ugye felengedik a szülőket, és akkor általában csinálnak a szülők a gyerekekről egy első képet, hogy hogy nézett ki.
1: Nem ki tudja, zavartak, mint a húzat.
0: Igen.
1: Be kellett adni a gyereket, az taka volt.
2: Persze.
1: Semmilyen fotózkodja a gyerekkel.
0: Ahogy az iskola előtt bárhol szoktak ilyet csinálni, és akkor az utolsó, mondjuk a 8. osztály utolsó tanítási napján készül egy fotó, és akkor összerakod a kettőt, és megnézed, hogy mennyit fejlődött a kisgyerek.
3: Én 12-t fotóztam, mint hogy Péter, mert én nem vagyok ugye otthon reggel, 12 fotó van meg, elsőtől a 12-ig mindig ugyanott fotózta. Lehet a suliba menet befelé mindig ugyanott. És ez egyébként nagyon vicces.
1: Nekem egy ilyen képem nincsen.
2: Há, van egy csomó fotónk, de hogy így ennyire beállítva, meg ennyire tudatos, szerintem
1: nincs. Nincs, igen.
3: Nincs beállítva.
2: De,
3: csak
2: de hogy mindig ez ugyanott.
3: Pont az a spontaneitás, a táska változása, a ruha változása, a divat változása.
2: De a spontaneitás nincs, ha minden évben ugyanoda beállítod a gyereket.
3: Az igen, értem. Az igen, direkt. Az, viszont azért volt direkt, persze, az lásd, ugyanaz hogy, a helyszín, igen.
2: Hogy változik
3: így
2: a
3: van,
2: gyerek.
3: Így van.
1: Ja, ja, igen, ja, ja. Nekem ilyen nincs.
3: Van,
1: látom
3: ez
1: otthon
3: a
1: leget.
3: Látom,
1: állottam.
2: Egy
1: másfelé rakom a karácsonyi képeket, ugyanott vagyok, csak a karácsony, ha változik igazából. Na, jövünk mindjárt, 2 perc, pontosan 7 óra, ha van még közlekedés, küldjétek, mi pedig itt vagyunk mindjárt, a hírek után.
6: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió egy konténer? Ez mind hamar.

0: interjú egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
3: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
4: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
5: Hát a 80-as maratonra.
4: 80 kilométer?
5: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
6: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között. Szerdától vasárnapig ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
7: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
8: Kik? Többet az őszi időszakra és a különleges pillanatokra. Tekintsd meg az üveges gyertyákat őszi dekorációval díszítve már 1000 forinttól. Ezen kívül találsz nálunk különféle színű poharakat szívószállal, akár már 550 forintért. Kik? Több, mint gondolnád.
9: Annyi út áll előttünk. Van, amár rég ott kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
10: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
11: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
12: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
11: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
12: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ- és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
1: Reklámot hallottak!
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Magidi Design. Egyedi tapéta, függöny, kis és nagy kereskedés. Tapéták, függönyök, gyártása, varrása, lakberendezése, kivitelezése. Bemutató termeink Békés Csaba, Luther utca 18, Budaörs, Trend Center, Gervai Mihály utca 1. Magidi Design. www.magiditapeta.hu.
15: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Békés Csaba, Almáskerti Ipari Park 7.
16: A Hőtéri Sasgyógyszertár most is segít immunrendszerének megerősítésében, egészségének megőrzésében, betegségének kezelésében. Hosszú nyitvatartással várja Önöket az év minden napján, hétfőtől szombatig, 7.30-tól 20 óráig, vasárnap és ünnepnapokon is, 8 órától 13 óráig. A családbarát gondozó nagypatikában mindig mindent egy helyen megkaphat, elkészíthet. Sasgyógyszertár. Békés Csaba, Szent István tér 6. www.sasgyógyszertár.hu.
17: Még mindig tart a forróság.
18: Nyaralni mennél, vagy csak hűvösebbet szeretnél az autódban? A Hódos Autószervíz szeptember 8-ig autóklimatöltési akcióval vár Békés Csabán a Gyulai út 84 alatt. Foglalj időpontot még ma a 30 307 32 47-es számon. Hódos Autószervíz. Szakértelem, amiben megbízhat.
19: A Vécruk ékszer már Békés Csabán is megnyitotta kapuit a Csaba Center első emeletén. Fedezd fel saját tervezésű arany és ezüst kollekcióikat, és találd meg a mindennapok tökéletes ékszereit. A Back to Office akció keretében most kedvezményesen vásárolhatsz, mert a hétköznapok is megérdemelnek egy kis csillogást.
20: Próbáld ki az elektromos autózás csúcsát Békés Csabán. A BYD legújabb modelljei mostantól téged várnak a TV-toronynál, a Glass Kft. Szalonjában. Foglalj tesztvezetést még ma a BYD kötőjel glass.hu oldalon. BYD, a jövő hajtóereje.
21: Lövényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békés Csabán a Gyulai úti körforgalom mellett.
22: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Glass hivatalos BMW márka kereskedéshez. Békés Csaba, Felsőnyomás utca 256.
1: Reklámot hallottak.
23: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
24: Teltházas operagála búcsúztatta a nyarat. Emlékfát ültettek a 125 éves Csorvási templom kertjében. 3 perc alatt elfogytak a helyek, indul az iskolában az erdőprogram. Jó reggelt kívánok, Zsíros András vagyok, már is mondom a részleteket. Megtelt a főtér a Békés megyei szimfonikus zenekar hagyományos nyárbúcsúztató szabadtéri hangversenyén Békés Csabán. Az 1959 óta működő együttes ezúttal az operairodalom legszebb gyöngyszemeiből kínált válogatást a közönségnek. A gála műsorában többek között Mozart, Donizetti és Puccini népszerű műveinek részletei, áriái és duettjei csendültek fel, de magyar szerzők alkotásai is helyet kaptak a programban. Rázga Áron karmester irányításával a muzsikusok felkészülten kísérték az énekes szólistákat, Takács Lilla szopránt és Andrész Ferenc baszbaritont. A fellépő művészek a behír.hu-nak kiemelték a zenekar figyelmes és precíz munkáját, ami még emlékezetesebbé tette az estét. Ezzel lezárult a Csabai nyár elnevezésű rendezvénysorozat, ami közel 100 programot kínált a békés csabaiaknak és az ide látogatóknak a nyári hónapokban. Emléktáblát avattak a Csorvási Evangélikus templomban az épület felszentelésének 125. évfordulója alkalmából. A szlovák ősök előtt is tisztelegve kétnyelvű ünnepi istentiszteletet tartottak, majd egy emlékfát is elültettek a templom kertjében. Az évfordulóra egy kiadvány is készült, ami a település és az egyházközség alapításától kezdődően foglalja össze a közösségek történetét. Kevesebb mint 3 perc alatt betelt a regisztráció az iskolában az erdőprogramra. Országszerte 400 tanintézményben lesznek játékos, interaktív foglalkozások októbertől a 6-14 éves korosztálynak. Idén a fő téma a biológiai sokféleség az erdő példáján keresztül, ismertette rádiónkban Pintér Eszter, a szervező Országos Erdészeti Egyesület iskolában az erdőprogramjának programfelelőse.
25: A legtöbb iskola Pest és Veszprém megyéből regisztrált, Szegeden lesz a legtöbb foglalkozás, Budapesten pedig a második és a 11. kerületből érkezett a legtöbb érdeklődés. Nagyon népszerű a programunk, és nyilvánvalóan az a cél, hogy a gyerekek minél előbb megismerjék az erdőt, mint az egyik legösszetettebb városföldi ökoszisztémát, kilátogassanak az erdőre, megértsék az összefüggéseit, hogy minden mindennel összefügg, tudják értékelni a környezetüket, és vigyázni és figyeljenek rá, és hát a legfőbb célunk, hogy ellátogassanak a minősített erdészeti erdeiskolát, és felfedezzék magát az erdőt.
24: És most néhány szó az időjárásról. Éjjel hullott egy kis frissítő eső, de ma folytatódik a száraz, napos idő, Békéscsabán 31 fokig melegszik a levegő. Az északnyugati szél időnként még megélénkülhet, szinte végig derült lesz felettünk az égbolt, napnyugta után hűlni kezd, hajnalban 14 fok várható. A hét folytatásában 30 és 32 fok között tetőzik a hőmérséklet.
19: Az időjárás jelentést támogatja a Majidi Design, az egyedi otthon kivitelezés szakértője. www.majiditapeta.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
19: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB! Balá-la-la-la-la! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Na itt vagyunk, 7 óra után 12 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 79 nap és GTA 6. Wow. Valaki, ugye az egész világ ezt várja, volt már a Netflixen egy nagyjából 20-25 perces kis bemutató, mindent megelőzve, ugye fölraktak egy ilyen kis összeállítás, hogy mi várható, meg milyen világ lesz, és 79 nap múlva GTA, GTA 6.
2: Annyival jobb lesz, mint a GTA 5?
1: Nagyon várja az egész világ, igen. Írdatlan fejlesztés, írdatlanul új, színes, részletgazdag világ, nagyon durva lesz. Nekem a gyerekek nyomják, hogy kicsit belelátok, egészen elképesztő várakozás van. Tehát, hogy
2: te játszottál
1: vele? Játékot, még a kezdeti időkben egy kicsit igen, de ezzel a nagyon durva GTA 5-tel, meg ami 6 lesz, ez már egy évek óta nem. De kíváncsi vagyok én is a 6-ra. Láttam ezt, megnéztem ezt a Netflixes sztorit igazából. Az nagyon, nagyon durva, hogy őt mit csináltak, és hogy milyen hype-ja van ennek a játéknak. Egészen elképesztő. Balázs, hogy játsz az alkoholról leszokásról, a délutáni kíváncsi műsorban lejátszálnád a Rót kicsit könnyebb dalát, az a te számod. Nem vagyok már délutáni kíváncsi műsorban, köszönjük szépen. Már nem játszom le semmilyen dalt, mert nem vagyok kíváncsi műsorban. Nincsen semmilyen elvonási tünetem.
3: És száraz este volt?
1: Tegnap? Teljesen, nem ittam semmit.
2: Na jó, hát az első napot azért csak lehozzuk.
1: Hát most már úgy van, hogy most már talán péntek este volt az utolsó, vagy szombat este, semmi. Tehát szauna volt tegnap, edzés, kész, visszálltam, nincs alkohol, zéró.
2: Kicsit gyakrabban eljár a kezed, de...
1: Egy kicsit feszültebb vagyok, kicsit többet üvöltözöm, kicsit többet verekszem.
2: Egyébként nagyon jól viselem.
1: Más tünet egyáltalán nincs. Úgyhogy nem, nincs baj. Szerintem ez egyelőre még nem sikerült valódi olyan Isten igazából, ilyen jóféle alkoholistává válnom, hogy szerdán már sóvárgás
2: legyen. Pedig nagyon igyekeztem.
1: Nagyon dolgoztam rajta nyáron, de semmi. Figyelj, az nem is jut eszembe az ivás. Tehát, hogy így egyáltalán nem. 114 nap karácsonyig kaptuk SMS-ben, köszönjük szépen, de nem tudjátok, nem kezdünk el így nagyon számolgatni, úgyhogy ez nem is, nem is fontos.
2: Azt tényleg valit, hogy 2 billió, nem hiszem, 2 billió dolláros fejlesztés. Ezt...
1: Brutál, hogy mi pénzt tettek ebbe bele, de hogy már az eladásokból ez mennyi jön vissza, és hányszorosa, persze.
2: Ez visszajön.
1: Vissza? Hogyne, előfizetésekből, eladásokból, persze, iszonyat nagyot kaszálnak rajta. Nagyon durva. Nézd meg azt, megérted az egésznek a történetét, meg hogy áll, meg mitől van ekkora hype. Nagyon durva, tényleg.
2: Leszerem a GTA 6-ot, pénteken születésnapom, Zsolti.
3: Az is jó.
1: Igen. Na jó van, gyerekek. Tegnap volt egy történetünk, és ennek próbálunk utána járni. Ugye, mi nagyon szeretjük ezt a sztorit, tegnap hosszasan beszéltünk róla. Hát mondhatni tulajdonképpen egy magyar utas kigyilkolta a Wizzair logisztikai mátrixát, és ingyen visszahozták Krétáról, úgyhogy ő nem akart elmenni, Krétára elment. Mielőtt kapcsoljuk a Wizzair kommunikációs vezetőjét, azért mondjuk el, hát, ha valaki nem hallott, hogy mi volt a tegnapi sztori, mert egészen megdöbbentő.
2: Minden idők legbizonytalanabb utasa. De tényleg? Győztese, azt hiszem.
1: És ugye a repülés azért sokszor miről szól, az általában végtelenül kiszámítható szabályokról, megveszed a jegyet, becsekkolsz, biztonsági ellenőrzés, beülsz a jegyre, felszállsz, leszállsz, és meg is érkeztél. Aztán jött egy magyar utas, és azt mondta, ezt a Matrixot ő áthúzza, legyilkolja a Wizzair alkalmazottakat, és a menjek vagy maradjak típusú határozatlanságot olyan szinten fejlesztette tökére, hogy ez egyfajta művészi szint, de tényleg. Ugye mi történt, csak röviden, hát ha valaki tényleg tegnap nem hallotta, volt egy utas, ment egy gép ugye Krétára. Heraklion a Krétára indult. És ő ugye elbizonytalanodott a kifutó pályán, miközben sétált a géphez, hogy nem akar repülni. Ő nem akar elmenni.
2: Leült a lépcsőre,
1: üldögélt a lépcsőn, a személyzet visszakísérte, tették, vették magukat, oké, akkor leszették a csomagját, ez az ide. Majd ott még ugye a váróba kitalálta, hogy akkor ő lehet, hogy mégiscsak menne.
3: Mégiscsak jó hely ez a Kréta, gyerünk!
1: Ő mégiscsak megint tetvett a személyzet, megint beszéltek a pilótával, újra becsekkolták, újra átment ezen az egészen, fölültették a gépre. Ugye? De ez már volt egy ilyen, egy másfél vagy egy órás hercehurca. Ezt egyébként maga az utas osztotta meg ugye a fapados károsultak a Facebook oldalán, így van. Visszakísérték a hölgy, egy vizeres levette az utaslistáról, elköszöntek, ő kitalálta, hogy menne, visszarakták az utaslistára, és elindultak Héraklion felé. Az út során neki meg eszébe jutott, hogy értelmét vesztette az utazás célja. Mégse akar menni Krétára, és azt mondta, hogy ő nem akar Krétán maradni, ugyanezzel a repülőgéppel szeretne hazamenni. Nincs ilyen.
3: Ez a sztori nincs. Itt ugye ez logisztikailag megoldhatatlan, ugye?
1: Igen.
3: Nem lehet olyat, hogy leszállsz, akkor intézel jegyet, visszaszállsz, mert addigra elmegy a repülő. Mit csinált ekkor?
1: Ezt ő kitalálta, hogy ő ott maradna a gépen.
3: Nem szállok én le.
1: Ő nem száll le a gépről. Oda ment a vezető légiutas kísérős, előadta neki a történetet, nem volt jegye visszafele, azt se értem, hogy nem volt, de valószínűleg hosszabb időre maradt volna, mint kiderült egy nőnél. Nem volt foglalása, nem volt beszállókártyája, semmilyen nem volt a Héraklion Budapest járatra, normálisan elmondta, megpróbálnak rajta segíteni, és végül is a kapitány megengedte, hogy ugye hát ő tulajdonképpen leszállt ugyan Héraklionba, ő viszont nem szállt ki a repülőgépből. Hát ezt így olvasod, és azt mondod, ez nincs. Ez nincs ez a sztori. Megvárta, amíg az összes utas leszáll, kiürült a gép, személyzet elkezdett pakolni, neki pedig mondogatta a személyzet, hogy legyen nyugodt, mindent meg fognak oldani. És ült az első sorba egy kis táskával az ölébe. Van ilyen? Hát ez a sztori nincsen, de tényleg.
2: Hát főleg úgy, hogy pontosan tudod, hogy a fapadosoknál mindenért pénzt kérnek, nagyon-nagyon szabályozottak.
1: Nagyon szigorúak,
2: tehát nincs olyan, hogy elírsz egy betűt a nevedben, amikor becsekkolsz, és fizetned kell azért, hogy átírd a nevedet, tehát hogy mindenért.
1: Igen, de
2: nincs, hogy fogod magad, és visszafordulsz a géppel, és ott maradsz.
1: Meg ugye nem csak a fapados, hanem szerintem a reptéri szabályozás is kemény. Ugye a reptéren minden utasnak ki kell szállni a gépből. Tankolják, balesetvédelmi előírások, tehát hogy tényleg nagyon sok minden van. De azt mondta a vizer személyzete, hogy maradjon. Ott ült a repülőgépen, majd egyszer csak megjelent a földi személyzetből egy kiszolgáló ember a beszálló kártyájával, és hozta a Héraklion Budapesti jegyet neki kinyomtatva.
3: És azt mondta, hogy uram, jó utazást, megvagyunk.
1: És megvagyunk. És visszajött a csávó. Hát nincs ilyen. Hát minden idők legbonyolultabb utasa. Teljesen szürreálisnak tűnik, és ugye több újság fenntartásokkal kezelte a történetet. Tehát megírta a 444, ez lehet, hogy nem valid ez a sztori. És
3: sokan már PR cikkre gyanakodtak, hogy a Vizer maga generálta ezt a sztorit.
1: Igen.
2: De már tegnap elmondtuk, ugye, hogy a Vizer, bár akkor még nem volt megszólaló, de hogy a Vizer az azt mondta, hogy ez egy valid történet, tehát ez tényleg megtörtént. És ugye hozzátartozik a történet, hogy mi megkerestük a Vizert, éppen szabadságon van a szóvivő, de helyette megjelent a kommunikációs igazgató.
1: A kommunikációs igazgató, igen. Az András, aki elmondja, hogy mi történik, mert ugye arra gondoltunk is, hogy gerilla marketing, ugye? Tehát, hogy én beírok valamit egy Facebook csoportba, a Vizer ezt megcsinálja, vagy nem, de tök jó reklám ez a légitársaságnak. És elmondták, hogy nem, higgyük el, hogy ez valóban megtörtént, és mindjárt elmondják, hogy tényleg megtörtént velük ez az utazás, ez az ember, és kiderült, hogy valamilyen nőügy van a dologban.
2: Igen.
1: Elvileg ő valami nőhöz ment volna.
3: Úgy ment nőhöz, hogy ez valószínűleg ugyanaz az átverés, amit már ezerszer hallottunk.
1: Igen.
3: Valaki ugye belógatta a hintába beszálló fiatalember elküldött egy rakat pénzt.
1: Ez milyen sztori.
3: És amikor már ott álltál a reptéren, és próbáltad elérni a csajt, hogy kicsi, megyek Krétára, ugye ott lesz. Soha többet
1: nem. A csaj felszívódott, és nem volt pénzed, nem akarták Krétán maradni, és nem volt csaj se sehol.
3: Igen.
2: És a repülőgépen jöttél rá, hogy mekkora
1: marad. És a repülőgépen rájöttél, igen, hogy ez magányos lesz a Krétán, mert senkit nincs ott, igen. Na itt van Radó András, a Vizer kommunikációs igazgatója. Hello András, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
1: Te mit szóltál először, amikor meghallottad ezt a történetet?
4: Hát leraktam a telefonomat, egy picit után olvastam, és hát most majdnem egy évtizeddel légi közlekedésben vagyok, de ilyen emlékén én se találkoztam. Meglepődtem.
1: A világ legbizonytalanabb utasa, mondhatni tulajdonképpen, nem? Tehát a ti Matrixotokat azért eléggé áthúzta, mert hogy azért ez nem jellemző, ami történt.
4: Hát nem jellemző, igen, elég bizonytalannak tűnt az utas, de megoldottuk a végén, és hazahoztuk, ahogy ezt szerette volna. És talán ilyen esetben ez a legjobb, hogyha valaki ennyire bizonytalan, és ennyire nem szeretne repülni, vagy nem szeretne ott maradni valahol, akkor talán mindenkinek ez a legjobb.
3: Na de várjál, már itt nem arról van szó egyszerűen, hogy nem szeretne ott maradni. Tehát a sorozat úgy nézett ki, hogy megyek, nem megyek, megyek, maradok, nem maradok, visszajövök.
1: Igen,
3: tehát itt hatot ugrottatok, hát azért ez nem egy ilyen egyszerű sztori.
4: Hát nem egy egyszerű sztori, nekünk is időbe telt, mire kigoboztuk a dolgokat és a történéseket. De úgy volt, ahogy az úr azt leírta a posztjában, és hát a személyzet szerintem fantasztikus munkát végzett, hogy ilyen gyorsan elintézte, hogy legyen hazafele jegye. Ugye mi körülbelül 35-40 percet töltünk a földön, ez alatt a személyzet átvizsgálja a repülőgépet, hogy nem hagytatok-e ott valamit, nem maradt-e ott valami olyan dolog, aminek nem kéne ott lennie, megtankolják a gépet, a pilóták körbejárják a gépet, megnézik, nem ütöttünk el madarat mondjuk leszállás közben, és közben az utasok kiszállnak, az új utasok pedig beszállnak. És ennyi idő alatt sikerült ezt a budapesti központtal egyeztetve, és a helyi krétai földi kiszolgáló csapattal megoldani. És mi... ahogy mondtátok, az előbb megkapta az úr a jegyet.
2: De mi látszott ezen a fiatalemberen, hogy ennyire megesett rajta mindenkinek a szíve? Tehát azért ez a fajta rugalmasság nem jellemző úgy általában a fapadosokra. Azt mondják, szállj le, aztán old meg.
4: Én azt merem mondani, hogy a vízre talán jellemző ez a fajta rugalmasság elég sok területen. Az úr a kollégáim beszámolója alapján nagyon kedvesen, nagyon udvariasan elmagyarázta, hogy ő úgy döntött, hogy szeretne visszajönni. Ilyenek egyébként nagyon ritkán, kicsit más esetben, de előfordulnak. Például, amikor valakinek olyan egészségügyi baja lesz útközben, ami miatt nem tud, vagy nem szeretne ott maradni, akkor erre is a megoldás, hogy valahogy visszahozzuk. Ha nem Európán belüli járatról van szó, tehát az egyik vége az Európai Unión kívüli, és nincs valami olyan papírja, nincs meg az összes megfelelő papírja, hogy beengedjék az országba, akkor vissza kitoloncolják, vagy nem engedik be az országba, ilyenkor is vissza kell hozzuk. Tehát azért ez nem teljesen precedens nélkül valakit ugyanazzal a járattal hazahozunk, de mondjuk ilyen csiki-csuki, ami itt történt, ilyen még valóban nem volt.
2: És akkor kifizettetik vele a vételárat? Tehát neki ezért a visszafelé útért kellett utólag fizetnie?
4: Nem tudok minden részletről nyilatkozni, mert vannak egyrészt biztonsági okokból és bizalmassági okokból, nem tudok mindenre válaszolni, de mi ezt az úrral el fogjuk intézni.
1: Egyszerűen, hogy volt hely a gépen, tehát az is nagy mászdi, ugye? Meg hogy a földi kiszolgáló személyzetbe belemenne, mert ugye vannak szabályok, hogy le kell szállni a gépről, megtankolják a gépet, nem lehet utas tankolás közben a gépen. Tehát azért itt van egy csomó olyan követelmény, amire nem is ti vagytok hatással, hanem maga a reptér, meg a reptér szabályzata.
4: Így van, szerencséje volt az úrnak, hogy volt hely a gépen valóban, hát nem lett volna hely, hogy nyilván nem hozzuk haza, hiszen akkor azok az utasok, akik azzal a járattal jöntek volna haza, előnyt élveztek volna. Nem minden reptéren van tiltva, hogy tankolás közben az utasok a fedélzeten maradjanak, illetve a biztonsági ellenőrzés alatt az egyik kollégám ezzel az úrral maradt, míg a többiek ellenőrizték a repülőgépet. Tehát ilyen azért ezekre a szabályokra figyeltek a srácok, hogy biztos, hogy szabályszerűen és a szabályokat követve történjen minden.
3: Okot mondott az ember, hogy miért volt a hezitálás már kifelé, és miért jött végül is vissza?
4: Én nem mondanék többet annál, mint amit leírt a posztjában, de ahogy az előbb is mondtam, nagyon kedvesen, nagyon udvariasan, nagyon értelmesen elmondta az ő szituációját.
1: Aha. Az lehet, amiről beszéltünk, igen, hogy eltűnt a nő és eltűnt a pénz. És már csak ő maradt, és már nem olyan jó krétán lenni.
4: És a pilóták meg tudtak a központ, bocsánat, a pilóták tudtak a központtal, van egy olyan rendszer a repülőgépen, amivel tudnak a központtal tulajdonképpen csetelni, és akkor ott megkapták azokat az utasításokat, amik lehetővé tették, hogy megoldják.
1: Ja, már hogy a Wizz Air központ és a pilóták között van kapcsolat.
4: Így van, természetesen folyamatos kapcsolat van, és van egy ilyen chatszerű, és akkor ki tudják nyomtatni, mint egy blokkot, és ott megjön az üzenet.
2: Aha. Az, amikor eljön az üzenet, ezt nem hiszed el, mi történt.
1: Itt ül egy csávó, nem akar leszállni, előbb nem akart felszállni, mit csináljunk vele? Igen. Jó, hát mindenképpen azért ez pozitív színben tüntet fel benneteket, ez jól jött szerintem, meg tök jó a sztori, meg tök kedves, tehát hogy így azt mutatja, hogy a légitársaságoknak is néha van lelke. Ez egészen megnyugtató. Azért ránk utasokra nézve, hogy ezt ő ráadásul így kiírta, tehát hogy ezt nem is ti írtátok ki, hanem ezt ő így magától kiírta.
4: Abszolút, és a Feri mondtad az előbb, hogy azt gondolták sokan, hogy ez egy gerilla marketing akció volt. Én nagyon sok telefonhívást kaptam, hogy mennyit fizettetek ezért a történetért, hogy ez így megjelenjen, semennyit. Tehát ez tőlünk teljesen független, ez tényleg így történt, ahogy az úr leírta.
2: Hát gerilla lenne, én is ezt mondanám.
1: Igen, most a Ryanair ingyen fog utaztatni óvodás csoportokat. Valamit csinálni kell, az EasyJet, nem tudom, nyugdíjasokat köröztet majd Budapest felett két napon keresztül.
2: A Ryanair hazahozza a Wizz Air.
1: Igen. Annás, nagyon köszi, örülünk, hogy beszéltünk. Jó munkát nektek. Köszönjük szépen.
4: Sziasztok.
1: Köszönjük szépen. Azért gyerekek, ha tényleg nő miatt ment, az milyen, az milyen durva. Tehát kifizetsz egy csomó pénzt, eltűnik a lóvé, ugye? Eltűnik a nő is, és rájössz, hogy nem akarsz már ott maradni. Arról... Se pénz, se nő, azért az kemény.
2: Arról csinálhatnánk egyszer egy témát, vagy akár most, hogy az életed nagy felültetései.
1: Hogy hova ül, hogy mire ültettek?
2: Hát igen.
3: Ilyen nagy eltűnések.
2: A legnagyobb megszivatás, megszavatás, igen.
3: A kedves barátom pont pár héttel ezelőtt járt így hosszas csetelgetés.
1: De ráfutott a csetre?
3: Hosszas csetelgetések, hosszas nagy szerelmek, közös jövőkép. Jaj, tudod, én is szeretek kirándulni. Aj, de jó, hát a gyerekek. Jaj, de nagyon szeret. Ott mondjuk ott hála Istennek lenyúlás nem volt.
1: De legalább létező ember volt a másik oldalon.
3: Létező ember volt. Hát illetve ezt nem tudhatjuk. Most te is föltetsz egy profilképet. Csajként.
1: Egyébként igen, jó, hogy találkozás nem volt.
3: Igen, de azért gondolom, hogy létező volt, mert a lenyúlás esete az nem valósult meg. Tehát nem kért pénzt, nem kért semmit, nem kért semmi ilyesmit, és meg volt az első randi lehetősége, étterem, emberünk ott grasszált már az étterem előtt fél órával, mert egy úriember, hogy megvárja a csajszit, és a csajszi törölte magát mindenhonnan, ahol
1: ezeket a ghostingolásokat nem értem.
3: És eltűnt. Úgy tűnt el a csaj, hogy se híre, se hamba. Ráadásul ugye egy ilyen párkereső chat felületen beszélgettek csak, tehát még telefons számot sincs hozzá.
1: De mi, de ki az, de aki mi? Még chatten beszélget? Vagy mi MySpace? Vagy mi
3: van? 40-es
2: úri ember. Megvan ennek a romantikája.
1: Chat ablakban beszélgetünk?
3: Hát, igen,
2: általában azt, hogy tudod, van időd megfogalmazni a gondolataidat, nem kell azonnal reagálj, van ennek valami ilyen.
1: De hova ghostingolnak? Tehát mi történik? Megijed?
3: Hát,
1: közeledik a randi, egy felnőtt ember, és összetolja magát?
3: És miért nem tudod azt mondani, hogy figyelj, ne haragudj, mégse.
1: Csak addig elégül ki, amíg megy az ismerkedés, de amikor találkozássá változik, annyira fél, hogy ő már nem akarja a valódi találkozást? Mi a ghosting lényege? Hova tűnik? Hogy mert egy szex abban... után eltűnik, azt még kicsit szemét dolog, de kicsit értem. Volt egy szex, nem akar többet, gyáva dolog, elítélem, de azt meg... De a randi előtt, két hónapos randizgatás, elverandizgatás után jön a holnap a találkozás, és eltűnök, ez nekem egyszerűen ez nincs meg.
2: Hát talán van jött egy jobb, nem?
3: Lelkileg ő kielégül a randizgatással,
1: valószínűleg fél találkozni.
3: És attól meg fél.
1: Igen, valószínűleg fél találkozni, addig izgi, amíg ez nem lesz konkrét, és ahogy konkrét, annyira megijed, hogy egyszerűen ghostingol. Hát de miért törlöd magad mindenhonnan, megtűnsz el, úgyhogy két hónapja fűzitek egymást. Abban mi a jó? Nem volt pénz, nem vártad át, nem volt szex, nem használtad ki. Tehát semmilyen üzlet nem bonyolódott, amitől ez neked jobb volt.
2: Mert azért borzasztó aljas, mert rengeteg kérdést hagy maga után. Tehát
1: igen,
2: ott állsz,
1: igen,
2: hogy fellettél, piedesztára lettél emelve, te voltál másfél-két akárhány hónapon keresztül a férfi, a nő, akiért ő majd eljön, és már tervezitek a közös jövőt, ahogy mondtad, és aztán egyszer csak ott állsz így beszélve.
1: Hát ha a nő volt a másik oldalon. Ja. Ha tényleg az volt a másik oldalon. Innentek ezek ki tudod, hogy ki volt
3: de
1: a másik oldalon?
3: Miért nem folytatta izét, ha ez lenyúlásra ment? Vagy miért nem jutottak el odáig?
1: Hát igen.
3: Tehát azért gondolom, hogy ebben a sztoriban nincs a lenyúlás része, tehát nincs. Nem pénz volt,
1: igen.
3: Hanem egyszerűen a kisasszony azt mondta, hogy eddig ne tovább.
1: Írjatok már, drága hallgatót, mikor volt az életetek legnagyobb eltűnése? Ha valaki ghostingot vált a kapcsolatban, szex előtt, randi után, szex után, mikor történt ez a dolog, hogy egyszerűen felszívódott, eltűnt, ghostingolt. Hány éves volt, férfi volt, nő volt, írjátok meg. Jó, jövünk mindjárt, 7:30 pontosan itt vagyunk a hírek után.
0: Micsoda témák, micsoda hangulat! Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
7: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
8: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
9: Hát a 80-as maratonra.
8: 80 kilométer?
9: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
10: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között. Szerdától vasárnapig ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
11: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
12: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
13: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
14: Maltofer rágótabletta. Vaspótló gyógyszer. Vinn nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Anya, arra gondoltam,
16: rendet raksz a szobádban.
15: Hogy rendelni kellene már a Family Frosttól.
16: Ezt bízd csak rám. Már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
17: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
18: Azt hiszem, holnap itthon maradok.
19: Na nem hiszem el, múlt héten a gyereknek fájt, most meg te kezded. Még szerencse, hogy kéznél van a Dorytricin. A Dorytricin 3-as segítséget nyújt. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású.
20: Dorytricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
21: Újra itt a Verbaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-éig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
5: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Autós találkozót tartottak a Szabadkígyósi kastélynál. Nemzetközi fesztivállal indítja az új évadot a Jókai Színház. Videós segítség a nyugták utáni adatszolgáltatáshoz. Jó reggelt kívánok, Zsíros András vagyok a Rádió 1 híreivel. Nemzetközi jármű találkozó hozta össze az autók szerelmeseit Békés vármegyében. A Szabadkígyósi kastély parkjában megtartott rendezvényre nem csak hazánkból, hanem a környező országokból, többek között Romániából, Szerbiából és Montenegróból is érkeztek résztvevők. A program legnagyobb különlegességét az adta, hogy az egyedileg átalakított járművek és az autókultúra találkozott a történelmi épület elegáns környezetével. A rendezvény nem a hangos motorokról szólt, a hangsúly sokkal inkább az egyedi építéseken, a járművek történetén és a tulajdonosokkal való beszélgetéseken volt. A kilátogató érdeklődők a legújabb tuning munkák megtekintése mellett a helyi kastély kiállításait és tornyát is felfedezhették. A szervezők a Beolnak elmondták, hogy a sikeres rendezvénynek jövőre is lesz folytatása. Nemzetközi színházi fesztivállal indítja az új évadot a Békés Csabai Jókai Színház. A szeptember 10-én kezdődő háromnapos rendezvényen négy ország társulatai 9 előadással mutatkoznak be a közönségnek. A színpadi produkciók mellett szakmai beszélgetések és kísérő programok is várják az érdeklődőket. Szeptembertől a papíralapú és a számítógéppel előállított nyugták után is kötelező az adatszolgáltatás a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak. A NAV a honlapján egy lépésről lépésre követhető oktató videóval is segíti a vállalkozások átállását a papírnyugták adatainak kézi rögzítésére és beküldésére, tájékoztatta rádiónkat Linzmeier Szilvia, a hatóság kommunikációs főosztályvezetője.
2: Akiknek nincsen online pénztárgépük, azoknak valahogy szeptember 1-től eleget kell tenniük a nyugta adatszolgáltatási kötelezettségnek. Ez egy új szabály, a legegyszerűbb megoldás ez az e-pénztárgép. Ebből a NAV-nak van egy ingyenes, saját fejlesztésű mobil applikációja. Könnyen le lehet tölteni, érkezik az újabb segítség. Egy nagyon rövid, másfél perces kisfilmben mindenkit végigvezet a folyamaton, hogy kell letölteni ezt az alkalmazást. Innentől kezdve a nyugtaadatszolgáltatás teljesíthető.
1: Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Éjjel hullott egy kis frissítő eső, de ma folytatódik a száraz, napos idő, Békéscsabán 31 fokig melegszik a levegő. Az északnyugati szél időnként még megélénkülhet, szinte végig derült lesz felettünk az égbolt, napnyugta után hűlni kezd, hajnalban 14 fok várható. A hét folytatásában 30 és 32 fok között tetőzik a hőmérséklet.
3: Az időjárás jelentést támogatja a Családi Fürdőmedencék kivitelezője, az Alföld Pool Kft. www.alföldpool.hu.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék! Sebestyén Balázssal, Gévai Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is

0: weekend.
1: 3-4 lesz pontosan, 3 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, kitartás a gyerekeknek, első nap, ez nehéz lesz, de belendül minden gyerek, kitartás. Látszok, kis lurkók, irány az iskola, jó lesz ez.
2: És ez a mai, ez még laza, tudjátok, évnyitó, izé, ismerkedés, barátkozás, de holnaptól.
1: Holnaptól felmérők, dolgozatok.
2: Mire emlékszel a tavalyi év matematika feladataiban?
1: Bizonyám, úgyhogy kitartás minden fiúnak, lánynak, veletek vagyunk, srácok, ez nem könnyű, tudjuk, egy ilyen jó nyári szünet után visszamenni, de nyilván sokan várják, sokan zsizsegnek, pezsegnek, akinek jó osztálya van, szerintem az ilyenkor már tökre várja, hogy újra bent legyen, szóval nem mindenki éli meg ezt ilyen nagyon nagy drámaként, de tudunk ezzel azonosulni, mi is voltunk diákok 100 000 éve, és tudjuk, hogy azért ez. Ezek nehéz napok.
3: Na, tegnap este ingeket vasaltam.
1: Ó, igen?
3: Persze.
1: De még van ez a fehéri matróz blusz című borzasztó kommunista szösszenet, amit kell, igen?
2: Van, ez nem kommunista, menő angliai iskolákban van egyenruha, havert el, vagy ezzel tévedve.
1: Ja, azt, de azt nem ilyen matróz blusz, mondom.
3: Nem, a fehér ing, meg a fekete alj, az kötelező. Annyira, hogyha nem az van rajtad, akkor bevágják.
1: Na, de ez egy kicsit komcsi, miért kell? Most egy évnyitón miért kell? Tehát mi történik azért? Ez bemegy. Megnyitom, mondok 5 mondatot, mindenki megy az osztályba, csókolom.
3: Meghallgatják a himnuszt, azt visszalátok.
1: Tehát is nagyon kell. Tehát a himnusz nélkül tényleg nincs évnyitó. Tehát ha nincs himnusz, az év az nem nyílik meg.
3: Meg kell adni a módját.
1: Az biztos egyébként. Lehet, hogy csak bemennének, és halál lazán mindenki bevonulna az osztályba. Nem? Jönnének a tanárok, újak, itt vagyunk gyerekek, nagyon kezdjük
2: nyomás.
1: El. Halálfölösleges nyomasztás egyébként. Semmi ilyen. Régi dolgok, amiktől így nem tudunk megválni. Himnusz, az évnyitón, fehér ing, sötét nadrág. Mert? Érveket kérünk, igen. Na, mi ugye beszéltünk egy vizeres történetről, és ghostingolt valószínűleg a csaj, ugye már mindegy, nem akarjuk magunkat ismételni, és ugye arról kezdtünk dumálni, hogy mi a fene történik ilyenkor, hogy tűnnek el, kitűnik el, mi a ghosting lényege, ugye sokszor próbáltuk már különböző oldalról megtárgyalni ezt a témát, de hát ha találunk benne valamilyen új perspektívát, hogy mikor és miért tűnik el valaki az ismerkedés alatt, közben, előtte, mert hogyha még beteljesült a dolog, és volt egy randi, és történt valami, azt még úgy kicsit, nem azt mondom, hogy értjük, de ott legalább volt valami. De ugye nagyon sokan ghostingolnak úgy, hogy ismerkedés közötti tulajdonképpeni percekben, csetekben, randi előtt tűnnek el, és nem nagyon tudjuk, hogy miért. Azt írja egy hallgató, nálam a legesztrém a ghosting ismerkedés közben 2 mondat között volt. Konkrétan egyik és a másik között hús törölte magát az applikációból. Érted? Na. Hát ezzel mit csinálsz?
3: Mondat vesző, és egyszer
1: és eltűnt,
3: csak...
1: Kész, törölt az applikációt. 2 éve vagyok fent ilyen társkeresőn, és ez a ghostingolás sajnos mindennapos dolog, sokkal könnyebb a lánynak, egyszerűen csak az csak nem írni vissza, mint hogy megmondja egyenesen, bocs, de nem.
3: Hát ne vetítsük ezt csak a lányokra egyébként. Aha. Tehát ezt a férfiak is megcsinálják.
1: Szerintem a férfiak nagyobb számban ghostingolnak, mint a csajok. Én azt gondolnám, hogy ez inkább ez egy pasis dolog. 5 éve egy társkereső alkalmazáson keresztül ismerkedtem meg egy férfiről. Hetekig beszélgettünk, naponta többször is, majd a randi napján írta, hogy fodrásznál van, képet is küldött, utána indul. Milyen fekete öves. Soha nem érkezett meg.
3: Azóta is vár.
2: Várjál, mert most jön a csavar benne.
1: 2-3 éve megtalált, és bocsánatot kért, írta, hogy beteg lett.
2: De hol? Mikor?
1: Fodrász és a randi között.
2: De ez az 10 perc. Ott ő nagyon beteg. Értem.
1: Speciális légzés technikával és egy gyógyital segítségével már jobban van. És akkor lehet folytatni, ott alapban maradt a dolog. Aha. Rövidre zártam a beszélgetést. Mekkora büdös nagy kamu, te jó Isten! Azt a mindenségét neki. Régebb buliban azt mondtam, kimegyek WC-re, mire rájött, hogy nem jövök vissza, már otthon mostam a fogam. Oké, de az buliból eltűnni, az még nem egy személyes randi, tehát azért az úgy még rendben van. Németben éltünk 2 éve, reggel puszi szeretlek ölelés, mire hazaértem délután munkából, lakás kipakolva, jegygyűrű asztalon. Se egy levél, egy üzenet. Teló és Facebook letiltva. Na így lett vége egy 5,5 éves kapcsolatomnak.
2: Na, szóval, hogy 5,5 év nem érdemel annyit, hogy leülsz, és azt mondod, hogy figyelj kicsim, elég volt, nem megy, puszi, szia.
1: Igen, tehát azért hazamész, és le vagy tiltva, ki van pakolva a kecó, le van rakva a jegygyűrű, paja írta. Tehát akkor ez csaj volt, tehát ez csaj csinálta meg.
2: 5,5 év, akkor itt van a sztori. 2024. szeptemberében a férjem 12 év után feleségül vett, akkor már 10 éves volt a kislányunk, ekkor történt egy megcsalás, ez kiderült meg minden, és a csávó mindenkit tiltott a családból, eltűnt, 13 évet törölt ki így az életéből, és azóta sincs meg.
1: Ne csinálj!
2: 13 év, érted?
1: De a gyerek életéből
2: és
1: is mindenki...
2: Mindenkiéből. Tehát ott hagyta a gyereket, a családot, mindenki.
1: De lehet, hogy meghalt. Nincs ilyen, hogy valahol fekszik ez a csávó azóta.
3: Te rohadt mérges vagy, és akkor meghalt.
1: Igen, szerencsétlen, hogy fekszik a gyárakban.
2: Lehet.
1: 13 év után valaki úgy szívódik föl. Ne csináld! Ez egészen megdöbbentő. Hogy élnek emberek? És a gyereket se hívott többet. Eltűnsz, nem jelentkezel. És őt csalták meg a csávót?
2: Nem, a csávó csalta meg a csajt. Ezt a csaj írta.
1: Ja, és még ráadásul a csávó csalta meg?
2: A csávó megcsalta, ezen pattant ki a botrány.
1: Hát ha ezt megértem.
2: És a botrány után a csávó úgy döntött, hogy akkor én mától nem vagyok itt az életetek részei.
1: Ez nagyon durva.
3: A fodrász vagyok, elrontottam a haját, bocsi.
1: Ja. Igen. Bocsi, hogy 4 hónapig gosztoltalak, elhagytam a töltőmet, amúgy ma este mit csinálsz? Küldte valaki idézőjellel, tehát valószínűleg ez is megtörtént vele. Azt mondja, hogy közel 2 hétig cseteltem egy csajjal, aztán valami indítatásból előkaptam a Google Lens-t, valami román TikTokernek használta a képeit, egy másik meg szlovák Facebook híresség képeit, pénzt sem kért, a beszélgetésben kimerültek a dolgok, randi az soha nem lett. Nemrégiben volt ugyanez velem, megbeszéltük a randit, előző este felhívott, hogy pontosítsunk, a végén puszi-poszi, amint leraktuk a telefont, felszívódott, azóta se hallottam róla. Mi a lélektani magyarázat?
2: Hát itt valószínűleg ugye gyáva az ember, tehát nem meri megmondani, ezért még élőben telefonhívással megerősít téged abban, hogy igen, kell lesz neki, te vagy az igazi, randizni fogtok. Én inkább azt nem értem, hogy azok az emberek, akik valami izgalomra vágynak, akik ezt
1: akik
2: csinálják.
1: Csak a chatig mennek el, de nem találkoznak. Igen, szerintem igen. Ez egy ugyanolyan függőség, persze.
2: Hogy félsz végre a társas van interakciótól. Valami az életedben.
1: Aha, társas interakciótól félsz, az ismerkedés tetszik, a csetelés tetszik, de már nem akarsz találkozni, mert félsz, gátlásos vagy, rosszul kötődsz, bármilyen problémát lehet a személyes kontaktra, de addig viszont tök izgi.
2: Van olyan, hogy ezek szerintetek társkapcsolatban élnek, tehát van barátja, vagy barátnője, férj, feleség, és kis izgalomra vágyik, és cseten ezt kiéli.
1: Szerintem simán ez is benne van. Persze, hogy flörtöl, és vagy odáig megy, de közben párkapcsolatban van. Simán benne van, igen.
3: Ritka lélekölő egyébként nekem annó.
2: Na mesélj,
3: sok
2: hányszor?
1: Sokan, ja, hát ezt nem esélted sokszor, hogy sokan tűntek el, igen. Igen.
3: Akkor az a probléma, hogy azt érzed, hogy illetve magadban keresed a hibát, hogy valamit érontottam el, valamit nem adtam eléggé. Nem volt olyan, hogy megtudtam, hogy a pasi beteg. Levest főztem, bevásároltam, és álltam a ház előtt a cekkerrel, hogy én majd őt meggyógyítom.
1: És a pasi sehol?
3: Sehol.
1: És aztán karöltve jött 2 nővel hajnali 2-kor. És ez a Júli, te mit csinálsz itt? Igen. A gosztolás olyan, mint a WC-papír. Akkor tűnik el, amikor a legjobban számítaná erre. És kiderült, hogy mi lett a palival egyébként? Nyilván nem halt meg.
3: Nem, semmi. Egyszerűen így felszívódott. Tehát, hogy így ritkultak a beszélgetések. Az elején még nagyon izzott, nagyon akart. Minden szuper volt, aztán egyre ritkábban jelentkezett, egyre kevésbé. Ilyenkor a nőben bekapcsol, hogy valamit nem csinálok jól, valami elromlott, akkor sokkal több szeretetre van szüksége, nyilván jobban kell akarnom, és akkor majd visszakapom az előző izzást. Ezzel eladott bele az energiát, és utána aztán rájössz, hogy igazából a pasi már téged már réges-régen lehagyott. Tehát elküldött, már nem vagy neki senki, csak egyszerűen azt mondja, nem akarja a szemedbe mondani azt az egy kellemetlen beszélgetést megspórolja.
1: Persze,
3: és
1: simán
3: utána
1: neked
3: fél éved megy rá arra, hogy újraépítsd magad, és hogy így rendbe tedd a kis lehetőt.
1: Igen, nem biztos, hogy mindig van ennek egy ilyen mély lélektani magyarázata. Egyszerűen gyökér, nem? Jával gyökér, nem is kell benne megtalálni, hogy most ő mitől fél, vagy miért csinálja. Egyszerűen ilyen gyökerek az emberek. És ezt simán elhiszik, igen. Te meg a másik oldalon állsz, várod, és azt gondolod, hogy
3: én vagyok a hibás, tehát hogy valamit érontottam el, nem akartam eléggé, vagy túl sok voltam, és akkor most vissza kell vennem, és akkor kapsz ilyen kis morzsákat, ilyen fél, 3 naponta, 4 naponta egy-egy SMS-t, vagy bármit, hogy akkor igazából itt vagyok, meg szeretlek, meg vagyok, és akkor azzal úgy egy picit így helyreáll a lelket, hogy na hát én reagáltam túl, de hát pedig egyébként rohadtul nem erről van szó, csak nem akar elküldeni.
1: Hiszem, egy lányzóval 6 órán keresztül beszélgettünk, flörtöltünk, nevetgéltünk, aznap este együtt aludtunk, tiszteletben tartva, hogy ne siessük el a dolgot, nem történt semmi, ha olyan harmónia volt, ami kicsit érthetetlen, nagyon jól megvoltunk, hazavittem, azóta se hallottam róla semmit, utcára lakunk egymástól. Jó, tehát az egyik fél úgy gondolja, hogy élete estéje, a legnagyobb este, óriási, micsoda harmónia, úristen, mennyire együtt vagyunk, a másik oldalán kész, kirakod öt utcával arrébb, és ha soha a büdös életben nem halasz róla többet. Na, itt mi megy el? Érted? Igen. Tehát itt is tök máshogy.
2: Hát valószínűleg csak te érezted a nagy harmóniát, lehet, hogy ő tök kellemetlenül érezte magát egész este, és azért tűnt el.
1: Igen. Igen. Két randi után én nem ghostingoltam valójában a srácot, de ő nem állt velem többet szóba, miután engem elvittek a rendőrök egy foci meccs után, 72 órát tartottak benne, telefon kikapcsolva végig, nem értem. Nem hittem, miután kérgettek. Hát,
3: na, ennél jobb sztorit találj, kis pofán.
1: Igen, de az, hogy csaj volt, mert pasi nem hitte el, tehát a csajt vitték be, érted, két napra, vagy 72 órára, azért az úgy erős ebben a formában.
3: Milyen? Ne panaszkodjatok, nektek legalább írnak a csajok.
1: Igen. Igen. Ja, azért ghostingolt, mert nem volt semmi, írják az öt utcáról lakónak. Egyébként, simán, ja, egyébként az lehet, hogy benne van, hogy te eludvarjaskodtad a dolgot, ő meg azt gondolta, hogy Isten, szerencsétlen vagy.
2: Mennyire hülye, hogy igen, itt szexik igen. Velem, de a nő és semmi.
1: Igen. Szia Juli, még mindig várlak. Pap Tamás vagyok, azonosítom, 72-23-15.
2: A levesebb nagyon finom volt.
1: Nyertél 150 forintot, ma átvett a Sárkány utca 14-ben. Igen. Igen, és sokan írják egyébként, hogy irigykedünk, mert hogy addig sem jutok el, hogy valaki ghostingoljon. Örüljetek neki, legalább ti ennyivel előrébb vagytok, hogy benneteket valaki ghostingolt. Na jól van, hát okosabbak nem lettünk, nem tudtuk meg ennek a lélektanát, hogy ez hogy működik.
3: Remélem ezt halva legalább elszégyelled magad, te gyökér. Ilyet nem kapsz másikat, az biztos.
1: Ez jó érv arra, hogy ezzel vigasztalt magad, igen, hogy ilyet úgy se talál, igen. Igen.
3: Elhívtam egy csajt randizni. Hagyjuk is.
1: Na jól van, gyerekek, köszönjük az SMS-eket. Nézzünk rá gyorsan itt a friss közlekedési hírekre, hogy mi a helyzet. Kis tartsa elesett, nem lehet kijutni a városból. Elindult az őrület szeptemberben. Zsuzsi küldte, M7-es M0-as csomópontnál Budapest felé három sáv szintén. Elesett, ezt Attila írta, és egy kamion és egy autó ütközött az M1-es Budapest felé vezető oldalán. Lezárták a külső sávot, 3 kilométeres torlódás az M0-as csomópont környékén és az M1-es környéki Budapest felé. Ezt tudtuk, hát ez ma megindul, ez várható volt, hogy ez lesz. Úgyhogy mindenkinek türelem, visszaszoktak majd a kis lurkok.
2: Persze.
1: A szülőknek némi szabadság. Nem tudom, ez jó vagy nem, mert amekkora szabadságod lesz, annyira teher is az egész iskolával járó őrület.
2: Hát
1: nem
2: tudom eldönteni. Ami kicsi a gyerek, aztán már ez jó lesz.
1: Aztán ez már beáll egyébként, igen. Igen.
2: Meg megint az van, hogy mi magunk rángatjuk magunkra ezeket a szarokat, érted? Hogy de vigyük el, tehát tök jó, én is elviszem még mielőtt mondjátok, hogy de vigyél el apa edzésre. És akkor azon gondolkozol, hogy fiam 17 éves, hogy tulajdonképpen fölülhetsz a vonatra, bemehetsz Székesfehérvárra vagy a buszra, és mégis azt mondod, hogy figyelj, szívesen elviszlek, mert legalább együtt lógunk.
1: Persze, mert vagytok együtt.
2: Mert legalább vagyunk, igen, és egy eljön hamarosan az idő, amikor ezt már nem fogja kérni, és az meg nagyon rossz lesz.
3: Nekem egy csomószor van ilyen.
1: Igen.
2: Tehát, hogy mi magunk rántjuk magunkra ennek a tehernek a nagy többségét.
3: Taxisztatom őket, és közben mindig az jut az eszembe, hogy igen, most még megkér, most még elviszem, 2-3 év múlva már úgyse fog.
2: Hát meg hát, ha egyszer te kéred, hogy
1: vigyázz. Hogy nem 2-3 év, úgy ott leszek a Mama Hotelben, mint a húzat. 30 éves vagy, most már indulj el, kezdjél új életet, kezd el. Igen, ott lesznek simán szerintem. Ha szeretnek otthon lenni, akkor nem fogják elsietni. Na jó, jövünk mindjárt 5 perc, pontosan 8 óra, itt vagyunk rögtön a hírek után.

0: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár,

Burger King támogatásával. Live Mix minden nap már 2 órában. Délután 5-től 7-ig.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Rendülj bele az őszbe új stílusoddal. Vásárold meg új olvasó, távoli vagy multifokális szemüveget akár 30% kedvezménnyel. Vagy lépj szintet a Vision Express Club szemüveg előfizetéssel, és élvezd ki exkluzív előnyeit. Részletek a visionexpress.hu oldalon.
2: Plasztikai műtétek most akár 500.000 forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
3: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plus mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
4: Forró hangulat, tüzes áron. A Metro bajnokajánlatában a 2,5 kg-os kiszerelésű arófaszén csomagja most csak bruttó 1299 forint szeptember 6-áig. Válts ki online gurmékártyádat és vásárolj akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
5: Temperamentumos trónörökös a Burger Kingben. Megérkezett a King's Loco Chipotle tűzön grillezett marhahússal, chili paprikás pepper jack sajttal, friss zöldségekkel és pikáns chipotle szósszal. A következő megálló egy tengeren túli ízvilág. Burger King. Pont ahogy szereted.
6: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
7: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
8: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
9: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
10: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
11: A Protexin kell.
12: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak.
13: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
14: Hát ide hallgassatok, pajtigát!
15: Sünidő, ide vagy oda! Hamarosan kezdődik az iskola! Táska feltöltő akciók a Micromax C plusz C raktáráruházban!
16: Bevált írószermárkák!
17: Süni, Nebulo, Kohinor, Faber-Castell, Milán!
16: Bődületes választék!
17: Iskolatáskák, toltartók, színes ceruzák, temperák, írólapok, radírok!
15: Miért fizetnél máshol többet, amikor nálunk őrült jó áron megkaphatod? Tudjátok, pajtikák! Micromax C plusz C raktáráruház, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vídia udvarban. Gyertek! Aki kapja, marja!
18: Szeptember 4-én és 5-én ismét vármegye nap Békés Csaba főterén. Pénteken társasjáték, vetélkedők, street food és értékes nyereményt várja az érdeklődőket. Szombaton bemutatkoznak a települések értékei és a gazdag nemzetiségi hagyományok. Színes családi programok, néptánc és a megye legnagyobb kézműves vására várja a látogatókat. Vármegye nap, ahol az értékek életre kelnek. További részletek a békésmegye.hu oldalon.
19: Próbáld ki az elektromos autózás csúcsát Békés Csabán. A BYD legújabb modelljei mostantól téged várnak a TV-toronynál, a Glass Kft. Szalonjában. Foglalj tesztvezetést még ma a BYD kötőjel glass.hu oldalon. BYD, a jövő hajtóereje.
6: Magidi Design, egyedi tapéta, függöny, kis és nagy kereskedés, tapéták, függönyök gyártása, varrása, lakberendezése, kivitelezése. Bemutató termeink Békés Csaba, Luther utca 18, Budaörs, Trendcenter, Gervai Mihály utca 1. Magidi Design, www.magiditapeta.hu.
14: Kombányt, traktort ugyan nem árulunk, de az aksit, szűrőt, kenőanyagot megtalálja nálunk. Csapágyra, hajtástechnikai elemekre lenne szüksége, vagy éppen autóápolási termékeket keresne. Jöjjön a Duvetbe! Duvet Kft. Kis és nagy kereskedelem. Békés Csaba, Lipták András utca 7.
6: Hajd otthon a gondokat és kapcsolódj ki a Gyoma Endrődi Liget gyógyfürdő és kempingben. Kültéri medencéinkben páratlan élményelem gondoskodik a szórakozásról, gyógy és wellness szolgáltatásaink pedig segítenek tested lelked feltöltődésében. Sőt, szauna szeánszainkon jégmasszázzsal és jégbehűtött gyümölcsökkel is várunk. Több napos itt tartózkodást is tervezhetsz, hiszen akár gyógyfürdőn belül vagy faházainkban és a kempingben is megszállhatsz. Gyoma Endrődi Liget gyógyfürdő és kemping, a strandkedvelők és a gyógyulni vágyók paradicsoma. Ligetfürdő.hu.
20: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettőben otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen az Almáskerti Ipari Park hét alatt.
0: Reklámot hallottak.
21: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
22: Új fasorok védenék a termőföldeket Békés Csaba határában. Kevés a vonuló madár a kígyósi pusztán a szárazság miatt. Tanácsok, hogy biztonságban eljussanak a gyerekek az iskolába. Jó reggelt kívánok, Zsíros András vagyok, ezek a Rádió 1 hírei. Tervezik a mezővédő fasorok telepítését a békéscsabai dűlőutak mentén a helyi termőföldek védelme és a mikroklíma javítása érdekében. Az egyre szárazabb és forróbb időjárás miatt a szakemberek szerint érdemes lenne újra fásítani a határban lévő nagy összefüggő mezőgazdasági táblák szélét. A megfelelően kialakított erdősávok ugyanis jelentősen mérsékelhetik a szél erejét, megóvhatják a termőtalajt a kiszáradástól és védelmet nyújthatnak az élővilágnak is. A kezdeményezés megvalósításához a döntéshozók, a helyi gazdálkodók, a szakmai szervezetek, valamint az erdészeti szakemberek szoros együttműködését keresik. A fásításra elsősorban azokon a területeken kerülhet sor, ahol az nem akadályozza a gépi művelést, hanem segíti a gazdálkodást. A programhoz az agrártámogatási rendszereken keresztül jelentős pályázati forrásokat is fel lehet majd használni, írták közösségi oldalukon. A madárvilágon is megmutatkoznak a szárazság hatásai a kígyósi pusztán, ahol a vízhiány miatt szinte alig látni vonuló csapatokat. A vízfelületek hiánya miatt a vízi madarak teljesen elmaradtak, a gólyák és a szalakóták pedig a szokásosnál korábban elvonultak, közölte az igazgatóság. Jelenleg főként a gyurgyalagok, a sarlós mecskék és a seregélyek mozgása figyelhető meg a védett területen. Tanítsuk meg a gyerekeket biztonságosan közlekedni, erre hívták fel a figyelmet a tanévkezdés kapcsán a rendőrök. Vad Róbert rendőralezredes rádiónknak elmondta, hogy nem csak az autósoknak, hanem a gyerekeknek is be kell tartaniuk a közlekedés szabályait a balesetek elkerülése érdekében.
23: A rendőrség arra kér az iskolába önállóan közlekedő gyermekeket és fiatalokat, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat. Gyalogosan a kijelölt gyalogátkelő helyen keljenek át, előtte nézzenek körül, és ne a telefonjukat figyeljék. Kerékpárt vagy rollert csak az a közlekedő használjon, aki annak biztonságos kezelését már elsajátította, a rá vonatkozó közlekedési szabályokat ismeri és alkalmazni is tudja. A járművel való közlekedésük során legyenek jól láthatók, viseljenek védősisakot és feltűnő színű fényvisszaverő ruházatot, hogy a többi közlekedő kellő távolságból észlelhesse őket.
22: A rendőrök országszerte a polgárőrökkel együtt segítik a közlekedést az iskoláknál, emiatt tavaly egyetlen baleset sem történt az oktatási intézményeknél. Éjjel hullott egy kis frissítő eső, de ma folytatódik a száraz napos idő, Békéscsabán 31 fokig melegszik a levegő. Az északnyugati szél időnként még megélénkülhet, szinte végig derült lesz felettünk az égbolt, napnyugta után hűlni kezd, hajnalban 14 fok várható. A hét folytatásában 30 és 32 fok között tetőzik a hőmérséklet. Hétvégén még ennél is melegebb lehet egy kicsit, aztán szép lassan egyre gyengül a nyárias időjárás, a hónap második felétől már kora őszies napokra számíthatunk majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! Anna, Juli, Zsül, Rákóczi Feri és Sebestyén Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 8 óra után vagyunk, 9 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek, gyerekek. Ha én ezt megértem, ezeket a szolgáltatókat, akik hívnak, hogy tartozásod van, az komolyan mondom, az, tehát, hogy ez...
2: Be kell fizetni, kis
1: ez igaz,
2: haver.
1: Ez így van.
2: Nem menekülgetni, meg nem kitalálni különbözőket, hanem odafizetni.
1: Tegnap fejlő csak egy mondat, mert úgy sincs megoldás, ami nem fogjuk tudni meg. És fejlő tegnap egy ilyen unott hangú nő, hogy ő a MVM-től telefon. Igen, mondom, kívánságműsor vezetem, tessék sietni, mondom, nem mondtam, csak mondom, hogy munkában vagyok, gyorsan tessék mondani. Azonosítja, beazonosítod magad, oké, ennyi tartozásod van, és ugye én ilyenkor azt csinálom, hogy azonnal megnyitom az applikációmat, az utalást, és gyorsan beírom az összeget, és stb. Azonosítod magad az anyád nevével, az évszámoddal, a születésével, elmondja, hogy milyen tartozásod van, milyen bankszámlára utalt, mennyi az összeg, és az utolsó kérdésem azt mondod, hogy csak egybe tessék nekem segíteni, tessék egy befizető azonosítót, de tényleg csak, hogy beírem az utalásom, ugye azzal komplett az utalás, egyébként mindegy, hogy hova utalod, mert baj van. Azt nem mondhatja meg.
2: Rajta van a csekken, nézze meg.
1: Mondom, csak egy csekkel megértetni egy dolgot. Tehát tudja az anyám nevét, a születésével, beazonosítottam az összeget, a bankszámlaszámot, a vízműveket, akinek utalni kell. Egy 8 darab számot tessék már nekem. Nem.
2: Akkor nem tudom elutálni.
1: És 6 percig eljutottam, mondod, gyorsan, tessék elmondani. Fél, mindent elmondod, mindent megbeszéltünk, de tényleg, a napbevallása, mindenre rálátott a nő, ott ült előtted. Ennyi tartsz, hogy? Oké, és 8 darab szám, mondom, az anyám nevét, a születésével, az összeget tudja, hogy mennyivel tartozom. Ki fogják kapcsolni, a gyerek nem fog tudni zuhanyozni a vízzel. Nem mondhatja meg.
3: Annyira vicces.
1: De mondom, látja? Igen. És mondom, én nem mondja meg? Hát azt nem mondhatja meg. De mondom, minden de adatot elmondod.
2: Igen, tehát személyes adatokat közül.
1: Mindent tudunk egymással, tudom, hogy mikor tükrözéssel. Ő is tudja, hogy mikor volt a tükrözés. Mondja már el azt a 8 darab számot, amikor be kell írnom a közleménybe. Itt vagyok az utalásnál, mindjárt megnyomom az entert. Nem, most újra neki kell mennem, kibogoznom, hogy tudod, milyen szolgáltató, hogy megkeres. Ezt érted?
3: Nem.
1: Ezt érted? Nem, de mondja már meg valaki, hogy ebben mi a jó.
3: Annyira vicces volt, mert én bent voltam a szerkesztőségben, amikor zajlott ez a
1: beszélgetés.
3: És vártam, hogy mi lesz a vége, hogy elküldöd, és olyan udvariasan kedves.
1: Nem, soha nem vagyok bunkó. Soha nem vagyok.
3: Mondom, azt hiszem, hogy lesz egy csattan olyan,
1: hogy nem, tök mondjuk, jó, oké, köszönöm.
3: Nem kell a vizetet.
1: Köszönöm, jó, oké, hát akkor ennek sem értem, nem volt ennek kívánság. Kezdj csokkolom viszontalásra. Kezdjük az egészet előről. Ezt, ha valaki elmondja, de tényleg. És tudom, én vagyok a hülye, fizessen be. Mi van tartozásom, mindent értek.
2: Van applikáció is, hozzáérted, rögtön látod rajta, mert csak rá kattintasz és kész.
1: Teljesen tisztán. Már akinek van. Hát tudod, mikor fog én MVM applikációkra kattintatni meg.
2: Miért vagy a saját magad ellenség?
1: Sima csekkel megjön, aztán majd szólnak a bajon.
3: Te még csekk?
2: 2027.
1: Van, ami még nekem csekk.
2: Ne szórakozz már.
3: Nem
1: is. Hát vett a posta, mondom a posta, viccesz. Hát te bolondozol. Hát alig várom, hogy valaki postára hívja. Vagy van egy MVM applikáció?
2: Hát persze. Beviszed a izzájt, és hogyha ha fizeted az anyádékét, fizeted a sajátodat, fizetsz még valamit, az összeset egy helyen lát.
1: Igen.
2: Hát te most
1: jó,
2: nem mondod.
1: Fura, ezek a cégek beléptek a 21. században.
2: Hát ez zseni vagy.
3: De mit fizetsz még csekken?
1: Kettő darab jön még, a víz, meg a csatorna, az például nekem még csekken jön. Klasszik, rendes csekken meg. Tudod, milyen király?
3: Hát, de mi a
1: király? Nem voltál még időutazásban, ha nem voltál 2026-ban a postán.
3: Hát aki teheti, már elkerül.
1: Előre köszönnek.
3: És veszel kaparós sorsi?
1: Minden, persze, ugyanúgy. Hát ezek nem múlnak el.
3: Biztosítást dumáltak már rád?
1: Azt mondta, az ő hülyére vagyok.
3: Csekken fizeted a vizet.
1: Igen. Nem, ez valami, meg is mondom, ez mi volt, ez valami, nem is MVM volt, ez víz, ez valamilyen vízzel kapcsolatos történet volt Balatonon, és na mindegy, szóval több hónap maradt el, és megküzdött, de akkor hallottad, megküzdöttem vele, tehát hogy ez egy
3: szépen,
1: nagyon nagy küzdés volt.
3: Igen,
1: miközben úriember kettő kívánság között gyorsan kirohadnám. Úriember voltál?
3: Úriember voltál, igen.
1: Nem, vagy egyébként sosem, ő nem tehet róla, tehát nem bántom őket.
3: Annyira röhögős, látszok. Hétvégén elvettük, külső-belső takarításra elvittük a kocsit, és most már velünk reklámozzák a szolgáltatásukat.
2: Nagy ember lettél, Juli!
1: Most annyira koszos volt a kocsit, hogy fölraktak egy előtte-utána képet?
3: Igen, most egyszer, mert várj, ez a mi autó.
1: De nem is kérnek engedélyt.
3: Hát, ne, hát nem állok mellette, hát nincs odaírva, hogy ez az én autóm, csak felismertem, hogy ez a mi kocsink.
1: Aha. Belülről. Hát ez jó szarkép, tehát az előtte kép és az utána kép, az pontosan ugyanúgy néz ki. Tehát ez,
3: hát, nem, azért az előtte kép.
1: Jó, nem, csuva. Azért nem, tényleg a fekete az fekete. Jó, jó dzsúvás volt a kocsitok, most látom, azért igen. Így kirakja egy autó mosva a képedet?
3: Hát figyelj, azért jönnek ilyen ritkaságok, mert általában tudod, olyan szépen, tisztán, patikán hozzá kell a kocsit, kicsit ki kell takarítani a kárpitot, na hát mi odaálltunk. Azt fogta a fejét a család.
1: Az már menő, hogy az autó tisztító kárpit képedet rakják ki, annyira dzsúvások vagytok. Tehát azért az úgy erősebben a formában.
3: Mert a kategóriába tartozunk.
1: Na gyerekek, menjünk tovább, gyorsan ránézzünk a közlekedésre. Egyesfőút Bicske térségében súlyos baleset, teljes útzár, Egyesfőút Bicske. Ez az M1, gondolom, hogy sokan próbáltak arra lemenni, úgyhogy az óvatosan, és több kilométeres a dugó Székesfehérvár felé a 81-es főúton, az is hát elesett, úgyhogy vannak itt bonyodalmak igazából, ugye a suli kezdés miatt, de túl leszünk ezen is, úgyhogy nincs baj. Azt mondja, hogy most láttam, hogy Bécsben itt is kátyún ugrálós technikával javítják az utakat, lehet, hogy tőlünk lopták, ugye egyszer erről beszéltünk, hogy ezt láttam, így egy gumicsizmába ugrálnak a kátyún, biztos nagyon sokat segít. Na, mi pedig egy olyan témával foglalkozunk, ezt még nem kérdeztük meg hallgatóinkat, és nagyon kíváncsiak vagyunk. Végeztek egy internetes kutatást, amire hát tulajdonképpen felrobbant a platform, és elképesztően, hogy 6500 hozzászólás érkezett. És ebben azt kérdezték, hogy hát mi az az anyag, vagy mi az a, hát hogy is mondjam csak, a szenzoros érzékenység, ami azonnal kivált nálad valamiféle pluszingert. Ugye mire gondolok? Arra gondolok, hogy ez egy ilyen neurodivergens működés, vagyis az idegrendszered bizonyos anyagokra, ami más embernek teljesen hétköznapi módon működik, túlreagál bizonyos érintést, és azt kérdezték az emberektől, hogy írjál nekem egy olyan dolgot, ami a hozzáér a lábadhoz, ha megfogod a kezeddel, ha beveszed a szádba, akkor azonnal elmegy a kedved, rossz kedved lesz, kiráz a hideg, és rosszul leszel tőle. Ugye mire gondolok, itt a fakanál a szájban, a mezitláb rálépni egy vizes törölközőre, a morzsák a padló mezitláb, 6500 hozzászólás, és fejtegetett egy pszichológus a cikkben, hogy valószínűleg itt egy idegrendszeri túlműködésben szenved az angol lakosság, hogy mindenkinek van egy ilyen pontja, amit vagy nem fedezett föl, vagy nem tud róla, de hogy kell lenni egy olyan dolognak, ami nálad azonnal borul. És túlterheli az idegrendszeredet, erre mondják, hogy hát ilyen neurodivergens módon reagálsz, vagyis ami másnak hagyományos inger, azt a te idegrendszered túlreagálja.
2: De ez tök érdekes, hogy miért pont az a bizonyos anyag.
1: Igen, ugye? Hogy miért pont az anyag, mitől indul ez el?
2: Igen, mert hogy az idegrendszered túlterhelt, az oké, azt értem, de hogy nálam például...
1: Na mi az ilyen... az anyag? Textúra, kilépés, belépés, mi az?
2: A gumi... Bármilyen gumi, tehát például a gumikesztyű fölhúzás, az nekem is nekem néha kell.
1: Hidegrázós? Hidegráz?
2: A körömhöz érés, azt tudod, hogy... Tessék? Azt tudod,
1: ne csináld semmit, nem is értem, hogy mit mondasz.
2: Gumikesztyű körömhöz érés, érzed, mintha a fogadon dörzsölnék a gumikesztyűt, és...
1: Ott lép az idegrendszered, azt ledobja az égszíjat.
2: És megőrülsz tőle. Azt úgy tudom csak fölvenni, hogy hívják hintőporozás, hogy valahogy csúszon rajta, és ne érezzem a gumit.
1: Tette durva, semmi baj, ennek nem ez semmi baj.
2: És mielőtt kérdezed, ószernél nincs.
1: Hát a körmény csak...
2: tök fontos. És amikor az ószer a fogamhoz ér,
3: szinte
2: akkor
3: érzem, hogy csikorog a fogam az ószer.
1: Jó, oké, kinek van rágással kapcsolatos hangja, idegi túlműködése, másik rágja, én rágom, számba veszek valamit rágni, hallom, hogy ropogással kapcsolatos.
3: Nálunk a Lidu, a lányom, ilyen, mizofóniás, de annyira, hogy nem tudunk együtt enni. Tehát, és ő nem, ezért
2: az
3: nem jár moziba.
2: Mizofónia.
3: Az, hogyha hallod, hogy a másik melletted...
1: Aha, tehát, hogy ő erre indul be az idegrendszere.
3: Eszik rákcsát, de nem is kell hangosan, nem kell csámcsok, csak az, hogy hallja, hogy eszel, hogy ráksz, hogy ropog.
2: Lesz.
3: Igen, hogy egy picit megszívod a fogadat, te...
1: Mit és nem vacsoráztok
3: nem,
1: együtt,
3: nem
1: eztek együtt?
3: Nem eszünk együtt.
1: Ő mindig ezért, egyedül eszik?
3: Hát félrevonul.
1: Egy fülessel a fülön.
3: Félrevonul, nem jár moziba, azért, mert hogyha hallja, hogy a popcorn ropog a foga mellett, ütni tudna. De azt látod, hogy megy fel a pumpa benned.
1: De durva, ezt mesélted.
3: Teljesen ideges lesz tőle, amitől engem engem kiráz a hideg, az a föld. Hogyha belenyúlok a földbe, és koszos lesz a kezem.
1: Ne csináld! Ne csináld!
3: Mert
1: tényleg?
3: Megbírok tőle örülni. Tehát egy darabig bírom, és utána azonnal kezet kell mossak, mert azt érzem, hogy valakit megkarmolnék. Nagyon idegesít, hogyha ha piszkos lesz a kezem.
1: De durva, nekem ebben nincs. Nekem például a hungarocel. Tehát a hungarocelt, ha összedörzsölöd, az összedörzsölöd, és van ennek ez a nyikorgó,
3: csikorgó hangja.
1: Már csak látom, hogy valaki készül egy hungarocel táblát megfogni, megkérem, hogy légy, ne csinálj, ne nyújj hozzá, ne nyújj hozzá. És van az a nyikorgó hangja, tudod, amikor így egy kicsit így benyikorog a hungarocel, és azt nézem, hogy másoként nem is ér, meg se hallod. Ne. Tehát ez nagyon egyére szabott, hogy de mitől alakul ez ki? Tehát mitől lett a Ferinek a gumikesztyű, neked a nem tudom, a földbe nyúlás, valaki meg simán én is belenyúlok a földbe, nem is értem. Aha. De te meg nem érted a hungarocelt, hogy tudod, amikor nyikorog. Te se bírod?
4: Én nem, meg a táblát sem, amikor régen a táblát is nyikorgott.
1: Én nekem az a semmi vagyom, sőt, én a krétát is tudtam úgy, hogy fogtam egy egész hosszú krétát, és alulról fölfegy elkezdte, hogy nyikorog. Sikítoztak a lányok.
4: Nekem ugyanez a kéz, az ujjak ropogtatás, amikor valaki az ujjait elkezdi így ropogtatni, tudod, így kihúzza.
1: Igen, ezek a légbuborékok kiszabadulnak. Tényleg? Én mindig csinálom a Noának, nagyon szereti, az összes ujját, lábát, lábujját kiropogtatom.
4: Szokta
1: és nagyon
4: a lányom csinálni, hogy ropogtatja.
2: Akkor az... csak ennyit csinálok neked.
3: Ne.
1: Tényleg? Nem bírok.
4: Teljesen. Nagyon.
1: De miért van az, hogy valaki itt, valaki ott dobja le? Tehát valami gyerekkorban, vagy magzatkorban, vagy az idegrendszered mitől lép túl ideges üzemmódban, mondjuk, ha valaki pattogató kukoricát eszik? Valószínűleg nem hallottad ezt terhesen, vagy magzatkorban. Tök érdekes, nem?
3: Van egy frekvenciája biztos, ami egyszer valami negatív tapasztalattal kötöd össze, és akkor onnantól kezdve az a hang, az a triggerel téged.
1: Én mondok még egyet, amit utálok. Nagyon ritkán történik meg, de amikor túrógombócot csinálsz, és nem vizezed belőtte a kezed, és elkezded a grízzel összegyúrni a túrót, és ilyen furán ráragad valami a kezedre. Én úgy csinálom, ha csinálok a gyerekeknek, hogy lemosom, megint sem egy kicsit, megint lemosom, megint sem, 14-szer mosok kezed, mert hogy nem bírom elviselni, de nem a koszt, hát az simán. Hanem amikor ez a nem grizzly, mi ez a zsemlemorzsa, és így rá ragad így a kezedre, és
4: hogy búzadara,
1: és így beszivacsosodik egy kicsit, és hogy összeér, így recseg, vagy ropog a kezed alatt.
3: De hús gyúrni például tudsz, azzal nincs
1: bajom? Azzal semmi bajom. Igen. Tehát ha nyálkás, azzal nincs bajom, de amikor rászárad a kezedre, vagy a panír, nem sűrűn panírozok azért, ez ritkán fordul elő, de amikor a liszta tojás meg a zsemlemorzsa ráragad a kezed, meghalok. Kész vagyok. Kész vagyok.
3: Annyira nem nagy problémám nincs, hogy ugye fura. A fiam például, ha belenyúlsz a köldökébe, attól egy idő után elkezd öklendezni.
1: Ez...
3: De nem csak te, hanem a saját magának csinálja akkor.
1: Kinek van olyan, hogy fog egy vattadarabot, és a vattadarab elkezd nyikorogni? És nyikorog a vattadarab. Semmi? Nem vagy nyikorog a vattadarab. Ugye megfogod a vattát, vattacukrot se tudok enni.
3: De hallottam már, tudom, mi az a hang, amiről beszélsz, de
1: fogod,
3: semmi.
1: Fogod, írja is, aki vattat, és összerakod a vattát, és a vattát így, ahogy összedörzsölöd, van egy ilyen nyikorgó hangja. Igen. Figyelj, meghalok tőle.
3: Fogcsikorgatás?
1: Az például nem zavar. És egyáltalán nem, sőt.
2: Kicsit kívánom.
4: Szeretem. Jó,
1: vizes talpa kilépés törölközőre, vagy vizes törölközőre kilépés? Nincsen szenzoros működés?
3: Nem
1: senkinek
3: igazán.
1: Semmi?
3: Nem igazán izgat.
1: Nincsen.
3: Nem. Hát nálunk mindig vizes.
1: Sose szárad meg igazából. Körömreszelés hangja, amitől ki van egy hallgató, reszeli valaki a körmét. Ugye az se? Igazából az se. Aha. Ruhaanyag tépés. És nem. Felfújt lufi felületének simogatása.
2: Az oké, az gumi.
1: Megvan, a gumi. Az gumi. Ott a gumi. Hogy felfújt, van egy nyikorgó hangja annak is, hogy a felfújt lufit. Kész vagy tőle?
2: Igen, és mindig a fogamon érzem.
3: Neked valami a fogadban.
1: De ez milyen érdekes, hogy összekötődik a fogaddal. Hogy ott
2: a
1: érzel...
2: gumi, igen, és a kézzel fogom meg, akkor is itt érzem a fogamot. Sőt, rá gondolok, már szar.
1: Alufóliával kinek van baja? Bármi recsegés, zörgés, csomagolás, semmi? Alufólia nem?
3: Nem. Ha valaki begyulladt piros szemét látom, az én szemem is elkezd könnyezni. Körömcsipesz pattogtatása?
1: Körömcsipesz egyáltalán nem zavar, sőt, nekem az egy ilyen tök barátságos hang, hogy hallom, hogy valaki vágja a körmét. Aha. Ez egy nagyon, nagyon jó. Zsül, neked mi a hangod? Vagy mi az, ami az idegrendszeredet túlterheli? Egyet mondhatsz, mi van?
5: A sejem hálóing, sejem
2: mikor
5: találkoztatok?
2: Sejem
1: bámolyi, zsírhándói. Kicsomagolt az izékből, érted? Műanyagból.
2: Tudod te, mibe kerül egy olyan gyula?
1: Hol találkoztál volna a sejem
5: bámolyi? A másik, amikor a párna csücskét elkezdik harabdálni.
1: Nagyon szerettem gyerekkoromban. És nyikorog, van egy kicsi nyikorgás.
2: Jó, villáról foggal lehúzott étel.
1: Egyáltalán nem tartsuk a tányéron a villa,
2: az sem. Megcsúszik a kés.
1: Megcsúszik a villa, nagyon szeretem. És én nézem az asztaltársaságot, ott, hogy ki az, aki azonnal fölkiált, hogy ne ezt ne csináld, mert nem bírom.
3: Száraz strandhomok a lábujjak között.
1: Imádom.
4: Azt én örülök, ezt adom.
1: És a kezem is. Ott vagy motorosan szenzoros?
4: Figyelj, most elkezdett izzadni, tehát ahogy szárazzá válik, már izzad a kezem.
1: Tehát, hogy a homokot érzel a lábad között.
4: Nem bírom. Nem.
1: Csak papucs.
4: Hát elmegyek, de le kell mosnom az önnel, és a kezemet is le kell mosnom. Na,
1: érdekes az idegrendszer, hogy működik. Igen?
2: Több rétegű papírzsebkendő, ha elkezdik a csaj előtt szétszedni a rétegeket, az ugye úgy így a szálakkal kapaszkodik egymásba, ahogy elkezdik szétszedni a réteget, és középen még, ahol össze van ragadva, az így emelkedik föl, elkezd hányni.
1: Megfogod
2: így a zsebkendőt, itt írja, a lányismerősről elkezdett széthúzni, és elvásolja magát annyira.
1: Mi lehet a kapcsolat? Mi lehet az idegrendszer? Rendszeri kapcsolódás. Hogy mitől túlvezérelt.
2: És amíg a zsebkendő, nincs vele baja, ahogy elkezdett szétulni.
1: Mert annak van egy ilyen recsegő hangja, nem? Vagy egy ilyen halk hangja, hogy itt szétjönnek a szálak.
2: Aha.
3: Filc hangja a papíron, folyamatosan libabőrös leszek tőle.
1: Filc hangja a papíron, tudom miért mondja, engem nem zabar, de annak tud lenni egy nyikorgása, egy ilyen kicsit így megcsúszik a papíron, és nyikorog egy kicsit.
3: Ez egy finom suhogás, nem?
1: Nem, egyáltalán nem zavar. Sőt, tökre otthonosnak érzem, tudod, valaki rajzol, nyugi van, otthon vagy, ez kicsit a gyerekkorod, igen.
3: Van egy nagyon kedves barátom, aki például vizet nem tud bögréből inni.
1: Mert?
3: Mi a bögréből, csak pohárból.
1: Mert?
3: Azt mondta, hogy ő inkább szomjan halt.
1: Tényleg. Igen. Homokos lábbal papucsba belebújni, kiráz a hidegére egy hallgató. Nekem a feleségem hangja, ami az idegrendszer túltenni. Csak pislog. Igen. Azt mondja, hogy villa meg késcsikorgatás a tányéron. Aha. Grill sajt gumis hangja, amikor már kicsit kihűl, tökre tudom.
2: Az, igen.
1: Tökre tudom. Ez is a vattához hasonló, van egy nyikorgása,
3: van egy nyikorgása, igen,
1: és azt tud a fogad alatt is egy kicsit, igen, nyikorogni. Bekapod, és így meg nyikor a grill sajt. Hát egyébként értem, hogy miért. Van egy ilyen kicsit hidegrázós része, igen.
3: Zokniban vízbe lépni?
1: Egyáltalán nem zavar.
3: Semmi.
1: Nem. Zoknikat megfogni, főleg a zennyes, de még a zokni szó kiejtése is rosszul létet okoz nálam. Ha valaki hány együtt, hányok vele, az tökéletes. Az mély empátia. Az másról szól. Ott csak egyszerűen együttérző vagy.
3: Nyers hús fogása.
1: Semmi bajom vele.
3: Húst.
1: Semmi bajom semmi vele. Abszolút nem. Zacskó vagy műanyag feltöltődik, hozzátapad a bőrömhöz, feláll a közemen a szőr, és azonnal hány ingerem van. Ez milyen az durva. Azt a mindenségét neki. Amikor belepottyantok a WC-be, és visszacsap, pedig dobok előtte WC-papír, nagyon tud idegesíteni. Azt mondja, hogy valaki, amikor úgy eszik, hogy a fogai között szürcsöli a levet. Tudod, mint amikor öblítesz fogmosáskor. Azt mondja, puszi cupogás gyerek, az első három még nem zavar, de még egy perci puszilgatja valaki a gyereket hangosan, az agyon tudnám verni. Rendesen érzem, hogy megy föl a pumpa. Azt a mindenit. Zokniban vízbe lépni, kifröccsent víz a fürdőben. Semmi. Ugye? Hogy ez így ez nekünk nem. Nem. Porcukorba nyúlás, vagy egyáltalán maga a porcukornak az adagolása, kiszórása. Semmi.
2: Érdekes.
1: Tök érdekes.
2: Porcukor jó. Ugye?
3: Igen. Lencsébe, babba. Tehát sok sem, ilyen hüvelyesbe beletolni az ujjaimat.
1: Hüvelyesbe tolni az ujjat.
2: Az igen.
1: Ne viccelj. Hát ez... Nem, Feri. Hát azért gumikesztyű, de meg oda.
4: Hát ez nem
1: az azért. Hát azért nem.
3: A nagyon muszáj. A jégkrém fapálcája, amikor a számhoz ér.
1: Ugye, ja, amikor elfogy rajta a jégkrém.
2: Azt én is utálom.
1: Azt például nekem semmi.
3: Semmi.
1: Semmi. Tehát az, hogy a fa pálcika hozzáér, a fogatot.
5: Ezek a fa villa, kanál, meg ilyesmi mostanában ugye azt a jégkrém.
1: Semmi bajom vele. Nektek van?
2: Nekem nincs. Azzal nincs. A fa pálcikával a jégkrémben van. Mert ahogy a jégkrémből az utolsó darab eltűnik, az még sejmes, krémes, finom, hideg, és egyszer csak ott van a fa fogad között.
3: Én még szivogatom is, mert az a fapálca átveszik.
1: Igen. Tehát a vattát nagyon sokan ének, nem bírom összenyomni a hideg kirázt, őre tökre értem, illetve a póló a szájba, tehát bekapod magát a pólót, és nyikorgatod. Amit akkor az ugyanaz, mint a csücsök, hogy a pólót bekapod a szájad, ma, és egy picit elkezded egy nyikor, és nyikorog a fogad alatt. Nagyon szeretem.
4: Kiráz a hideg, tényleg? Engem is kiráz a hideg,
1: Bali panírozz gumikesztyűbe. Köszönöm, nem sűrűn panírozok azért, de igen, jó. Átmegyek a Ferihez, megkérem, hogy rakjon fel egy gumikesztyűt.
3: Figyelj, a lapát hangja, amikor a sóderbe vagy a homokba benyomod.
1: Az nem tudom milyen, nem csináltam ilyen.
3: Ja.
2: Hülye vagy, az
1: fizikai, fizikai munka, hülye vagy.
3: Az ugye, is egy csikorgós.
1: Úgy elkerül, fogalmam nincs, igen. Az őszi barack héja a számban, össze tudom hányni magam tőle. Sokan nem bírják.
4: Szűrös egy picit, ugye, és akkor attól egy gondolom.
1: Ja, hogy olyan, mint a hajszál lenne mondjuk valamilyen ételben.
4: Az, az a másik, amit nem bírok. A véletlenül rákerül hajszál a fogkefére. Nem, attól, attól
3: elhányom. Komolyan? Én kihúzom.
1: Én tökre örülök neki. De rosszul is leszel?
4: Tehát, hogy... rögtön, tehát én hány ingerem lesz tőle?
1: Egyébként a hajszál ételben is megeszem, és rájövök, hogy benne, ha ott van már a számba, az egy kicsit nálam is.
3: Hát,
1: de az inkább, az nem a hajszálra, hanem az, hogy ez ki, tudod.
3: Igen.
1: Úgy, akkor milyen a többi kaja ebbe a hajszálban? Tehát az inkább az, igen. Mikor a kutya tisztítja saját magát nyelvvel, ki vagyok attól a hangtól? Mikor magát tisztítja, ugye? Hát vagy hívjuk ezt ilyen finoman, hogy tisztítja magát.
2: Mondod?
1: Igen.
3: Hát igen, az egy ilyen nem, nem is lefetyelős hang, hanem az egy ilyen fura ilyen... Mindegy, nem csinálom.
1: De jól hoztad, igen. Amikor tejet, kávét bögréből iszik valaki, és az ivás után az egy csepp bögre oldalán, az ajak nyománál elkezd lefolyni. És muszáj mindig lenyalni. Attól az rosszul, ezt nem is értem igazából.
3: Idegesít tűbe cérnát fűzni, meg minden pici apró dologgal babrálni. Tehát hogy ami valami az ilyen, nem az valószínűleg
1: csak
3: ilyen finom,
1: látod,
3: nem,
1: vagy hát ennyi szar a szemed, be kell ismerni, hogy öreg vagy.
3: Hát vagy csak a finom motoros mozgás az egyszerűen nem nagyon megy.
1: Igen. Hú, gyerekek, jó sok. És jött még egy nagy öröm, nem beszéltünk, a kordbársony anyagnak a nyikorgása gyerekkorodban. Szerette? Meghaltam tőle. Nagyon sok kordbársony nadrágom volt.
2: Lehet, hogy ezért már utáltunk, mint a szar.
1: Valószínűleg ez volt egyébként.
3: Jó, nagyon adom izzadt testtel porolni, amikor rátszár a por, és ráragad a bőrödre.
1: Imádom.
3: És lesz, de gyűlölöm!
1: Imádom, semmi bajom vele. De érdekes. Na jövünk mindjárt, 8:30 pontosan, itt vagyunk mindjárt a hírek után.
0: Hallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: A segítség most útra kell. Vásárolj egyidejűleg 2 darab Henkel terméket a Rossmannban, szavazz, hogy segíts egy alapítványnak, és nyerj te is értékes ajándékokat. További információ a rossmann.henkelnyeremény.hu oldalon. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
8: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
9: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
10: Annyi út áll előttünk. Van, amár rég ott kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Chery modellek már 8.590.000 forinttól. Chery autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Chery márka kereskedésekben.
11: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
12: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Torokfájás szezon. A Doritricin most gazdaságos 40 darabos kiszerelésben is kapható.
14: Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
15: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
16: Reklámot hallottak.
17: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: Reklám.
18: Próbáld ki az elektromos autózás csúcsát Békéscsabán. A BYD legújabb modelljei mostantól téged várnak a TV-toronynál, a Glass Kft. Szalonjában. Foglalj tesztvezetést még ma a BYD kötőjel glass.hu oldalon. BYD, a jövő hajtóereje.
19: A Vécruc ékszer már Békéscsabán is megnyitotta kapuit a Csapa Center első emeletén. Fedezd fel saját tervezésű arany és ezüst kollekcióikat, és találd meg a mindennapok tökéletes ékszereit. A Back to Office akció keretében most kedvezményesen vásárolhatsz, mert a hétköznapok is megérdemelnek egy kis csillogást.
20: Növényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békéscsabán a Gyulai úti körforgalom mellett.
21: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Békés Csaba, Almáskerti Ipari Park 7.
22: Ma is 17 órakor a lemezjátékos

0: zene, a új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk.
1: Reklámot hallottak.
0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Teltházas operagála búcsúztatta a nyarat, emlékfát ültettek a 125 éves Csorvási templom kertjében, 3 perc alatt elfogytak a helyek, indul az iskolában az erdőprogram. Jó reggelt kívánok, Zsíros András vagyok, már is mondom a részleteket. Megtelt a főtér a Békés megyei szimfonikus zenekar hagyományos nyárbúcsúja.

0: csúsztató szabadtéri hangversenyén Békés Csabán. Az 1959 óta működő együttes ezúttal az operairodalom legszebb gyöngyszemeiből kínált válogatást a közönségnek. A gála műsorában többek között Mozart, Donizetti és Puccini népszerű műveinek részletei, áriái és duettjei csendültek fel, de magyar szerzők alkotásai is helyet kaptak a programban. Rázga Áron karmester irányításával a muzsikusok felkészülten kísérték az énekes szólistákat, Takács Lilla szopránt és Endrész Ferenc baszbaritont. A fellépő művészek a behír.hu-nak kiemelték a zenekar figyelmes és precíz munkáját, ami még emlékezetesebbé tette az estét. Ezzel lezárult a Csabai nyár elnevezésű rendezvénysorozat, ami közel 100 programot kínált a békés csabaiaknak és az ide látogatóknak a nyári hónapokban. Emléktáblát avattak a Csorvási Evangélikus templomban az épület felszentelésének 125. évfordulója alkalmából. A szlovák ősök előtt is tisztelegve kétnyelvű ünnepi istentiszteletet tartottak, majd egy emlékfát is elültettek a templom kertjében. Az évfordulóra egy kiadvány is készült, ami a település és az egyházközség alapításától kezdődően foglalja össze a közösségek történetét. Kevesebb mint 3 perc alatt betelt a regisztráció az iskolában az erdő programra. Országszerte 400 tanintézményben lesznek játékos, interaktív foglalkozások októbertől a 6-14 éves korosztálynak. Idén a fő téma a biológiai sokféleség az erdő példáján keresztül, ismertette rádiónkban Pintér Eszter, a szervező Országos Erdészeti Egyesület iskolában az erdő programjának programfelelőse.
1: A legtöbb iskola Pest és Veszprém megyéből regisztrált, Szegeden lesz a legtöbb foglalkozás, Budapesten pedig a második és a 11. kerületből érkezett a legtöbb érdeklődés. Nagyon népszerű a programunk, és nyilvánvalóan az a cél, hogy a gyerekek minél előbb megismerjék az erdőt, mint az egyik legösszetettebb városföldi ökoszisztémát, kilátogassanak az erdőre, megértsék az összefüggéseit, hogy minden mindennel összefügg, tudják értékelni a környezetüket, és vigyázni és figyeljenek rá, és hát a legfőbb célunk, hogy ellátogassanak a minősített erdészeti erdeiskolát, és felfedezzék magát az erdőt.
0: És most néhány szó az időjárásról. Éjjel hullott egy kis frissítő eső, de ma folytatódik a száraz, napos idő, Békéscsabán 31 fokig melegszik a levegő. Az északnyugati szél időnként még megélénkülhet, szinte végig derült lesz felettünk az égbolt, napnyugta után hűlni kezd, hajnalban 14 fok várható. A hét folytatásában 30 és 32 fok között tetőzik a hőmérséklet.
2: Az időjárás jelentést támogatja a Majidi Design, az egyedi otthonkivitelezés szakértője. www.majiditapeta.hu A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: forgalom. Ja!
1: Megérkeztek? Bementek?
0: Lurkok, gyerekek, tegnap, na, tegnap beszéltem pont egy ismerőssel, akinek a gyerekei szintén ugyanúgy, mint a tiéd, meg az enyém is elmentek egy ilyen háromnapos kis osztálykirándulásra, ezzel kezdik a tanévet, szerintem ez egy óriási zseniális.
1: Jó ötlet egyébként, igen, ötlet, kicsit összerezegnek.
0: Igen, kicsit visszaszoksz, kicsit akár micsoda, aki felháborodottan mesélte, hogy hát az van, hogy 80 laknak egy szobába.
1: Mi a szülő volt kiborulva?
0: A szülő volt kiborulva rajta, és mondtam, hogy álljál már meg egy pillanatra, mert te mire számítottál? Hogy az ő gyereke az? Ahhoz van hozzászokva. De mondom, figyelj, hogy így a picit az életre való felkészülés, azon kívül, hogy egyébként szerintem neki kifejezetten jó az, hogy egy szobába vagy, és óriási buli van, és lámpaoltás után még érted dumágatsz, meg még mennek tovább a sztorik, meg agyaltok, hogy hogy tudtok kiszökni a városba egy valamire, hogy az, ez most, ez divat, ez a túlféltés most? Vagy ezzel most mi van?
1: Hát ott a szülőnek van valamiféle ilyen.
0: Igen. Hát én is azt gondolom,
1: szorongása,
0: hogy nem a gyereknek.
1: Igen. Csak az, hogy szorongóvá teszi a gyereket is, tudod? Szóval, hogy az azért szóval az mindenképpen átmegy. Ja. Persze.
0: Hogy nem jut eszébe az, hogy ő majd egyszer nem fog tudni segíteni már a gyerekének. Ez reméljük, hogy minél később fog előfordulni, hogy azért nem baj, hogyha a gyerek találkozik azzal, hogy nem mindig 6 csillag van egy szállodában. Hogy nem lesz, amikor az első fizetésedet meg fogod kapni majd 20 évesként, vagy 20-valahány évesként, és ez 400 000 forint lesz, abból nem lesz pénzed arra, hogy te akkor is el lehet menni sátorozni például, akkor nem fog majd menni a gyereked?
1: Nem küldöd el, mert nem mered elküldeni.
0: Igen, vagy hogy mire számítasz? Én így ültem, döbbentem, mondom, ezt most te hülye vagy, ezt komolyan mondod? Hát, hogy ők ahhoz szoktak meg, hogy a reggeli, meg a...
1: De hogy mi, hogy mondjuk ketten vannak egy szobában, vagy igen, négyen? Tehát, hogy neki igen, az volt a baja, hogy sokan
0: az
1: vannak
0: baja,
1: egy szobában.
0: Hogy hát nyilván, hogy a minősége ennek a háromnapos osztálykirándulásnak az nem, aha, olyan, mint amivel egyébként ő a családdal elmegy. És mondtam, hogy nem tudsz erről leszállni, hogy az élet azért nem mindig olyan, amilyennek te akarod.
1: Hát meg
0: hogy...
1: egy iskola azért sokszor az alkalmazkodása, hát egy osztálykirándulás sem mindig arról szól, hogy oda megy a gyerek, ahol szeretne, vagy olyan körülmények között van. Igen. De hogy attól függ, hogy milyen mindsetet adsz a gyereknek, nem? Tehát, hogy ha pont ezt teszed bele, akkor a gyerek is utálni fogja, hogy 8-an vannak egy szobában.
0: Így van, de hogy pont a készséget adod meg neki ezzel, az alkalmazkodás készségét, hogy az élet nem mindig habostorta, ugye az idézet szerint, hanem hogy akkor is lehet élvezni, ha nem olyan jó, mint ahogy te akarod.
1: Anyuka, hát apuka?
0: Szép, anyuka.
1: Anyuka?
0: Drága anyuka volt.
1: Drága anyuka.
0: Drága anyuka, nagy autóból mondta, hogy hát ez hogy éli túl a kislányom.
1: Ez az a típus írják, aki silinget ez a gyerektáskájába, csak hogy gyerünk. Hát, ha átkeverednek Ausztriába, legyen azért,
0: igen,
1: legyen
0: igen,
1: azért a gyerektél.
0: Igen, olyan furin állnak hozzá szülők, hogy ahelyett, hogy tökre örülnél, hogy együtt vannak, jól érzik magukat, hogy úristen, mi lesz, ha nem 5 csillagban
1: mennek. Mi lesz a gyerekkel? Közben a gyerek ez tök máshogy éli meg, nem? Tehát, hogy hát elmegy, jól érzi magát, 6-an vannak, 8-an vannak. Persze. Tehát ezek a nyári táborok is, ha mennek egy hétre, két hétre, a legjobb életük ott van.
2: Hajnalig beszélgetés, tudod?
1: Persze.
2: Már majdnem elalszol.
1: Igen. Ezek azért a mi életünkben is nagyon nagy élmények voltak. Igen. 34 vagyok, de a korosztályombeli szülők ettől már sokkal rosszabbak, Feri. Egyszerűen a gyerekeknek nem hagynak teret, ott vannak a segükbe, elmegy egy méterre, jaj, elesik. Megüti magát, valami baja lesz. Higgyétek el, hogy sokkal rosszabb a helyzet. El kell esni az, hogy megtanulja, amit kell. Hát erről ugye sokat beszéltünk.
0: Igen,
1: hogy a mi generációnk, vagy a minket nevelő szülők, és a mostani szülővé vált generáció között, mekkora a különbség egyébként. Nem? Hogy milyen teljesen máshogy állnak hozzá.
0: Hát te kaptál egy kulcsot a nyakadban, majd ezt te hazajössz, fiam.
1: Abszolút, igen. Az én gyerekem például adásba hív. Látod ebben a pillanatban? Bocsánat, gyerekek, másodperc.
0: Hiszen osztálykirándulásom van, és nem kapta meg az 5
1: csillagot. Ezek a mai szülők, akik mindig készen állnak a gyereknek, komolyan mondom, nem is értem.
0: Mondja kicsit, tudok valamiben segíteni, édesem. Jaj, menjek érted? És küldjek még pénzt?
2: Az előző SMS írója, hogy 34 éves vagyok, és hogy ebben a korosztályban ugye egy csomó olyan van, akik ott állnak a fenekében, és arra várnak, hogy elessenek, és igen, és ezek a gyerekek általában el is esnek. És állandóan igazolva látja a szülő azt, hogy látod,
0: igen,
2: ha nem vagyok itt, akkor nem kaplak el. Igen, tehát hogy ezek, akik ott loholnak, meg mint egy helikopter ott köröznek a gyerek fölött, azok aztán tényleg...
1: Igen. Tessék, van-e azzal baj? Hetedikes fiúgyerek, írja valaki, minden nap az anyja és az apja, vagy az anyja vagy az apjával kézen fogva mennek be az iskolába.
0: Van.
2: Hetedikes gyerek?
0: Szerintem ha hetedikes gyerek...
1: Én ezt kicsit cukinak tartom.
0: De egy hetedikes gyerek? Az
1: de már az anyja nem engedi el a gyerek kezét? Hát a gyerek mi történik? Bilincs van a gyerek kezén? Érted? Vagy mi történik?
2: Egy hetedikes gyerek, ha már nem akar bemenni veled kézen fogva, akkor ő már elhúzza a kezét. Tehát, hogy
0: ott nem van lehet elhúzni. Van.

0: van, van még egy ilyen kölcsönös akarás.
1: Már a hetedikes gyerek az 12-13, nem?
0: 13.
2: Fiúgyerek.
1: Fiúgyerek. Kézen fogva megy be az anyjához iskolába.
2: Az iskolába biztos, hogy nem mész be kézen fogva a gyerekkel. Ciki.
1: Nincs
2: van.
1: Egy ilyen szoros szülői gyerek viszony. Akkor... Mama túl szeret, papa túl szeret, túl félt fogja a gyerek kezét. Igen. A gyerek meg így szocializálódott, ő is fogja, de hát nyilván el lett nevelve.
2: Aha. Na, de szerintem a leválásnak meg kéne azért már ilyenkor kezdődnie, ugye, 13 évesen, mert ha egyébként például tök érdekes volt nálunk, ugye a Panna is, meg a Soma is tökre szerettek velünk kézen fogva járni, ha iskolába mentünk, vagy olyan rendezvényre, ahol már voltak korosztályából gyerek, akkor azonnal elengedték. Ha egyébként nyaralni voltunk, mit én, Horvátországba mentünk, sőt, akkor a lányom a mai napig is velem vagy az anyjával is tökre szívesen megy kézen fogva. De az, hogy az iskolába te be...
1: Nekem ezzel még annyira nincs bajom.
0: De neked milyen, neked ez pont, ez nem fura?
1: Nem, olyan valahogy azt látom, hogy ez itt tök jó. Mély a kapcsolatuk, még fogja az anyja kezét. Megmeri fogni, nem szégyeli. Most nyilván anya ezzel úgy szorítja, hogy fehérek az ujjai, és ugye, Fertikém, ha elengeded el az ujjamat, nincs születésnap, nincs karácsony, nincs Mikulás, nincs semmi, nincs, felejtsd el, ha elengeded a kezem. De ugye ezt még azért nem érzem annyira túlzónak. Nyilván látni kéne a dinamikájukat, a szülőt, a gyereket, sok minden kiderül le. Így elmondva a 12-15 éves gyereknél még ugye azt tudom mondani, hogy oké, ez még akár talán kedves is lesz. 13
2: éves fiúgyerek. Az
1: hát semmi. Hát direkt elmentem az anyám mellett az utcán.
2: Hogy... hát emlékezz már vissza, hogy 13 éves volt, és az anyáddal kézen fogva mentél
1: igaz,
2: volna.
1: Jó, igen, más volt, más
2: és
1: volt.
2: És az iskolában ez nagyon fontos. Nem egyébként egy nyaraláson sétálsz vele, vagy az utca, hanem az iskolában úgy mész be.
0: Azt a többiek látják. Emlékszem, a Milán az negyedikes volt, amikor kikísértem a pályaudvarra, és azt mondta először, hogy jó, akkor most már mehetsz. És egy kicsit meg voltam sértődve azon, hogy ő ez engem így leráz, és utána egy barátnőm mondta, hogy figyelj, ez tök jó dolog, hát ezek szerint tök igen. Önálló a srác, és hogy már így nem akar így együtt mutatkozni veled, ebben nincsen semmi probléma.
1: De nem lehet, hogy vak a gyerek? Az, nem, a...
2: Jaj. És mit gondol?
1: Hát nem, mit tudod, csak kérdezi, hogy hallgató. Ja, ezt teljesen elvetjük. Hát érted, itt rossz indulatoskodtak, érted, a kis Pistike meg aztán rossz a szeme, van rajta egy szódásüveg szemüveg, érted, nem lát, hát azért ne legyünk egyből ilyen ítélkezőek, hát csak nem lát a gyerek. Így legalább nem fog lógni a suliból. Az biztos. A kis büdös kölök.
0: Aztán bezártuk mögött az ajtót.
1: Kis büdös kölök, így aztán biztos bemegy az iskolába.
0: Ti még kértek, vagy kaptok puszit a kamaszaitoktól?
1: Nagyon sokszor.
2: Igen.
1: Kérni
2: is.
1: Kérek, csak
0: igen,
1: ugye...
0: Igen, csak nem kapok.
1: De, abszolút, ölelés, igen. Abszolút, hogyne.
0: Én is. És nagyon kell. Nagyon jó is. Szerintem ez kiár. Ez furcsa, hogyha nincsen. 19 na. Éves, meg 18 éves.
2: A fiam focizik, van pár szülő, aki képes szállást foglalni az edzőtábornál, és becsatlakozni az ebédhez.
1: Na, mondjuk
2: nem alsós gyerekekről.
1: Na, ezt mondjuk elég erős.
2: Nem alsós.
1: Mit csinálsz itt? Ja, finom a borsó főzelék? Ha maradékot szívesen megeszem, ott ülök a másik asztalnál. Tehát felsős gyerek
2: edzőtáborban van, a szülő az edzőtábor mellé foglal a szállást, és megjelenik az ebédnél.
1: Teljesen toxikus, teljesen. Én értem, hogy szorong, én értem, de hogy van egy határ, amit nem tehetsz át. Tehát te szorongj otthon, hogy mi van a gyerekkel, meg kifél az edződ, hogy megjelensz az ebéd. Ez képzeld azt a gyereket.
0: De úgy teszünk, hogy nem ismernénk egymást?
1: Szerintem nem. Szerintem simán oda megy. Micsoda tekintélyvesztés. Miben hozod azt a gyereket, aki mondjuk ti felsőbe, egyszerűen figyelj, Józsi, itt van apád. Nem áll, apa.
0: Lacika, ne csak kenyeret tegyél.
1: Mondtam, hogy
0: edd
1: meg a hogy nem, igen. Na, az ilyeneknek előszeretettel vettük el, és ettük meg a szendvicset irány. Másik a hallgató.
0: 8 éves gyerek csak is az anyjával alszik együtt, az egészséges?
2: Az nem. Nem.
1: 8 évesen? Hát, hogy az anyjával csak is, csak, még senkivel nem tud aludni, csak
0: hát
1: az anyjával?
0: Hát azt írja, hogy csak is az anyjával
2: hát nem alszik-e egyedül a szobájában, csak az anyjával. Nem alszik aha. El máshol 8 éves
1: később
2: gyerek.
1: Lesz ez kóros. Tehát ez később szerintem fog visszaütni.
2: Szerintem 8 évesen is az, ne vicceljetek meg. Hát, 8 éves gyerek.
0: Ne, én még 8 évesen a gyerekeim ágya végében aludtam.
1: Ki költözik előbb vagy utóbb, tehát hogy nincs baj. Na, később én... a szülő meddig tartja bent az ágyba a gyereket.
2: És ki igényelte ezt jobban, ugye te?
0: Nem, mind a ketten.
1: De hát, sokszor a szülői igényből jön egyébként. Tehát a szülő pótol valamit az alvó gyerekkel, és azért altatja a 10-15 éves gyereket még maga
2: Úristen,
1: mellett.
2: Hogy éltek? 8 éves?
1: Kicsi a lakás, konténer van a nagyszobában. Akkor oké. A mennyezet. Szerinted hogy élnek? Egy építési konténer van a nagyszobájúban. Persze, hogy mellett alszik a gyerek. Hát leszakadt a mennyezet a nagyszobában.
2: Az egyetlen hely, ahol nem ázik a lakás.
1: 8 évig egy vödörrel éltek a nagyszobában. Persze, hogy a gyerek élt.
0: Amikor 8 évesek voltak, akkor az azt jelenti, hogy harmadikos. Igen, akkor én még egy csomó. Ah, igen, esti mese volt, és akkor az egy igény volt a részükről, hogy addig, ameddig ők el nem alszanak, addig én legyek ott. De mi ezzel, mi most mi a fura?
1: Nem volt baj egyébként, tehát azt ugye, amikor mesélted, hogy 9 éves volt és megszoptattad. Egy, tehát szerintem egy...
2: A metrón. De
1: a, a metrón, érted? Most...
0: Miért? Abban mi a baj?
1: Most a metróval van most a
0: baj. Nyilvános szoptatással van problémád?
1: Igen, mi a baj a nyilvános szoptatással?
0: Egészséges az immunrendszerünk.
1: Igen. Jó, nálam a papa vezet, aki becsekkol az edzőtáborba. És ráadásul foci, tudod, és ráadásul ott ilyen kamaszok, tudod, jó sportos életre neveled, tökös vagy, vagány vagy, focizol csapatban vagy, igen, papa meg ott teszi a borsófőzeléket a táborba mellette. Szerintem az elég erős. Igen. Gimiben nálunk is volt egy ilyen anyuka, jött az osztály kirándulása, érettségi kirándulás. Mondjuk meg is vertük a gyerekét, amikor az anyja nem látta. Érted? Tehát, hogy az, hogy... Az, hogy van egy szülő, akit megkérnek, hogy kísérje el a tanárt, az rendben van, ugye, Juli? De hogy, hogy érettségi kiránduláson elmegy az anyád.
0: Soha nem voltam osztálykiránduláson.
1: Minden megöl, minden szórakozás, minden meg. Életképtelen gyerekek
0: de
1: lesznek,
0: nem igaz,
1: életképtelenek
0: nekem,
1: lesznek.
0: Nekünk, volt egy olyan gimnáziumban egy olyan osztálytársunk, akinek az anyja mindig velünk volt minden osztálykiránduláson, és tök jól lehozták az egészet. Tehát olyan volt, mintha egy osztálytárssal több lenne. Tehát, hogy nem volt felügyelet, nem volt
1: nekünk
0: az,
1: nekünk mindig a leggyépésebbnek volt ott az anyja vagy az apja, de tényleg. Tehát, hogy ránézés is láthat, hogy semmi nem fog vele történni gimnázium után, és az anyukája elkísérte még az osztály kirándulásra. Tehát, hogy...
0: Itt van, tessék. A volt párom a 10 éves kislányával alszik a mai napig, osztálykirándulásra is ment a gyerek nyáron, ő is ment, foglalt szállást magának a tábor közelében. Együtt nyaralt.
1: Hogy mi mond még egyszer, micsoda, csak egy másikat olvasom.
0: 10 éves gyerekkel együtt alszik a mai napig, és amikor ment a gyerek nyáron kirándulásra, akkor ment ő is velük, szállást foglalt a szállás közelében.
1: Miféle szorongás ez, gondold el ezzel együtt élni? Micsoda túlféltés? Mennyi fel nem dolgozott trauma a szülőnek is? Amit visz tovább, mert érte olyan élmény gyerekkorában, mert elvesztett valakit, mert nem néz. Tehát, hogy mennyi minden kell ahhoz, hogy egy 10-12 éves gyereknek becsekkoljál az osztály kirándulására. Micsoda kontroll, micsoda féltés, micsoda szorongás valamelyik a sok közül.
0: De nem lehet,
1: nem
0: ezek,
1: vagy ott.
0: Ezek az emberek pont, hogy nem kapták meg ezt a fajta figyelmet, ezt a fajta odafordulást gyerekkorukban.
1: Ez nem odafordulás, ez túlzó.
2: Lehet, hogy nem kapták meg, csak ezt ennyi idős korodban már illene földolgozni, hogy ne nyomd rá a gyerekedre.
1: Itt olyan szinten vagy kontrollfreak, hogy ott akarsz lenni, és látni, hogy mi történik abban a képen, és eszik-e, jól van-e, nem fog-e halni, megeszi a kedvenc kekszét, jól eszik-e, nehogy ilyes legyen, nehogy szomlas legyen. Figyelj, ezek a gyerekek nagyon nagy börtönben vannak ám. Szóval egy ilyen szülő, ez pokol. Mert ez nem csak az osztálykirándulást keseríti meg, hanem a mindennapodat minden pillanatban, a toxikusságával, a kontrollmániájával, az őrületével, mert ő van, és azt nyomja tovább a gyerekre. Ez borzasztó nagy átok egy gyereknek is.
0: Igen, de közben megnézd, meg itt van a túloldal, hogy ne tudjátok mennyi szart kaptam a nyakamba azzal, hogy milyen felelőtlen szülő vagyok, mert a gyerekem a másik is városba jár iskolába, a harmadikos kora óta egyedül jár vonattal, és akkor te vagy a szuper felelőtlen, és hogy engedheted el?
1: Ez sem így van, szerintem. Tökre gyerek vár, van, aki még 15 évesen nem képes, van, aki 12 évesen megoldja. Ez szerintem az egyedül közlekedés az inkább gyerekfüggő. Mennyire önálló, mennyire figyel a közlekedésre, mennyire veszik el a telefonjában, mennyire felelősségtudatos, mennyire szétszórta figyelme, ott száll le, szétszórta figyelme, vagy tud koncentrálni, van, aki ezt 16 évesen ezzel van, aki 11 évesen önállóan megy. Szóval ez inkább egy fejlődési szakasz, amit különböző formában érünk el, szerintem.
2: Anyám bejött a karate edzésre, mert megvertek az edzésen. Mit mondjak? Pár hétig pokol volt bejárni.
1: Józsikát azért ne püföljék az edzésen.
0: Melyik volt az?
3: De ez karate anyuka.
0: Igen. Nagyon tisztában a faj sajátosság.
1: Nálunk pont fordítva volt, Gimi utolsó év, az osztályfőnökünk annyi satú része volt, hogy jó lett volna egy józan szülő. Igen. Az ilyen gyerekek fognak a Tesco parkolóban kettinteni, igen. Hát nem feltétlen így van, de igen. Mit gondoltok arra a szülőről, aki azt írja ki a gyerekére, hogy szerelmem?
0: Nekem az nagyon fura. Nekem az nagyon-nagyon fura.
1: Tehát úgy hívja mondjuk, vagy az a megszólítás, vagy csörög a kislány telefonon, 13 éves, és szia szerelmem.
0: Vannak dolgok, amiket egyszerűen nem mondasz. Ahogy nekem ugyanilyen a szájra puszi. Nekem az is nagyon fura, amikor egy szülő a gyerek szájára puszít, ugyanígy fura az, hogyha azt mondod, hogy szerelmem.
1: Mindig öklendezem picit.
2: A szerelmemtől?
1: Nem,
2: vagy a szájra puszítól?
1: A gyerek szülő szájra puszinál.
2: Mondjuk nálad más a két fiúval.
1: Ha lány lenne is öklendezni. Már nem a saját gyerekemtől, hanem ha ezt látom. látom valahol. Tehát egy apát látok, egy 15 éves lányjal szájra puszira, én mindig borzasztó kellemetlenül érzem magam. Tehát ott valami nagyon nagy eltolódás
0: vannak,
1: van.
0: Vannak dolgok, amiket nem határok, csinálsz a gyerekeddel. Igen. Tehát nem adsz a szájára puszit, de
1: az egy párkapcsolati minőség, igen. Az nem egy gyerekszülő minőség.
0: Másnak a szájára adsz puszit a gyerekednek, nem adsz a szájára puszit. Nekem ez ilyen fura, ugyanígy fura, hogyha valaki a gyerekét szerelmemnek.
2: Szerintem sokáig ez egy másfajta
0: összefonódás. Igen?
2: Aha.
1: Igen?
2: Ja, nálunk volt.
1: Tényleg?
2: Persze, nagyon sokáig a pannával. És akkor utána...
0: És kihagyta abba?
2: Így, én mondtam, hogy most
0: apa ne nyelvet.
1: Panna mondta, hogy apa ne kavarít a nyelvet, 18
2: éves. Hát látom, érdekes, hogy ebbe a kontextusba eszedbe se jut a szexualitása ennek a dolognak. Amit te mondasz, hogy egyébként egy nő és egy férfi között jár, tehát mint ahogy a békával, de pannával például sokáig ment ez a dolog, és akkor így egyszer csak elkezdtünk róla beszélgetni, és akkor ő is belátta, hogy már nem megy.
1: Aztán elballagott.
2: Aztán elballagott, igen. Illetve a férje szólt, hogy már meg...
1: A férje szólt, hogy rohadt szertek, hogy rohadt meg, most már álljál már, öreg.
0: Mindig te voltál az első.
1: Igen, öreg, álljál már, öreg, kavarjál már lányot szájába. Jövünk mindjárt 2 percről 9 óra.
4: A szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió egy konténer? Ez mind hamarosan.

0: rádió egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
3: Mi?
4: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
2: Ugrunk egy bombát!
4: Szállás.hu. Úgy is tett.
5: És az autó elsuhan a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
6: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell Café kávét, vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Shell.hu.
7: Shell. Go well.
8: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
9: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
10: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása?
11: Igen, éppen ezért használom a Legato Triót. A Legato Trió 3 hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az 1 és 2 szitű gyomok ellen még száraz időben is. Legato Trió az Adamától.
12: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
13: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plus mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
14: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
15: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a KFC.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
16: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
17: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettővel otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen az Almáskerti Ipari Park hét alatt.
18: Üszd ki a mindennapok zaját a fejedből. Töltődj fel a víz és a természet páratlan erejével a gyomaendrődi Liget gyógyfürdő és kempingben. Ligetfürdő.hu.
19: Növényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren, széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békés Csabán a Gyulai úti körforgalom mellett.
20: Még mindig tart a forróság.
21: Nyaralni mennél, vagy csak hűvösebbet szeretnél az autódban? A Hódos Autószervíz szeptember 8-ig autóklimatöltési akcióval vár Békés Csabán a Gyulai út 84 alatt. Foglalj időpontot még ma a 30 307 32 47-es számon. Hódos Autószervíz. Szakértelem, amiben megbízhat.
2: A Vékruk ékszer már Békés Csabán is megnyitotta kapuit a Csapa Center első emeletén. Fedezd fel saját tervezésű arany és ezüst kollekcióikat, és találd meg a mindennapok tökéletes ékszereit. A Back to Office akció keretében most kedvezményesen vásárolhatsz, mert a hétköznapok is megérdemelnek egy kis csillogást.
3: Süni idő, ide vagy oda, hamarosan kezdődik az iskola! Táska feltöltő akciók a Mikromax C plusz C raktáráruházban!
22: Bevált írószermárkák!
23: Süni, Nebulo, Kohinor, Faber-Castell, Milán!
22: Bődületes választék!
23: Iskolatáskák, toltartók, színes ceruzák, temperák, írólapok, radírok!
3: Miért fizetnél máshol többet, amikor nálunk őrült jó áron megkaphatod? Tudjátok, pajtikák, Mikromax C plusz C raktáráruház, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vídia udvarban. Gyertek! Aki kapja, marja!
24: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük, forduljon a Glass hivatalos BMW márka kereskedéshez. Békés Csaba, Felső Nyomás utca 256.
20: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
25: Mert

0: legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Autós találkozót tartottak a Szabadkígyósi kastélynál. Nemzetközi fesztivállal indítja az új évadot a Jókai Színház. Videós segítség a nyugták utáni adatszolgáltatáshoz. Jó reggelt kívánok, Zsíros András vagyok a Rádió 1 híreivel. Nemzetközi jármű találkozó hozta össze az autók szerelmeseit Békés vármegyében. A Szabadkígyósi kastély parkjában megtartott rendezvényre nem csak hazánkból, hanem a környező országokból, többek között Romániából, Szerbiából és Montenegróból is érkeztek résztvevők. A program legnagyobb különlegességét az adta, hogy az egyedileg átalakított járművek és az autókultúra találkozott a történelmi épület elegáns környezetével. A rendezvény nem a hangos motorokról szólt, a hangsúly sokkal inkább az egyedi építéseken, a járművek történetén és a tulajdonosokkal való beszélgetéseken volt. A kilátogató érdeklődők a legújabb tuning munkák megtekintése mellett a helyi kastély kiállításait és tornyát is felfedezhették. A szervezők a Beolnak elmondták, hogy a sikeres rendezvénynek jövőre is lesz folytatása. Nemzetközi színházi fesztivállal indítja az új évadot a Békés Csabai Jókai Színház. A szeptember 10-én kezdődő háromnapos rendezvényen 4 ország társulatai 9 előadással mutatkoznak be a közönségnek. A színpadi produkciók mellett szakmai beszélgetések és kísérő programok is várják az érdeklődőket. Szeptembertől a papíralapú és a számítógéppel előállított nyugták után is kötelező az adatszolgáltatás a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak. A NAV a honlapján egy lépésről lépésre követhető oktató videóval is segíti a vállalkozások átállását a papírnyugták adatainak kézi rögzítésére és beküldésére, tájékoztatta rádiónkat Linzmeier Szilvia, a hatóság kommunikációs főosztályvezetője.
3: Akiknek nincsen online pénztárgépük, azoknak valahogy szeptember 1-től eleget kell tenniük a nyugta adatszolgáltatási kötelezettségnek. Ez egy új szabály, a legegyszerűbb megoldás ez az e-pénztárgép. Ebből a NAV-nak van egy ingyenes, saját fejlesztésű mobil applikációja. Könnyen le lehet tölteni, érkezik az újabb segítség. Egy nagyon rövid, másfél perces kisfilmben mindenkit végigvezet a folyamaton, hogy kell letölteni ezt az alkalmazást. Innentől kezdve a nyugtaadatszolgáltatás teljesíthető.
2: Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Éjjel hullott egy kis frissítő eső, de ma folytatódik a száraz, napos idő, Békéscsabán 31 fokig melegszik a levegő. Az északnyugati szél időnként még megélénkülhet, szinte végig derült lesz felettünk az égbolt, napnyugta után hűlni kezd, hajnalban 14 fok várható. A hét folytatásában 30 és 32 fok között tetőzik a hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentés támogatja a családi fürdőmedencé kivitelezője, az Alföld Pool Kft. www.alföldpool.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Anna, Júli, Sülike, Rákóczi Feri és Balázs! Micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 9 óra után vagyunk, pontosan 13 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk.
2: Hello,
1: egészségedre. Látom már a sajtó úgy hozza a híreket, hogy tömegkarambolt okoztunk a forgatáson.
2: Na, pont be akartam hozni ezt.
1: Hát ezt elhiszed?
2: Mert megnyitottam az egyik ilyen hír kereső portált, ahol ugye mindenhonnan szemezgetnek, és csak ez a főcím jött velem szembe 54 helyen, és azon gondolkoztam, hogy én vajon melyik műsort néztem tegnap este. Mert abban nem volt benne.
1: Igen, én értem, hogy el kell adni. Én értem, hogy el kell adni, meg értem, hogy hatalmas vadászat megy a Femina, a Kiskegyed, meg a Rúzs Online, meg a Nőklapja Café, meg a SMO.hu, meg... Tehát én értem, hogy tényleg minden van, de hogy azért van egy pont, amit már az online újságírásnak sem kellene átlépnie, és kezdik átlépni. Szóval az van, hogy igazából itt már nem az igazat kell írnod, csak elsőnek kell írnod valamit. És az mindegy, hogy mi. Már mindegy, hogy mi a tartalma. Csak az a lényeg, hogy legyél első. Hogy ebben mennyi igazság van, vagy mennyi nincs, az teljesen mindegy. Tehát azért a tömegkarambolt, azt úgy képzeli el az ember, hogy...
2: ott fölborult autók, lángoló izék,
1: igen.
2: Halottak leterítve feketével, igen. Érted, vagy legalábbis egy leszakadt kar, mondjuk a fecóé.
1: Legyen a fecónak szakadjon a bal karja, hogy ne tudjon többet fodrászkodni.
2: Nem, jobban még tud.
1: Igen. Nos, ehhez képest ugye annyi történt, hogy a követő autókba, de nem úgy követő, hogy minket követő, hanem a stábautóba, ami jön mögöttünk, néha lemarad, néha más dolga van, de ugye mi több busszal vagyunk biztosítva, mert hát technikai cuccokat viszünk. Abba belement egy egyébként a stábot követő nézőkkel összejátszó autó, mert hogy ez lefékezett, és annak neki ment talán még egy autó, vagy egyetlen egy fekete BMW csapódott bele a mi autónkba. A csapódott bele az azt jelenti, hogy még csak fel sem gyűrődött a motorház tetője, hanem volt egy ilyen minimális koccanás. Amit mi még vissza is nézünk a buszba, de az első nagy fekete transportert ott nem kapta el semmi. Van egy második transporter, és annak megy neki egy talán fekete BMW. Hogy azért ebből hogy lesz tömegkarambol, amit ráadásul mi okoztunk a forgatáson, az teljesen tömegkarambolt okoztak Sebestyén Balázsék, de nem mi okoztuk, hátulról jöttek belénk, egyébként bennünket nem túl legális módszerekkel sok piroson átmenő fekete BMW követvet, és ugye nem vett észre, hogy az a két busz nem indul el, és belement az autónkba hátulról. De most
2: ez hol tömegkarambol?
1: Nincs tömegkarambol, és az előtti fekete transporternek nem is lett baja, az csak megállt egyébként.
2: És igazából tudod, mi a bajom? Hogy az egy hülye megírja, azt értem, mert hogy tényleg kattintás vadásza izé, igen, ott most pont nézzük a képeket, semmi nem történt, nincs tömegkarambol. Megírja, mert értem, hogy kell a kattintás, hogy a többi oldal az olvasás nélkül veszi át.
1: Szerintem
2: a
1: igen.
2: Cím alapján veszed át. Abszolút. Tömegkarambol, gyerekek, osszuk meg, mi is tömegkarambol volt, minél, akkor...
1: Persze. Na. Ez abszolút így van. Megírja, akkor mi is hozzuk le, mindegy, hogy igazoljon. Tehát egyre elvakultabbak, egyre jobban elszállnak, és egyre jobban elszakadnak a valóságtól. És tudom, hogy nagy harc megy meg. Tudom, hogy kikérdez, azért ez nem mentesít téged mindig az alól, hogy igen, egy piacon dolgozol, és ezen a piacon meg kell szólítani az olvasó. De most már tényleg felfoghatatlanul nem azt írják, ami valójában történik. Igen. Amikor elkaptátok a Lacit, jól láttam, hogy a sofőr kicsit túltolta a menekülést, és halálra akart gázolni titeket. Hát ez nem csak a Lacinál volt. A celebeket segítő civil autósok, azok annyira túltolták idén ezt a dolgot, hogy többször volt az, hogy igazából... Tehát csak az ordítás mentett meg minket attól, hogy ne gázoljanak
2: kicsit
1: át rajtunk.
2: Kicsit tegnap mérges is voltál.
1: Többször voltam mérges a forgatáson, ennek hangot is adtam, sőt, hát máshogy is lekommunikáltam ezt, hogy állj meg, de láttam, hogy ki volt szedve. Tehát ő ki volt szedve,
2: igen,
1: történt.
2: Igen, csak a végét hagyták benne. De
1: történt
2: mi a szabály?
1: Más is.
2: Ha hozzáérsz az autóhoz, akkor az
1: elvileg
2: elkapás?
1: Elvileg az van, hogyha nem, ha ne hozzáérünk az autóhoz, nem. Ha hátulról érintjük meg az autót, és ő előre el tud menekülni, akkor még mehet, még nyilván mehet. A közlekedési szabályok betartásával. De mi ezért csináljuk pontosan azt, most már teljesen rutinosan, hogy valaki beszalad az autó elé, valaki meg beáll az autó mögé. Mondhatok, ez a sofőrön múlik, hogy elüt vagy nem. De ugye mi történik? Ül bent két felhergelt celeb, aki tele van adrenalinnal, és van egy sofőr, aki nagyon akar neki segíteni, és abban a pillanatban ő nem biztos, hogy józan döntést tud hozni. És a józan döntés az az, főleg ha a két narancssárgulás ordít, hogy menjél, ne állj meg, hogy simán átmegy rajtad. És ugye tegnap is az látszott, hogy engem már tolel az autó igazából, aztán megállítottam, az ki lett véve
2: a műsorból. Erőddel,
1: szükség igen. Lesz egy új motorháztetőre. Szóval, hogy voltak olyan pillanat, igen, hát igen, én is vagy.
2: Ja, nem ért a szép szóból.
1: Nem, hát, nem ért a szép, valahogy meg kell állítani, de én értem, és nem voltam rá haragos. És mondtam is a főnek, figyelj, ne haragudj, te se haragudj. Mondom, tudom, hogy téged hajtottak, viszont az van, hogy azért ne öljetek meg minket. De volt, hogy én rohantam be egy kétszer-kétsávos úton Kaposvárra. Tehát, hogy én úgy kockáztattam az életemet, hogy én tudtam, melyik autóban vannak, és én berohantam. És üvöltött a Jóci, hogy ne, és én annyira meg akartam őket állítani, hogy én tudtam, hogy mit csinálok, meg abba bíztam, hogy ő meg fog állni, de nem állt meg, hanem elmel mellettem is kiderült, egyébként a promóban is benne, amikor egy futok át keresztbe egy úton, az egy kétszer-kétsávos út Kaposváron. És én ott berohantam.
2: Csoda, nem történt haláleset eddig.
1: Igen. De az az én hülyeségem. Tehát ott elütnek, arra azt mondom, hogy oké, Bali, hát ez ennyit megért, hát saját halott, talán egy fókuszanyag, hát nem, a tán az se. De hogy...
2: Hát nem, azt szerintem azért az lenne.
1: Talán egy fél ilyen barabás éjtől a reggelibe.
2: Na de menjünk tovább, jöjjenek
1: a horoszkópok.
2: Síró kiskutyákat találtak.
1: Így van. Nagyon sajnáljuk, de most akkor nézzük, mi a helyzet az ikrekkel, a rákokkal és a vízöntőkkel. De hogy az oké. De nem egyszer volt az tényleg, hogy jön a sofőr. Volt olyan, hogy 2,5 tonnás pick-up elé kellett beállni. És odaállunk, mert mi meg akarjuk őket állítani. És azt mondja, hogy gyere, haver, itt vagyok, üssel. De hogy, tehát minket is visz az adrenalin, de őket aztán meg pláne. És ugye a sofőr az civil. Tehát, hogy ő nem méri föl hirtelen, hogy mit kockáztat, ő csak jót akar, és menni akar, és menekülni akar. Úgyhogy, ez a helyzet ezzel tulajdonképpen. De nem spoilerezünk, és nem mondunk el semmi mást. De túlzó, amit csinálnak. Szóval az van, hogy azért ez picit így most már más híreknél is látom, hogy azért ez nagyon túlszalad.
2: Amiben lehet szenzációt csinálni, az beleteszik, és mondom, de nekem még az első, tehát magát a forrást megértem, mert ő kattintást akar generálni. Az összes többi, aki ezt olvasás nélkül átveszi. Érted? Az, hogy miért nem olvassuk el a cikket, mert a végén aztán ebbe is benne van, hogy a tömegbaleset az annyi, hogy koccant egy két autó.
1: Tehát, igen, tehát olyan nagyon nagy dolog nem történt. Na gyerekek, nekünk itt volt egy bekészített telefoninterjúnk, beszéljünk azért róla két mondatot, mert hogy most föladjuk, úgy néz ki a dolgot, mert hogy most már hetek óta üldözzük a Növényi Norvinak a gyerekét, aki vagy fogorvostában, vagy ki van kapcsolva, vagy elérhetetlenné válik, vagy edz, vagy pihen, és mindig be van készítve vele egy interjú, ami most 9 óra után is be volt, de nem haragszunk, és nincs ebből sértődés, 16 óra nem érjük el, nem érdekes. Viszont azért az nagyon nagy dolog, ami vele történik, és erről szerettük volna faggatni. Ugye a Norbit nem nagyon kell senkinek bemutatni, hogy milyen sport eredményei vannak, és most a gyereke ért el oda, hogy a sportág legjobbjai közé a UFC bajnokságba jusson el, ami egy óriási dolog. Ő egy MMA harcos, és hát Magyarországról UFC gálára és a UFC kötelékben még nem nagyon sokan jutottak el. És ugye neki az a célja, hogy megnyerje a UFC bajnokságot. Ezek azok a bizonyos ketrec harcok, talán nem mindenki tudja, ahol kesztyűvel, kiszűk gatyába, bizonyos szabályrendszerben, irdatlan pénzekért verik össze egymást nagyobbnál nagyobb nevek, hatalmas média érdeklődés, Las Vegas-i.
2: Ezzel a kis szűk gatyán egy kicsit elcsuklott a hangod. De neked az tetszik.
1: Az rendben van, az a kis szűk növek, igen. És úgy néz ki, képzeld el, hogy a Norbi, a Növényi Norbinak a fia, odaérhet, és ha lesz most egy meccs, amit megnyer, akkor az is lehet, hogy akár már bekerül majd a UFC-be, és ez egy irdatlan nagy dolog. Tehát mi ezt annyira nem értjük, de hogy itt azért már sok 10 millió forintról van szó, óriási elismerés, és magyar UFC-ben talán még nem is volt. Ugye ott van a Boricz Ádám, de hogy ő Bellatoros, tehát ő nem a UFC-ben
2: másik
1: bunyózik.
2: Másik ligában játszik.
1: És hát ezt erről szerettük volna faggatni. De hogy a témánknál stílszerűek legyünk, a ghostingol bennünket most már egy ideje. Úgyhogy elkezdjük, hogy nagyon büszkék vagyunk rád. Nagyon szeretünk volna veled beszélni, de ma feladtuk.
2: És Junior, nagyon szurkolunk neked, igen. Végig mehetett fogunk. De miért nem veszed?
1: Ha az apád rá tud szólni, hogy ez csúnya viselkedés, akkor kérlek Norbi, szólj rá gyerekre, hogy értjük a UFC gálát. De szeretünk valami mindent megkérdezni, hogy mennyi pénz, hogy bunyózik, kit kell még legyőznie, hogy lehet ide egyáltalán földi halandónak bekerülni. De egy nem várt fogászati kezeléssel ghostingolva kicsekolt, kikapcsolta magát.
2: Lehet, hogy ez tegnap edzésen ütötték ki a fogát. Azt most vissza lehet. Kell tenni. Anna, te még megpróbálod egyszer, de szeretlek.
1: Én bírom, hogy te ilyen kitartó vagy egyébként.
3: 15-ször hívtam körülbelül. 15 nem fogadott hívásod van, Norbi vett tudomásul.
2: És kicsi? Voltam.
1: Ezek kicsi, mi vagyunk.
2: És annyit rögzítő. Sem mondta, hogy hogy a fogorvosnál vagyok.
3: Rögzítője van.
1: Rögzítős. Igen. Én annyira nem vagyok otthon, nekem a gyerekeim imádják és nézik, tudom, hogy kinek a szervezete, tudom, hogy kik a nagy nevek benne, tudom, hogy kik a jók benne, de igazából ez mind-mind nem azért, mert egyéni érdeklődés, hanem a két gyerek nálunk hajnali 5-kor simán föl kell. Ha UFC gála van, leülnek, és szájtátva nézik, és mindig mondják, hogy akkor most ki a veretlen, ki jön, és akkor hogy jön, és akkor a Makhachev, meg a nem tudom,
2: akkor,
1: ki jön.
2: Akkor bekérdezek, hát ezt tudod, hogy az MMA-nak az a profiligája, a UFC, vagy ez tök más?
1: Nem, az MMA az maga a sport, az, tehát az sport, maga a bunyó. Okay. És azon belül van a UFC, ami egy tulajdonképpen egy szervezet, ahova te be tudsz lépni, vagy be tudsz kerülni, és akkor szerveznek neked meccseket, egyre följebb lépsz ezen a ranglistán, egyre komolyabb ellenfeleid vannak, és egyre komolyabb gálákon vehetsz részt. De maga a UFC és az MMA az nem ugyanaz. Az olyan, mintha azt mondanád, hogy úszás, meg nem tudom, valamilyen
2: nem,
1: szervezetet.
2: Úgy, hogy boxolás, meg
1: igen,
2: a... Nem,
1: igen.
2: Aha, jó, világos, értettem. Azt iratkozta a Norbi kicsi, hogy még sose volt barátnője. Az anyja úr.
1: Az egyébként a bunyóba jól jön. Tehát, hogy a tudod
2: hát
1: azokat...
2: Hát nem veszik ki az energiádat meccs előtt, az biztos.
1: Igen. Ugye ez az MMA, ez tulajdonképpen ezt úgy kell elképzelni, hogy ez a box, a kickbox, a muay thai, a birkózás, a jitsu, ugye a brazil jitsu abszolút alapokkal rendelkeznek kell, jitsu alapokkal, és bemész ebbe a nyolcszögletű bunyótérbe, ketrecbe, igen, és ott bunyózol. És ezek a sztárok most már bunyónként, ha igazán nagy név vagy, akkor 20-30-40-50 millió dollárokat keresnek akár egy-egy estén. Ugye ezt az a Dana White csinálja, ez egy kopasz csávó, nagyon mirom, és hát ez a szervezet bonyolítja neked a meccseket. Na ide tudott volna, vagy ide tudna belépni egy magyar srác, ami azért nagyon nagy eredmény, mert hogy ilyen szinten a UFC-ben meg a küzdősportokban nem vagyunk azért annyira jók. Most nem a kickboxra gondolok, vagy a birkozásra, hanem a profi gálákra, ahol azért nagyon sok pénzt szerezni.
2: Hát ez ugye tök más, mint amikor mondjuk ugye a Coco például olimpiai bajnok lett a boxban.
1: De ő is profi, ő is elment az univerzumhoz.
2: Igen, és utána elmész a profi világba, mert egyrészt pénzt akarsz keresni, meg hát nagyobb a felhajtást, valljuk be őszintén.
1: Igen.
2: Az egészbe, úgyhogy valószínűleg Norbi Junior is ezt szeretné. De ha nem nyilatkozunk a sajtónak, úgy nehéz lesz.
1: Jó, úgyhogy Norbitól elköszöntünk, a kis Norbi Juniortól elköszöntünk. Mi nagyon sok boldogságot kívánunk neki.
2: Nagyon sok sikert, figyelni fogjuk, akkor igen. Fogsz adásba kerülni, ha te hívsz bennünket, haver.
1: Igen, ha legközelebb becsörögsz, igen. Valaki azt írja, hogy a jégkorong és az NHL. Na ez egy jó hasonlat, igen.
2: Jó, meg vagyok, tehát, most már összeraktam, csak én ezt annyira nem ismerem. Mindig föl szokott dobni egyébként ugye a különböző platformok. Ilyen nagyon rövid játszási idejű mérkőzéseket. Tudod, hogy áll a két csávó, paf!
1: Ja, és valaki
2: és
1: eldől.
2: A vége, és én így nézem, hogy te jó Isten, hogy ti mit csináltok egymással. Nagyon komoly.
1: Írdatlan iperág lett a sportágból. Tehát, ja. Hogy az, hogy szaladták utána a különböző játékplatformoknak, hogy a Dana White egyébként ebből mit csinált, hogy ezeket a sztárokat hogy szerződteti le, hogy egyel a közvetítéseket, hogy tudsz erre előfizetni, hogy ebben mi pénz van, az egészen megdöbbentő. Tehát most, amikor a Gregor mondjuk visszatért volna, de valószínűleg már a bunyó előtt sérült volt, olyan pénzeket és olyan nézettségeket mozgatnak meg, tehát ezek a csávok akkora hírók a 10-20 éves gyerekeknél, tínédzsereknél, kamaszoknál, hogy nekünk nem tudom, hogy talán rockstárok vagy zenészek voltak ekkora hírók, de nekik a például a UFC harcosok, főleg aki mondjuk jitsuzik vagy foglalkozik küzdősporttal. Tehát egy iszonyatos példaképek és iszonyatos hősök, igen. Mindig van egy szám, hogy UFC, mit tudom, 331, ugye az a 331. nem tudom, gála, és ott akkor vannak a kiemelt meccsek. Tényleg szenzációs, tényleg jó nézni. Én is nagyon-nagyon szeretem. A Trump ugye nagy UFC rajongó.
2: Bizony, hát meg is rendezte a fehérháznak a kertjébe a gálát.
1: Rendezett magának, ott ül, az első 5 percben nagyon lepacsizik mindenkivel, alszik egy jót, és olyan az eredményhirdetésbe betrolkodja magát. Tehát ez a Trump forgatókönyv. Arcoskodás, alvás, eredményhirdetés.
2: Nem nézem, majd odaállok, amikor fotóznak.
1: Igen. Eredményhirdetésen való trollkodás. Dő is ott van, igen. Hát ugye a Fehérház, amit te mondasz, hogy ő a saját gáláját oda rendezte meg a Fehérházba. Tehát Dana White-tal azért ő nagyon-nagyon jóban van. Na jó van, gyerekek, oké, akkor mi legyen? Elengedjük?
2: Hát szerintem igen.
1: Soha többet?
2: Sok sikert, Norbi. Még egyszer mondom, ha ő telefonál, és Anna pont fölveszi, akkor be tudjuk adásba kapcsolni. Mi most már egy ilyen elérhetetlenségi szünetet fogunk rendelni magunknak, nem telefonálunk. Ha ő hív, akkor mehet.
1: Igen. Nagy a baj, ha McGregor a híró a gyerekeknek, akinek börtönben lenne a helye. Igen, most az, hogy az ő viselkedésével egyetértesz, vagy nem, vagy az ő múltjával, az rendben van, bajos. Tehát egy írcsávó, ugye azért tudjuk, hogy hát minden rosszul benne van. De hogy hősök a gyerekeknek, az egészen biztos. Oké, na jól van, akkor ezt mi föladjuk, elengedjük. Gyorsan egy közlekedés. M7-es M0-ás csomópontnál Budapest felé 3 sáv szintén elesett. Nagyon nagy dugó, valószínűleg az iskola miatt. Attila küldte nekünk, köszönjük szépen. Budapest felé az M1-esen is van egy nagy balesetünk, és teljes útzár van Bicske térségében az 1-es főúton. Ott még zajlik a mentés, úgy néz ki, hogy továbbra sem nyitották meg az 1-es főutat. Úgyhogy ha van friss, akkor mondjuk jó. 0-23-111-111 az SMS számunk. Mi pedig itt vagyunk mindjárt a nap legjobb pillanataival.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Sziasztok! Regálili vagyok, ez a saját dalom a Dreamin.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Új fasorok védenék a termőföldeket Békés Csaba határában. Kevés a vonuló madár a kígyósi pusztán a szárazság miatt. Tanácsok, hogy biztonságban eljussanak a gyerekek az iskolába. Jó reggelt kívánok, Zsíros András vagyok, ezek a Rádió 1 hírei. Tervezik a mezővédő fasorok telepítését a Békés Csabai dűlőutak mentén a helyi termőföldek védelme és a mikroklíma javítása érdekében. Az egyre szárazabb és forróbb időjárás miatt a szakemberek szerint érdemes lenne újra fásítani a határban lévő nagy összefüggő mezőgazdasági táblák szélét. A megfelelően kialakított erdősávok ugyanis jelentősen mérsékelhetik a szél erejét, megóvhatják a termőtalajt a kiszáradástól és védelmet nyújthatnak az élővilágnak is. A kezdeményezés megvalósításához a döntéshozók, a helyi gazdálkodók, a szakmai szervezetek, valamint az erdészeti szakemberek szoros együttműködését keresik. A fásításra elsősorban azokon a területeken kerülhet sor, ahol az nem akadályozza a gépi művelést, hanem segíti a gazdálkodást. A programhoz az agrártámogatási rendszereken keresztül jelentős pályázati forrásokat is fel lehet majd használni, írták közösségi oldalukon. A madárvilágon is megmutatkoznak a szárazság hatásai a kígyósi pusztán, ahol a vízhiány miatt szinte alig látni vonuló csapatokat. A vízfelületek hiánya miatt a vízi madarak teljesen elmaradtak, a gólyák és a szalakóták pedig a szokásosnál korábban elvonultak, közölte az igazgatóság. Jelenleg főként a gyurgyalagok, a sarlós fecskék és a seregélyek mozgása figyelhető meg a védett területen. Tanítsuk meg a gyerekeket biztonságosan közlekedni, erre hívták fel a figyelmet a tanévkezdés kapcsán a rendőrök. Vad Róbert rendőralezredes rádiónknak elmondta, hogy nem csak az autósoknak, hanem a gyerekeknek is be kell tartaniuk a közlekedés szabályait a balesetek elkerülése érdekében.
2: A rendőrség arra kéri az iskolába önállóan közlekedő gyermekeket és fiatalokat, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat. Gyalogosan a kijelölt gyalogátkelő helyen keljenek át, előtte nézzenek körül, és ne a telefonjukat figyeljék. Kerékpárt vagy rollert csak az a közlekedő használjon, aki annak biztonságos kezelését már elsajátította, a rá vonatkozó közlekedési szabályokat ismeri és alkalmazni is tudja. A járművel való közlekedésük során legyenek jól láthatók, viseljenek védősisakot és feltűnő színű fényvisszaverő ruházatot, hogy a többi közlekedő kellő távolságból észlelhesse őket.
1: A rendőrök országszerte a polgárőrökkel együtt segítik a közlekedést az iskoláknál, emiatt tavaly egyetlen baleset sem történt az oktatási intézményeknél. Éjjel hullott egy kis frissítő eső, de ma folytatódik a száraz napos idő, Békés Csabán 31 fokig melegszik a levegő. Az északnyugati szél időnként még megélénkülhet, szinte végig derült lesz felettünk az égbolt, napnyugta után hűlni kezd, hajnalban 14 fok várható. A hét folytatásában 30 és 32 fok között tetőzik a hőmérséklet. Hétvégén még ennél is melegebb lehet egy kicsit, aztán szép lassan egyre gyengül a nyárias időjárás, a hónap második felétől már kora őszies napokra számíthatunk majd.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: esik! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Na itt vagyunk, és mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó. Ugye a Wizz Air téma után, mert hogy úgy néz ki, hogy ez a Wizz Air-es oda-vissza utazó, Krétáról megjövő, visszamenő, el nem menő srác, ez igazából egy csaj miatt ment ki, és a csaj ghostingolt, eltűnt, pénzt is fizetett, valószínű, ilyen hírek jönnek, és mire leszállt Krétán, már nem akart menni, ezért a Wizz Air visszahozta. A ghostingolásról beszélgettünk ennek kapcsán, hogy kinek az életéből hogyan tűntek el a randi és chat vagy szexpartnerek, egészen megdöbbentő lelépések voltak. Tehát itt már nem csak a randi előtt lépnek, ne, hanem a randi közben, a csetelés közben.
2: Sok év házasság után.
1: Sok év házasság után. Megdöbbentő történetek, igen. Erről beszélgettünk, és idegesítő hangokat, zajokat is kerestünk, mert hogy létezik egy olyan fogalom, ami ugye arról szól, hogy egy kicsit túl hergeled az idegrendszeredet, ez a neurodivergens textúrák, ugye erről volt szó, hogy mi az, ami téged idegesít, hang, zaj, rágás, anyag, bőrkontakt, nagyon jó kis megfejtéseket kaptunk.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en!
2: Kedves barátom, pont pár héttel ezelőtt járt így hosszas csetelmet.
1: Beráfutott a csetre.
2: Meg volt az első randi lehetősége, étterem, emberünk ott grasszált már az étterem előtt fél órával, mert egy úriember, hogy megvárja a csajszit, és a csajszi törölte magát mindenhonnan, ahol
1: ezeket a ghostingolásokat nem értem.
2: És eltűnt. Úgy tűnt el a csaj, hogy se híre, se hamba. Ráadásul ugye egy ilyen párkereső chat felületen beszélgettek csak, tehát még telefonos számot sincs hozzá.
1: Igen, valószínűleg fél találkozni, addig izgi, amíg ez nem lesz konkrét, és ahogy konkrét, annyira megijedt, hogy egyszerűen ghostingol. Régebb buliban azt mondtam, kimegyek WC-re, mire rájött, hogy nem jövök vissza, már otthon mostam a fogam. Oké, de az buliból eltűnni, az még nem egy személyes randi, tehát azért az úgy még rendben van. Németben éltünk 2 éve, reggel puszi szeretlek ölelés, mire hazaértem délután munkából, lakás kipakolva, jegygyűrű asztalon. Se egy levél, egy üzenet. Teló és Facebook letiltva. Na így lett vége egy 5,5 éves kapcsolatomnak.
2: Na, szóval, hogy 5,5 év nem érdemel annyit, hogy leülsz és azt mondod, hogy figyelj kicsim, elég volt, nem megy. Puszi, szia.
1: Igen, tehát azért hazamész, és le vagy tiltva, ki van pakolva, a kecó, le van rakva, jegygyűrű, paja írta. Tehát akkor ez csaj volt, tehát ez csaj csinálta meg.
2: 5,5 év, akkor itt van a sztori. 2024. szeptemberében a férjem 12 év után feleségül vett, akkor már 10 éves volt a kislányunk, ekkor történt egy megcsalás, ez kiderült meg minden, és a csávó mindenkit tiltott a családból, eltűnt, 13 évet törölt ki így az életéből, és azóta sincs meg.
1: Ne csinálj!
2: 13 év, érted?
1: De a gyerek életéből és is mindenki...
2: Mindenkiéből. Tehát ott hagyta a gyereket, a családot, mindenki.
1: De lehet, hogy meghalt. Nincs ilyen, hogy valahol fekszik ez a csávó azóta.
3: Te rohadt mérges vagy, és közben meghalt.
1: Szerencsétlen, hogy fekszik a gyárakban.
2: Lehet.
1: 13 év után valaki úgy szívódik föl. Ne csináld. Ez egészen megdöbbentő. Hogy élnek emberek? Bocsi, hogy 4 hónapig ghostoltalak, elhagytam a töltőmet, amúgy ma este mit csinálsz? Küldte valaki idézőjellel, tehát valószínűleg ez is megtörtént vele. Randiztam egy lányzóval, 6 órán keresztül beszélgettünk, flörtöltünk, nevetgéltünk, aznap este együtt aludtunk, tiszteletben tartva, hogy ne siessük el a dolgot, nem történt semmi, ha olyan harmónia volt, ami kicsit érthetetlen, nagyon jól megvoltunk, hazavittem, azóta sem hallottam róla semmit, utcáralunk egymástól. Jó, tehát az egyik fél úgy gondolja, hogy élete estéje, a legnagyobb este, óriási, micsoda harmónia, úristen, mennyire együtt vagyunk, a másik oldalán kész, kirakod 5 utcával arrébb, és ha soha a büdös életben nem halasz róla többet. Na itt mi megy el? Érted? Tehát itt is tök máshogy.
2: Hát valószínűleg csak te érezted a nagy harmóniát, lehet, hogy ő tök kellemetlenül érezte magát egész este, és azért tűnt el.
1: Igen.
2: Igen.
1: Két randi után én nem ghostingoltam valójában a srácot, de ő nem állt velem többet szóba, miután engem elvittek a rendőrök egy foci meccs után, 72 órát tartottak benne, telefon kikapcsolva végig, nem értem. Nem hittem, miután kérdettek.
3: Na, ennél jobb sztorit találj ki, kis pofá.
1: Igen, de az, hogy csaj volt, mert pasi nem hitt el, tehát a csajt vitték be, érted, 2 napra, vagy 72 órára azért az úgy erős ebben a formában.
3: Milyen? Ne panaszkodjatok, nektek legalább írnak a csajok.
1: Igen.
2: Bármilyen gumi, tehát például a gumikesztyű fölhúzás, az nekem is nekem néha kell.
1: Hidegrázós? Hidegráz?
2: A körömhöz érés, azt tudod, hogy... Tessék? Azt
1: tudod, ne csináld semmit, nem is értem, hogy mit mondasz.
2: Gumikesztyű körömhöz érés, érzed, mintha a fogadon dörzsölnék a gumikesztyűt, és

0: nem jár moziba. Az, hogyha hallod, hogy a másik melletted.
1: Aha, tehát, hogy ő erre indul be az idegrendszere.
0: Eszik rákcsát, de nem is kell hangosan, nem kell csámcsok, csak az, hogy hallja, hogy eszel, hogy ráksz, hogy ropog, igen, hogy egy picit megszívod a fogadat, te.
1: És nem vacsoráztok együtt, nem esztek együtt?
0: Nem eszünk együtt.
1: Ő mindig egyedül eszik?
0: Hát félrevonul.
1: Egy fülessel a fülem.
0: Félrevonul, nem jár moziba, azért, mert hogyha hallja, hogy a popcorn ropog a foga mellett, ütni tudna. De azt látod, hogy megy fel a pumpa benne.
1: De durva, igen, ezt mesélted.
0: Teljesen ideges lesz tőle. Amitől engem kiráz a hideg, az a föld. Hogyha belenyúlok a földbe, és koszos lesz a kezem.
1: Ne csináld! Ne csináld!
0: Mert megbírok tőle örülni. Tehát egy darabig bírom, és utána azonnal kezet kell mossak, mert azt érzem, hogy valakit megkarmolnék. Nagyon idegesít, hogyha piszkos lesz a kezem.
1: De durva, nekem ebben nincs. Nekem például a hungarocell. Tehát a hungarocell, ha összedörzsölöd, az összedörzsöl, és van ennek ez a nyikorgó ilyen.
0: Csikorgó hangja.
1: Csak látom, hogy valaki készül egy hungarocell táblát megfogni, megkérem, hogy kér, légy szín, ne nyúj hozzá. És van az a nyikorgó hangja, tudod, amikor így egy kicsit így benyikorog a hungarocell, és azt nézem, hogy másoként nem is ér, meg se hallod. Mert te se bírod?
2: Én nem, meg a táblát sem, amikor régen a táblát.
0: Én
1: nekem az a semmi bajom, sőt, én a krétát is tudtam úgy, hogy fogtam egy egész hosszú krétát, és alulról fölfegy elkezdtek, és sikítoztak a lányok.
2: Nekem ugyanez a kéz, az ujjak ropogtatás, amikor valaki az ujjait elkezdi így ropogtatni, tudod, így kihúzza.
1: Igen, igen, igen, ezek a légbuborékok kiszabadulnak. Nem.
3: Csak ennyit csinálok neked.
1: Tényleg? Megrattansz?
2: Teljesen.
1: Van olyan, hogy fog egy vattadarabot, és a vattadarab elkezd nyikorogni. És nyikorog a vattadarab. Semmi? Nem vagy nyikorog a vattadarab. Ugye megfogod a vattát, vattacukrot sem tudok enni.
0: De hallottam már, tudom, mi az a hang, amiről beszélsz, de
1: fogod,
0: semmi.
1: Fogod, írja is, aki vattat, és összerakod a vattát, és a vattát így, ahogy összedörzsölöd, van egy ilyen nyikorgó hangja. Figyelj, meghalok tőle. Meghalok tőle.
3: Több rétegű papír zsebkendő, ha elkezdik a csaj előtt szétszedni a rétegeket, az ugye úgy így a szálakkal kapaszkodik egymásba, ahogy elkezdik szétszedni a réteget, és középen még, ahol össze van ragadva, az így emelkedik föl, elkezd hányni. Megfogod így a zsebkendőt, itt írja, a lányismerősről elkezdett széthúzni, és elhányja magát annyira.
1: Mi lehet a kapcsolat? Zsül, neked mi a hangod? Mi az, ami az idegrendszeredet túlterheli? Egyet mondhatsz, mi van?
4: Sejem hálóing. Sejem
3: mikor
4: dolgok.
3: Sejem
1: Egyáltalán nem tartsuk a tányéron a villa, az sem.
3: Megcsúszik a kés,
1: megcsúszik a villa, nagyon szeretem. Figyelj. És akkor nézem az asztaltárságot, hogy ki az, aki azonnal fölkiált, hogy ne ezt ne csináld, mert nem bírom.
0: A lapát hangja, amikor a sóderbe vagy a homokba benyomod.
1: Azt nem tudom milyen, nem csináltam ilyen. Úgy gyerekek, jó sok. És jött még egy nagy öröm, nem beszéltünk, a kortbársony anyagnak a nyikorgása. Gyerekkorodban. Szeretted? Meghaltam tőle. Nagyon sok kortbársony nadrágom volt.
3: Lehet, hogy ezért már utáltuk, mint a szar.
1: Valószínűleg ez volt egyébként.
0: Jó, nagyon adom izzadt testtel porolni, amikor rád szár a por, és ráragad a bőrödre.
1: Imádom.
0: És lesz, de gyűlölöm!
1: Imádom, semmi bajom vele.
5: Balázsék a Rádió Egyen!
1: Na, itt vagyunk, és gyorsan még a naphallgatóját hívjuk, közben egy M3-as kivezető Kacso Pongrácz felüljáró, most marják.
3: A nagyon jó időben nyáron. Hát nyáron kirándulni megyünk, azt nem akarták akadályozni.
1: Imádom
3: és még
1: őket.
3: Egy most belső SMS, valaki tudja, mi ez a sok hátizsákos gyerek? Kirándulás?
1: Hova mennek? Mi történik?
3: Mit csinálnak ezek?
6: Balázsék?
1: Hogy van? Jó reggel! Ciao, kapsz egy tapsot, és hogy hívnak? Szia!
6: Roland vagyok.
1: Roland, hello Roland. Ugye beszélgettünk itt az
3: túlféltésről,
1: egy-egyben alvásról, szájra puszi, sok minden szóba jött itt még 8:30 után. Te annyit írtál csak nekünk, Roland, akkor már levegyem a cicizésről a 9 éves kisfiam? Nagyon szerettük, de még ne.
3: Még tarts ki.
1: Nyugodtan.
3: Hát főleg, hogyha neked apaként van a cicidem. Tehát az meg hát, még
6: van
3: egy
6: akkor
3: külön.
6: A cicim, igen.
1: Igen. Jól van, hol hallgatsz bennünket, merre vagy?
6: Tegléden.
1: Oké, van egy szép ajándékod.
7: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy családi VIP belépő, valamint egy éjszakás safari glamping sátoros pihenés a Richter Safari Parkba.
1: Egy jó safari!
3: Ó, a 9 éves gyerek nagyon fog neki örülni. Cicivel vagy cici nélkül, azt nem tudom. Mert kint is tudtok aludni éjszaka.
1: Igen, ez egy kínalvós, ilyen glampingelő, szafarizós történet.
6: Oké, mert se vagyunk. Jól van.
1: Oké. Küldjük köszi akkor. Szépen. Köszi, ciao, ciao.
6: Köszi.
1: Ciao, ciao.
3: Hello.
1: Nem mondtuk, de Júli elment az utolsó óráról. Talán föltűnt.
3: Hát figyelj, annyira itt ugye a zavaró zajokról, anyagokról beszélgettünk, hogy az egész adás zavarta, úgyhogy itt jött bennünket.
1: Mondtuk neki, hogy menjen, de egyébként igazoltam van távol. Holnap pedig talán Eszter érkezik már.
3: Juhé!
1: Melegváltásban jön.
3: Hát van, akinek 4 nap a hétvége.
1: Jó, hát kipihenni.
3: Szombat, vasárnap, hétfő, kedd.
1: Így van. Úgyhogy Eszterrel folytatjuk. Jövünk holnap, akkor puszi mindenkinek, sziasztok, ciao, ciao. We'll be right back.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
3: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuap nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játssz szeptember 30-ig. Részletek a Benuapban.
4: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
6: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
7: Anya, arra gondoltam, rendel...
8: Rendet raksz a szobádban.
7: Hogy rendelni kellene már a Family Frost-tól.
8: Ezt bízd csak rám. Már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
9: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
10: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés attól zéig.
11: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a házasság első látása és a Fan VIP visszatért. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Minden hétköznap és vasárnap este házasság első látása, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
12: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál effekt a dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetés élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük, forduljon a Glass hivatalos BMW márka kereskedéshez. Békés Csaba, Felsőnyomás utca 256.
14: Lövényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békés Csabán, a Gyulai úti körforgalom mellett.
15: Hát ide hallgassatok, pajtikát!
16: Sünidő, ide vagy oda! Hamarosan kezdődik az iskola! Táska feltöltő akciók a Micromax C plusz C raktáráruházban!
17: Bevált írószermárkák!
18: Süni, Nebulo, Kohinor, Faber-Castell, Milán!
17: Bődületes választék!
18: Iskolatáskák, toltartók, színes ceruzák, temperák, írólapok, radírok!
16: Miért fizetnél máshol többet, amikor nálunk őrült jó áron megkaphatod? Tudjátok, pajtikák! Micromax C plusz C raktáráruház, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vídia udvarban. Gyertek! Aki kapja, marja!
19: Szeptemberben nagyot emel a Plazma Center. Ha még nem vagy plazmaadó, ezt hallgasd! Szeptemberi alkalmassági vizsgálatodkor 5000 forint, majd életed első két adásával 60 ezer, az első 5 plazmaadásoddal pedig összesen 155 ezer forint juttatásra tehetsz szert. Most érdemes igazán belevágnod, hiszen ezzel a vadonatúj jó szokásoddal egyszerre járulhatsz hozzá életmentő gyógyszerek elkészítéséhez, és töltheted fel a nyaralások vagy az iskolakezdés által kiürített kasszát. A részletekért látogass el a plazmacenter.hu oldalra. Sok szeretettel várunk!
20: A Vécruk ékszer már Békés Csabán is megnyitotta kapuit a Csaba Center első emeletén. Fedezd fel saját tervezésű arany és ezüst kollekcióikat, és találd meg a mindennapok tökéletes ékszereit. A Back to Office akció keretében most kedvezményesen vásárolhatsz, mert a hétköznapok is megérdemelnek egy kis csillogást. Magidi Design, egyedi tapéta, függöny, kis és nagy kereskedés, tapéták, függönyök gyártása, varrása, lakberendezése, kivitelezése. Bemutató termeink Békés Csaba, Luther utca 18, Budaörs, Trend Center, Gervai Mihály utca 1. Magidi Design, www.magiditapeta.hu.
21: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
22: Köszönjük!
23: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
24: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok. Látom itt az SMS falon Balázsék utolsó üzeneteit. Vannak itt reménykedők, akik bíztak abban, hogy a mai nap is Balázs biztosítja majd

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Itt a Rádió 1-en csak igazi mai slágermeccs. Közöttük hamarosan érkezik a Rádió 1 konténer tele nyereményekkel, úgyhogy az idei ősz is a Rádió 1-ről szól majd, és egy konténernyi nyereményről. Nem tudjuk, hogy idén mit rejt a Rádió 1 konténer, milyen ajándékok lesznek benne, de abban biztos vagyok, hogy egy hallgatónknak idén is megváltozik az élete. Jövő hét hétfőn kezdjük el osztogatni a Rádió 1 konténerhez a kulcsokat, adásban lehet majd nyerni, valamint a kitelepüléseinken, hétfőn délelőtt 10-től kapásból Budapesten a Corvin Plaza bejárata elől. Drága Rádió 1-esek, a Rádió 1 konténerhez a kulcsvadászat hétfőn

0: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, a srácok, lányok a suliban, úgyhogy együtt dolgozunk nagyon sokan ezekkel a zenékkel, van, aki pedig vezet. Mogyi szólt, hogy az M1-esen Bicskénél áldogál egy kocsi a határ felé haladó oldalon, 2-3 kilométeres a dugó mögötte. Bálinttól tudom, hogy az M0-áson az M1-es felé haladva a Nagy Dunahídnál dolgoznak, itt is torlódás van. Szintén M0-ás, Vecsésnél volt egy baleset a 37-es kilométernél, 3-4 kilométeren át lehet lassulgatni, Attila írta. 0620-311-111 a forrodrót, SMS, telefon, Viber, jöhetnek még a további hírek az utakról.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

aznap este a reptéren leszek. Vivi tehát nagyon utazna. Eszter meg ezt írta. Sziasztok, nekem van egy olyan érzésem, hogy egy álomautó idén is lapul majd a rádió egy konténerben. Mondjuk én már annak is örülnék, ha egy szerelő ülne az ajándékok között, az autómnak reggelente könyörögni kell, hogy induljon. A hallgatók fantáziáját már izgatja, hogy mi van a rádió egy konténerben. Jövő hét hétfőtől lehet játszani a kulcsaiért itt a Rádió 1-en.

0: Maradjon csak igazi mai sláger megy. A következő zenei óra elején a New Religion BB Rexa következik, aki nagyon közvetlen a rajongóival, viszont emiatt több online balhéba is belefutott már. Többször szólt vissza a kommentelőknek, ha body shaming vagy bunkó beszólás érte. BB Rexa nem hagyja magát, egyébként nagyon jól is teszi. Közben a zenei hasítanak, New Religion ez indítja a következő órát.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
2: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
3: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
2: Ugrunk egy bombát!
3: Szállás.hu.
4: Úgyis tett!
5: Plastikai műtétek most akár 500 000 forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plastikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plastikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
6: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
7: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszcsatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrantető.hu/akció oldalon.
8: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
9: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
8: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
9: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak.
10: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jövő hét hétfőn délelőtt 10-től a Rádió 1 konténer első kulcsait személyesen tőlem lehet majd megnyerni Budapesten a Corvin Plaza főbejáratánál. Aztán természetesen adásban folyamatosan játszunk majd, értük, mert igen, lesz egy konténerünk. A Rádió 1 konténer tel is tele nyereménnyel, és idén is egy hallgatónk nyeri majd meg játék start hétfőtől. Én Györke Attila vagyok, addig játszom az igazi mai slágereket.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: mindenkinek ezekkel a zenékkel, és jó utat! Rata azt írta, Komáromban az Erzsébet hídon dolgoznak, aszfaltoznak, úgyhogy csak autóbuszok és megkülönböztető jelzés használó kocsik mehetnek át Komárnóba. Aki autóval menne, a Monostori hídon tegye meg. Melcsótól pedig azt tudtam meg, az M3-ason Bag és 60 között dolgoznak nagyon, emiatt több kilométeres sor van a határ felé haladó oldalon.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1. Újra Rádió 1 konténer. Újra jön az őrület. Hallgassa a Rádió 1-et, hogy megnyerje.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs.
1: A pontos idő 11 óra 54 perc.
0: Jó, csak akartam egy ilyet mondani. Azonnal indítjuk a Daily Mix-et, hölgyeim és uraim, mutatjuk, hogy mivel.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió egy konténer? Ez mind hamar.

0: interjú egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
3: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
2: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
3: Szállás.hu.
2: Úgy is lett.
4: Temperamentumos trónörökös a Burger Kingben. Megérkezett a King's Loco Chipotle tüzöngrillezett marhahússal, chili paprikás pepper jack sajttal, friss zöldségekkel és pikáns chipotle szósszal. A következő megálló egy tengeren túli ízvilág. Burger King. Pont ahogy szereted.
5: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu per ingyen weboldalon.
6: Azt hiszem, holnap itthon maradok.
7: Na nem hiszem el, múlt héten a gyereknek fájt, most meg te kezded. Még szerencse, hogy kéznél van a Dorítricin. A Dorítricin 3-as segítséget nyújt. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású.
8: Dorítricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a házasság első látása és a Fan VIP visszatért. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Minden hétköznap és vasárnap este házasság első látása, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Még mindig tart a forróság.
10: Nyaralni mennél, vagy csak hűvösebbet szeretnél az autódban? A Hódos Autoservice szeptember 8-ig autóklimatöltési akcióval vár Békés Csabán a Gyulai út 84 alatt. Foglalj időpontot még ma a 30 307 32 47-es számon. Hódos Autoservice. Szakértelem, amiben megbízhat.
11: Több mint 10 éve a gazdálkodók szolgálatában. Chemikászit Kft. Napraforgó és kukoricafelvásárlás napi áron, rövid fizetési határidővel. Műtrágya és növényvédőszerek forgalmazása. Korrekt árak, nagy választék. Chemikászit Kft. Békés Csaba és Békés között félúton. Telefon 66 510 740.
12: Szeptember 4-én és 5-én ismét vármegye a Békés Csaba főterén. Pénteken társas játék, vetélkedők, street food és értékes nyereményt várja az érdeklődőket. Szombaton bemutatkoznak a települések értékei és a gazdag nemzetiségi hagyományok. Színes családi programok, néptánc és a megye legnagyobb kézműves vására várja a látogatókat. Vármegye nap, ahol az értékek életre kelnek. További részletek a békésmegye.hu oldalon.
13: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Békés Csaba, Almáskerti Ipari Park 7.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben, a Rádió Egyen.
14: Jó napot kívánok, Zsíros András vagyok a villámhírekkel. Nemzetközi autós találkozót tartottak a Szabadkígyósi Kastély parkjában. A kilátogatók az autók történetének megismerése mellett a történelmi épületet és annak kiállításait is felfedezhették, számol be róla a Beol. Újra fásítanák a dűlőutak környékét Békés Csaba határában a termőföldek védelmében. A tervezett mezővédő fasorok csökkenthetik a szélkárokat és javíthatják a környezet mikroklimáját az aszályos időszakokban. A kezdeményezést a helyi gazdákkal közösen valósítanák meg, amihez szakmai és pályázati segítséget is biztosítanak, közölte a város. A madárvilágon is megmutatkoznak a szárazság hatásai a Kígyósi pusztán, ahol a vízhiány miatt szinte alig látni vonuló csapatokat. a vízfelületek hiánya miatt a vízimadarak teljesen elmaradtak, a gólyák és a szalakóták pedig a szokásosnál korábban elvonultak, közölte az igazgatóság. A héten még nyáriasan meleg marad az idő, hétvégén 34 fok is lehet Békéscsabán.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: És most!
1: Rádió
9: indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágerek.

a Zimai slágerek változatosan itt a 104 Rádió 1-en. Nagyon kellemes délutánt kívánok, üdvözlöm Önöket szeptember első napján is. A Déli Mixet hallják a mikrofonnál Oszlácsoszi Norbert. Jöhetnek az SMS-ek, Viber üzenetek 30-22-12-900. Becsengettek, elindult a tanév, úgyhogy hajrá, kitartást mindenkinek, és akkor mi pedig megyünk is tovább. Felix Jén és Shouse közösével, ez a Walk With Me.

Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság itt a 104 Rádió 1-en, Békés Csaba leghallgatottabb rádiójában, 2 perc és fél 1, folytatjuk a Daily Mix-et, méghozzá Loi tökéletes újdonságával, itt a Golden Summer, de mielőtt indítanám, még ajánlom figyelmükbe a Vármegye napot, pénteken és szombaton várják önöket Békés Csabán, a Szent István téren és az Andrássy úton, különböző színpadi és kulturális programokkal, kellemes időtöltést hozzá. És akkor, hogy ígértem, jöjjön a Golden Summer!

Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság a folytatásban is. Itt a 104 Rádió 1-en. Nagyon kellemes délután önöknek. Megyünk tovább a Daily Mixben. A Népművészet csodája című kiállítást ajánlom a figyelmükbe. Szeptember 27-ig lehet megtekinteni. Szabad kígyósan a Venkheim kastélyban. Mester Gábor műgyűjtő és harangozó Imre népi textil gyűjteményéből lett összeállítva. Kellemes időtöltést kívánok a programhoz. Fastboy igazi mai slágerével itt a Good Life.

0: Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság a következő órában is itt a 104 Rádió Egyenlők és Csaba leghallgatottabb rádiójában szeptember első déli mixét hallották vele. Moszival mindjárt megyünk is tovább, jön a Bambolé! Pár perc és az infók után Alex Kenji újdonságával pörgetjük meg a kedd délutáni melónkat, maradjanak a folytatásban is a legjobbakkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettőben otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen az Almáskerti Ipari Park 7 alatt.
4: Növényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren, széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békés Csabán, a Gyulai úti körforgalom mellett.
5: Üszd ki a mindennapok zaját a fejedből. Töltődj fel a víz és a természet páratlan erejével a gyomaendrődi Liget gyógyfürdő és kempingben. Ligetfürdő.hu.
6: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Glass hivatalos BMW márka kereskedéshez. Békés Csaba, Felsőnyomás utca 256.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Oszival. Csak igazi.

Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság itt a 104 Rádió 1-en. Nagyon kellemes délután önöknek, már is megyünk tovább a Békés Csabai hagyományőrző kulturális kör. Ma délutáni programját ajánlom a figyelmükbe. Békés Csabán az Öregház kertjében 17 órától várnak mindenkit egy hódfogyatkozás nevű programra. Kellemes időtöltést hozzá. Mi pedig Ray Dalton igazi mai slágerével folytatjuk itt a Blood Running a 104-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Igazi mai slágerek változatosan itt a 104 Rádió 1-en, 8 perc és fél 2, kellemes délutánt kívánok, véradásokat ajánlok a figyelmükbe. A holnapi nap folyamán 9-től délután 2-ig Békés Csabán a területi vérellátó intézetben, aztán 3-án 9-től délig Gyulán a polgármesteri hivatalban, illetve délután 2-től majd itt Békés Csabán a Gyulai úton várják a véradókat, és ahogy elnézem, még vannak szabad helyek, úgyhogy ha tehetik, menjenek el és segítsenek másokon. Mi pedig Shakira újdonságával folytatjuk most itt a 104-en, ez a Die Die.

itt. Itt minden igazi mai sláger után jön egy újabb. Ez a 104 Rádió 1, ahol csak igazi ma

Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság a folytatásban is itt a 104 Rádió Egyen. Nagyon kellemes délután önöknek, 2 perccel járunk 3:42 után, amikor is én már a búcsúzom, itt van Eva Max és a Seedbed Psycho, majd még Felix Jén és az Ain't Nobody. Az igazi mai slágerek maradnak, én pedig holnap délben jövök vissza a Daily Mix-el. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép napot, minden jót!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
2: Forró hangulat, tüzes áron. A Metro bajnok ajánlatában a 2,5 kg-os kiszerelésű arófaszén csomagja most csak bruttó 1299 forint szeptember 6-áig. Válts ki online gurmékártyádat és vásárolj akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
3: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
4: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
5: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak.
6: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: A Vékruk Ékszer már Békés Csabán is megnyitotta kapuit a Csaba Center első emeletén. Fedezd fel saját tervezésű arany és ezüst kollekcióikat, és találd meg a mindennapok tökéletes ékszereit. A Back to Office akció keretében most kedvezményesen vásárolhatsz, mert a hétköznapok is megérdemelnek egy kis csillogást.
8: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettőben otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen az Almáskerti Ipari Park hét alatt.
9: Szeptember 4-én és 5-én ismét Vármegyenap Békés Csaba főterén. Pénteken társasjáték, vetélkedők, street food és értékes nyereményt várja az érdeklődőket. Szombaton bemutatkoznak a települések értékei és a gazdag nemzetiségi hagyományok. Színes családi programok, néptánc és a megye legnagyobb kézműves vására várja a látogatókat. Vármegyenap, ahol az értékek életre kelnek. További részletek a békésmegye.hu oldalon.
10: Hajd otthon a gondokat és kapcsolódj ki a Gyoma Endrődi Liget gyógyfürdő és kempingben. Kültéri medencéinkben páratlan élményelem gondoskodik a szórakozásról, gyógy és wellness szolgáltatásaink pedig segítenek tested lelked feltöltődésében. Sőt, szauna szeánszainkon jégmasszázzsal és jégbehűtött gyümölcsökkel is várunk. Több napos itt tartózkodást is tervezhetsz, hiszen akár gyógyfürdőn belül vagy faházainkban és a kempingben is megszállhatsz. Gyoma Endrődi Liget gyógyfürdő és kemping, a strandkedvelők és a gyógyulni vágyók paradicsoma. Ligetfürdő.hu.
11: Próbáld ki az elektromos autózás csúcsát Békés Csabán. A BYD legújabb modelljei mostantól téged várnak a TV-toronynál, a Glass Kft. Szalonjában. Foglalj tesztvezetést még ma a BYD kötőjel glass.hu oldalon. BYD, a jövő hajtóereje.
12: Mert a három DJ legenda ma este a Rádió 1-en újra együtt mixel

0: Show. Minden este 8-tól 9-ig. Kizárólag a Rádió 1-en. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Változatosan.
1: Szia! Titeket hallgatunk mindig. Napközben, amiket lejátszatok a zenék, nagyon szuper.

0: Itt a Rádió 1, 14 óra 18 perc, csak igazi mai sláger megy, és ezeket a zenéket óriási gigadugóban hallgatják sokan. Sziasztok! M1-es, M7-es felé az M0-áson több mint 6 kilométer hosszú a sor, üdv Kádroid Miki! Hasonlókat ír Anti, csak ő picit nagyobb dugóról számolt be. M0-ás baleset történt az M6-os csomópont környékén, az M1-es autópálya felé haladó oldalon a dugó legalább 10 kilométeres.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Jó utat, jó zenéket kíván a Rádió 1!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Zenélek és nézem az üzeneteket. Lilla Veszprémből a Rádió 1 konténer tartalmán gondolkodik. Sziasztok, szerintem idén is lesz benne luxus nyaralás, valami olyan helyre, ahol a reggelihez nem ébresztő óra, hanem tengerzúgás jár. Na mi lehet a Rádió 1 konténerben, drága Rádió 1-esek? Játék start hétfőtől!

0: Time.
1: Ez a Rádió Egy, ahol csak igazi mai sláger megy.
2: Csak igazi mai sláger megy.
1: Avicii örök.

0: Itt a Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy az újabb zenei órában is, ami Taylor Swift-tel kezdődik majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vokáció! A Rádió Egyben is elindult a nyár. És ha már nyár, és

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Temperamentumos trónörökös a Burger Kingben. Megérkezett a King's Loco Chipotle tüzöngrillezett marhahússal, chili paprikás Pepper Jack sajttal, friss zöldségekkel és pikáns chipotle szósszal. A következő megálló egy tengeren túli ízvilág. Burger King. Pont ahogy szereted.
2: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuap nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuapban.
3: Hello, én vagyok a Torkod. Tudod, akit reggel óta hanyagolsz? Kaparok, szúrok, segíts már!
4: A torokfájás nem fog magától elhallgatni, de segíthet a Doritricin. A Doritricin 3-as segítséget nyújt, gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta, patikában vén nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
5: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
6: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a házasság első látása és a Fan VIP visszatért. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Minden hétköznap és vasárnap este házasság első látása, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
0: Reklámot hallottak.
7: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió
2: egy!
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Én Györke Attila vagyok, aki nagyon várja már, hogy hétfő legyen. Nagyon szeretném, hogy megérkezzen a Rádió 1 konténer. Szeretem ezt a játékot, izgalmas. Nem tudjuk, hogy mit tartogat, hogy mi van benne, és hogy végül ki az, aki megnyerheti. A Rádió 1 konténer kulcsaiért hétfőtől lehet játszani az igazi mai slágerek között.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

van, akkor engem tudod, hol kell keresni. Most Szabin vagyok, szóval, mint mindig, most is szuper jó a hangulat a Rádió 1-en. Üdv Bálint! Másik üzenet, sziasztok, én már egy botmixernek is örülnék. Üdv Xenia! Hát, hogyha Rádió 1 konténer, akkor abban nagyon sok botmixer elfér. Reméljük, hogy legalább

0: across your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió egy, csak igazi mai slágermegy, és a friss rádiós sikerek közül a Golden Summer, amit indítottam, egy fiatal német énekes lány Loi és a német DJ producer David Puentes érkezik, aki rengeteg remixet készít, számára mindig is fontosabb egy erős dallam, mint maga a klubhangzás, ezért egy nagyon szuper rádióbarát zene született.
1: Hey Hungary, it's Loi
2: and David Puentes
1: and this is our new single
2: Golden Summer.

0: Szeptember 1-e van, a naptári ősz elindult, igen, de mi még két kézzel kapaszkodunk a nyárba, hölgyeim és uraim. Mi még nem akarjuk elengedni, szombaton itt még 33 fokok lesznek, úgyhogy a Rádió 1 Live Mix ma is 2 órás lesz, és Jamina lesz a DJ-nk. Én Györke Attila vagyok, aki még a következő zenei óráért felel, ezzel indítok mindjárt.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió egy konténer?

0: rádió egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés attól zéig.
3: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
4: Kik? Többet az őszi időszakra és a különleges pillanatokra. Tekintsd meg az üveges gyertyákat őszi dekorációval díszítve már 1000 forinttól. Ezen kívül találsz nálunk különféle színű poharakat szívószállal, akár már 550 forintért. Kik? Több, mint gondolnád.
5: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: A segítség most útra kell. Vásárolj egyidejűleg 2 darab Henkel terméket a Rossmannban, szavazz, hogy segíts egy alapítványnak, és nyerj te is értékes ajándékokat. További információ a rossmann.henkelnyeremény.hu oldalon. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
8: Torokfájás szezon. A Doritricin most gazdaságos 40 darabos kiszerelésben is kapható.
9: Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetés élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük, forduljon a Glass hivatalos BMW márka kereskedéshez. Békés Csaba, Felsőnyomás utca 256.
11: A Hőtéri Sasgyógyszertár most is segít immunrendszerének megerősítésében, egészségének megőrzésében, betegségének kezelésében. Hosszú nyitvatartással várja Önöket az év minden napján, hétfőtől szombatig, 7.30-tól 20 óráig, vasárnap és ünnepnapokon is, 8 órától 13 óráig. A családbarát gondozó nagypatikában mindig mindent egy helyen megkaphat, elkészíthet. Sasgyógyszertár. Békés Csaba, Szent István tér 6. www.sasgyógyszertár.hu.
12: Sünidő, ide vagy oda, hamarosan kezdődik az iskola! Táska feltöltő akciók a Micromax C plusz C raktáráruházban!
13: Bevált írószermárkák!
14: Süni, Nebulo, Kohinor, Faber-Castell, Milán!
13: Bődületes választék!
14: Iskolatáskák, toltartók, színes ceruzák, temperák, írólapok, radírok!
12: Miért fizetnél máshol többet, amikor nálunk őrült jó áron megkaphatod? Tudjátok, pajtikák, Micromax C plusz C raktáráruház, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vídia udvarban. Gyertek! Aki kapja, marja!
15: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettőben otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen az Almáskerti Ipari Park 7 alatt.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
16: Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Zsíros András. Megtelt a főtér a Békés megyei szimfonikus zenekar hagyományos nyárbúcsúztató szabadtéri hangversenyén Békés Csabán. Az együttes híres operákból, áriákból és duettekből álló műsorral ajándékozta meg a látogatókat, számolt be a Vehír. Nemzetközi Színházi Fesztivállal indítja az új évadot a Békés Csabai Jókai Színház. A szeptember 10-én kezdődő 3 napos rendezvényen 4 ország társulatai 9 előadással mutatkoznak be a közönségnek. Emléktáblát avattak a csorvási evangélikus templomban az épület felszentelésének 125. évfordulója alkalmából. A szlovák ősök előtt is tisztelegve kétnyelvű ünnepi istentiszteletet tartottak, majd egy emlékfát is elültettek a templom kertjében. Az évfordulóra egy kiadvány is készült, ami a település és az egyházközség alapításától kezdődően foglalja össze a közösségek történetét. A héten még nyáriasan meleg marad az idő, hétvégén 34 fok is lehet Békés Csabán.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi,

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyjátsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Itt a Rádió 1, 16 óra 17 perc, közlekedési hírek. Tutti írta, kamionos baleset volt az M1-esen Tatabánya centrum csomópontnál a főváros felé haladva. 61-es kilométer, csak a gyorsítósával lehet kerülni őket. 61-es főút, szintén kamion, árokba hajtott előszállás és Alsó Szent Iván között. Éppen mentik, úgyhogy ezért állították meg a forgalmat, írta Kertes. 5 órától jön a Rádió 1 Live Mix Jaminával, addig Györki Attila zenél, és ezt minden autós barátom imádni fog.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 konténer, mint mondtam, hétfőn érkezik. Jamina viszont már itt van a stúdióban. Ez a különbség a konténer és Jamina között. Már egy órája itt van Jamina, szerintem rosszul jár az órája. Na majd megkérdezem tőle. Itt lesz egyébként még sokat, 2 órán keresztül, mert hogy a Rádió 1-en mi nem engedjük el a nyarat, nálunk ma is 2 órás lesz a mix. Szombaton 33 fokok lesznek, azt néztem az interneten, szóval itt kérem szépen még nyári hangulat van ezerrel. A folytatásban például az olasz DJ Hypaton zenél az infók után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagy, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
2: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
3: Temperamentumos trónörökös a Burger Kingben. Megérkezett a King's Loco Chipotle tüzöngrillezett marhahússal, chili paprikás pepper jack sajttal, friss zöldségekkel és pikáns chipotle szósszal. A következő megálló egy tengeren túli ízvilág. Burger King. Pont ahogy szereted.
4: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
5: Kik? Többet az őszi időszakra és a különleges pillanatokra. Tekintsd meg az üveges gyertyákat őszi dekorációval díszítve már 1000 forinttól. Ezen kívül találsz nálunk különféle színű poharakat szívószállal, akár már 550 forintért. Kik? Több, mint gondolnád.
6: A segítség most útra kell. Vásárolj egyidejűleg 2 darab Henkel terméket a Rossmannban, szavazz, hogy segíts egy alapítványnak, és nyerj te is értékes ajándékokat. További információ a rossmann.henkelnyeremény.hu oldalon. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
7: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
8: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
0: Reklámot hallottak.
9: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Itt a Rádió 1, 16 óra 41 perc, közlekedési infókat kaptam. Dávid azt írta, rottyon van az M1-es Budapest felé Tatabánya után. Nagyon sok kamion haladott a terelésben a külső sávban, úgyhogy aki abban a sávban marad, az 10-15 perces áldogálásra is számíthat. Ákos írta, lassú Budapesten, Csepelen a második Rákóczi

Ferenc út a Szilvafa utcai kereszteződés környékén, szintén Budapest, 22. kerület Leányka utca is bedugul a Törlei térnél, ezt Szebi írta. Nemrég pedig azt tudtuk meg, kamionos baleset volt az M1-esen Tatabánya centrum csomópontnál, a főváros felé haladva a 61-es kilométernél, itt csak a gyorsítósával lehet elkerülni őket. A 61-es főúton szintén kamion árokba hajtott előszállás és Alsó-Szent Iván között, mentik és ezért állították meg a forgalmat. Bárki bármit lát, még szóljon, SMS, telefon, Viber, 20-as 311-111. Én Györke Attila vagyok, a zenék felelőse 5-ig, és a jó zenéket sorra lejátszom a mix előtt. Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezután mit tud majd Jamina pattintani nekünk. Biztos vagyok benne, hogy meg.

0: műsorban termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió Egy Konténer? Ez mind hamar.

0: egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát. A helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játssz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
3: Rendülj bele az őszbe új stílusoddal. Vásárold meg új olvasó, távoli vagy multifokális szemüveged, akár 30% kedvezménnyel. Vagy lépj szintet a Vision Express Club szemüveg előfizetéssel, és élvezd ki exkluzív előnyeit. Részletek a visionexpress.hu oldalon.
4: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
5: Hát a 80-as maratonra.
4: 80 kilométer?
5: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
6: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
7: Plasztikai műtétek most akár 500 000 forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
8: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
9: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
8: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
9: Szállás.hu.
8: Úgy is lett.
7: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
10: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
11: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Békés Csaba, Almáskerti Ipari Park 7.
13: Szeptember 4-én és 5-én ismét vármegye nap Békés Csaba főterén. Pénteken társasjáték, vetélkedők, street food és értékes nyereményt várja az érdeklődőket. Szombaton bemutatkoznak a települések értékei és a gazdag nemzetiségi hagyományok. Színes családi programok, néptánc és a megye legnagyobb kézműves vására várja a látogatókat. Vármegye nap, ahol az értékek életre kelnek. További részletek a békésmegye.hu oldalon.
14: Még mindig tart a forróság.
15: Nyaralni mennél, vagy csak hűvösebbet szeretnél az autódban? A Hódos Autószervíz szeptember 8-ig autóklimatöltési akcióval vár Békés Csabán, a Gyulai út 84 alatt. Foglalj időpontot még ma a 30 307 32 47-es számon. Hódos Autószervíz. Szakértelem, amiben megbízhat.
16: A Vékruk Ékszer már Békés Csabán is megnyitotta kapuit a Csaba Center első emeletén. Fedezd fel saját tervezésű arany és ezüst kollekcióikat, és találd meg a mindennapok tökéletes ékszereit. A Back to Office akció keretében most kedvezményesen vásárolhatsz, mert a hétköznapok is megérdemelnek egy kis csillogást.
17: Próbáld ki az elektromos autózás csúcsát Békés Csabán. A BYD legújabb modelljei mostantól téged várnak a TV-toronynál, a Glass Kft. Szalonjában. Foglalj tesztvezetés még ma a BYD kötőjel glass.hu oldalon. BYD, a jövő hajtóereje.
1: Reklámot hallottak.
18: Villámhírek egy percben, a Rádió Egyen.
19: Jó napot kívánok, Zsíros András vagyok a villámhírekkel. Nemzetközi autós találkozót tartottak a Szabadkígyósi Kastély parkjában. A kilátogatók az autók történetének megismerése mellett a történelmi épületet és annak kiállításait is felfedezhették, számolt be róla a Beol. Újra fásítanák a dőlőutak környékét Békés Csaba határában a termőföldek védelmében. A tervezett mezővédő fasorok csökkenthetik a szélkárokat és javíthatják a környezet mikroklimáját az aszályos időszakokban. A kezdeményezést a helyi gazdákkal közösen valósítanák meg, amihez szakmai és pályázati segítséget is biztosítanak, közölte a város. A madárvilágon is megmutatkoznak a szárazság hatásai a Kígyósi pusztán, ahol a vízhiány miatt szinte alig látni vonuló csapatokat. A vízfelületek hiánya miatt a vízi madarak teljesen elmaradtak, a gólyák és a szalakóták pedig a szokásosnál korábban elvonultak, közölte az igazgatóság. A héten még nyáriasan meleg marad az idő, hétvégén 34 fok is lehet Békés Csabán.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
20: És most! Indul a Rádió Egy Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel Mixben.
21: Hogy szoktam mondani a Geri, tűbb pontosan 5 óra van. Hello mindenkinek a stúdióban, Jamina!
22: Nagyon jó vagy, Atti, és sziasztok, üdvözlök mindenkit, hello!
21: És a Temurral rendelt Juhász Geri. És nem szeretnénk kérni SMS-eket, nem szeretnénk kérni Viber-eket, hogy szeptember 1-én mi ez a Summer Edition? Igen, nálunk még nyár van, egészen szeptember végéig nyár lesz, hölgyeim és uraim. Most néztem tényleg az interneten, mondtam is, 33 fok lesz szombaton. Miről beszélünk? Itt még nyár van!
22: Így van, ez csak

0: De jó, Vénasszonyok nyára edition.
1: Na, akkor Vénasszonyok nyára edition.
0: Jó van, Jami, hát akkor toljuk meg, zenéljünk, itt nem lesz beszéd, sok lesz a zene.
1: Így van, igen. Hát akkor kezdem a következő két órát Purple Disco Machine és a Wonderful Life-val, ugye egy közönség kedvencel itt a Rádió 1-en. Atis és Jamina a pultban egészen 7 óráig megyünk a Rádió 1-en, a Summer Edition Live Mixben.
0: Ott vagyunk a TikTokon és a YouTube-on is.

0: Nyaralni időszerű a Summer Edition?
1: Na, hát akkor persze. Ugye egész szeptemberig itt vagyunk veletek még a Summer Edition-nál. Ugye sokan kérdeztétek, hogy szeptember 1-nek mi köze innentől a Summer Edition-höz.
0: Hát
1: de hát ugye vénasszonyok nyara van, és 33 fok. Maradunk veletek még a Live Miss-ben 2 órát.
0: Na, még egy utolsó SMS. Marci.

0: Csak igazi mai slágermeccs, Rádió 1 Live Mix Summer Edition, két órás mix ma is, szeptember 1-én is. A mikrofonnál a Temus Geri és a Jami!
1: Jamóca!
0: A Jamóca!
2: Sziasztok!
0: Tudsz fütyülni, ugye?
1: Tudok fütyülni, miért kell valamit kifütyülnöm?
0: Van itt egy olyan SMS, ami 18 karikás, néha ki kell fütyülnöd. Attila írja, azt a... Úgy bedurrantak a lábaim a biciklizéstől, mint a túledzett vadnyulak, olyan jó mixeket nyomtok, Jamina és Atis, kitekerek a világból.
1: Ja, már tudom, nem volt.
0: Nincs, igen. Köszi szépen, Ati, hogy itt vagy velünk. Jami, meg kell, hogy kérdezzem, mert folyamatosan ugye itt megy a TikTok live, és nagyon sokan érdeklődtek, a DJ versenyedről, a mix versenyedről.
1: Igen, ugye még zajlik javában, mert szeptember 14-re ígértem a legjobb 15 kihirdetését. És
0: csúszni fog?
1: Nem, 14-et azt tartom, mert már csak 100 mix van hátra, ott is 241-ből, és 141-et már lehallgattam és leválogattam. Tehát...

0: és Elánnal hallgatom őket, és nagyon szeretnék tényleg lehetőséget adni, majd ugye egy neves helyszínen lesz majd a döntőnk itt Budapesten.
1: Mert az új hallgatóink akkor ebből kitalálhatták, hogy Jamina egy DJ versenyt indított, amire már jelentkezni nem lehetett.
0: Már nem, a nevezési határidő az már lezárult 27-én, augusztusban, és most én rajtam van a nagyobb meló az most kezdődik, és igazából én kezdtem el a munkát ezekkel, hogy leválogassam a mixeket.
1: Én ezt úgy szeretem, hogy felemeled azokat, akiknek nem lenne lehetőségük ebbe a szakmába.
0: Külföld, nem?
1: Kicsit.
0: Külföld.
1: Figyelj, akárhová.
0: Hát nem is úgy mondom, hanem ez ki külföldön tényleg így mutatják a nagyok, és szerintem ez lenne a cél, hogy itthon is egy picit összefogjunk, és segítsük a másikat.
1: Úgyhogy én nem sokára műsorvezető versenyt indítom.
0: Arra is jelentkeznék,
1: hát
0: mondjuk
1: nem
0: én.
1: Tőlem kell megtanulni, vannak itt jobbak is. Ezért vagyok én a Kamus Geri.
0: Igen.
1: Mivel toljuk tovább, mert hogy itt ebben az órában még nagyjából egy olyan 10-12 percen keresztül mixelünk, aztán folytatjuk a következő órában
0: is. Így van, tehát akkor az első óra véghajrája következik, és mindenképpen szerettem volna egy Dua Lipa dalt, úgyhogy jön a Love Again DJ Dark remixében. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1 Summer Editionben.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Rádió egy Live Mix Summer Edition. Szia Attis, Dani vagyok. A munkahelyemen próbálok visszarázódni a szeptemberi tempóba. Odakint egész nap nyár volt, bent munka, a fülemben pedig most Jamina mixe, így azért sokkal könnyebb elfogadni, hogy vége az augusztusnak.
1: Igen, de hát gondoljatok arra, hogy tényleg ez csak egy szám, ez egy dátum, mert egyébként semmi nem változik.

0: szerintem itt a második óránknak, úgyhogy mindenképpen maradjatok velünk, hamarosan jövünk vissza.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió egy konténer? Ez mind hamarosan.

0: üzlete ajtaját és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-kor Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál. Hivatalosan bemutatjuk a 2026-os Rádió 1 konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
3: És az autó elsuhan a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta! Nálatok ki a jobb pilóta?
4: Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell Café kávét, vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Shell.hu.
5: Shell. Go well.
6: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden McMenü Plus mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
7: És már be is állt a boxba! Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
8: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
9: Temperamentumos trónörökös a Burger Kingben. Megérkezett a King's Loco Chipotle tüzöngrillezett marhahússal, chili paprikás pepper jack sajttal, friss zöldségekkel és pikáns chipotle szósszal. A következő megálló egy tengeren túli ízvilág. Burger King. Pont ahogy szereted.
10: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
11: Rendülj bele az őszbe új stílusoddal. Vásárold meg új olvasó, távoli vagy multifokális szemüveget akár 30% kedvezménnyel. Vagy lépj szintet a Vision Express Club szemüveg előfizetéssel, és élvezd ki exkluzív előnyeit. Részletek a visionexpress.hu oldalon.
12: Az ősz most veled kezdődik a Hádában. Szeptember 2-a és 7-e között teljesen új őszi árukészlettel várunk téged országszerte minden Háda üzletünkben. Találj rá a stílusos, egyedi ruhákra és kiegészítőkre, melyek csak arra várnak, hogy folytathassák az útjukat veled. Shoppingolásra fel, irány a Háda!
13: Anya, arra gondoltam, rendel...
14: Rendet raksz a szobádban?
13: Hogy rendelni kellene már a Family Frost-tól.
14: Ezt bízd csak rám. Már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
15: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
16: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk, atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
0: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a házasság első látása és a Fan VIP visszatért. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Minden hétköznap és vasárnap este házasság első látása, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
17: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál effekt a dízel áráért szeptember 29-éig. Sőt, az új Orlen-appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Üsd ki a mindennapok zaját a fejedből. Töltődj fel a víz és a természet páratlan erejével a gyomaendrődi Liget gyógyfürdő és kempingben. Ligetfürdő.hu.
18: Magidi Design. Egyedi tapéta, függöny, kis és nagy kereskedés. Tapéták, függönyök gyártása, varrása, lakberendezése, kivitelezése. Bemutató termeink Békés Csaba, Luther utca 18, Budaörs, Trend Center, Gervai Mihály utca 1. Magidi Design. www.magiditapeta.hu.
19: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Békés Csaba, Almáskerti Ipari Park 7.
20: A Főtéri Sas gyógyszertár most is segít immunrendszerének megerősítésében, egészségének megőrzésében, betegségének kezelésében. Hosszú nyitvatartással várja Önöket az év minden napján, hétfőtől szombatig, 7.30-tól 20 óráig, vasárnap és ünnepnapokon is, 8 órától 13 óráig. A családbarát gondozó nagypatikában mindig mindent egy helyen megkaphat, elkészíthet. Sas gyógyszertár, Békés Csaba, Szent István tér 6, www.sasgyógyszertár.hu.
0: Miért hallgatják egyre többen a Rádió

0: Lalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
3: Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Zsíros András. Megtelt a főtér a Békés megyei szimfonikus zenekar hagyományos nyárbúcsúztató szabadtéri hangversenyén Békés Csabán. Az együttes híres operákból, áriákból és duettekből álló műsorral ajándékozta meg a látogatókat, számolt be a Vehír. Nemzetközi színházi fesztivállal indítja az új évadot a Békés Csabai Jókai Színház. A szeptember 10-én kezdődő háromnapos rendezvényen 4 ország társulatai 9 előadással mutatkoznak be a közönségnek. Emléktáblát avattak a Csorvási Evangélikus templomban az épület felszentelésének 125. évfordulója alkalmából. A szlovák ősök előtt is tisztelegve kétnyelvű ünnepi istentiszteletet tartottak, majd egy emlékfát is elültettek a templom kertjében. Az évfordulóra egy kiadvány is készült, ami a település és az egyházközség alapításától kezdődően foglalja össze a közösségek történetét. A héten még nyáriasan meleg marad az idő, hétvégén 34 fok is lehet Békés Csabán.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Woo! Folyt a

0: Jamina!
1: Igen, sziasztok!
0: És az elmúlt percek elegendőek voltak ahhoz, hogy Jamina meggondolja magát, és ne azzal a dallal indítson, amit beígért nekünk, hogy most mi következik?
1: Igen, itt a szünet alatt bármi megtörténhet. Például az, hogy megváltoztattam a kezdődalunkat, ami Kamrad és a Be Mind, remélem ti is egyetértetek velem, és ez tökéletes indítódal lesz itt a második órában. Úgyhogy kezdjük ezzel nálam Sign 2 remixében, még mindig ott is, Jamina a Rádió 1 Live Mixben.

0: Itt a rádió egy csak igazi mai slágermeccs, 2 órás rádió egy live mix Summer Edition szeptember 1-én is, és nagyon sokan hallgatnak minket vezetés közben. Manu írta, baleset volt az M6-oson Pécs felé, 3 autó érintett, a 100 halombatta észak csomópontnál történt. Béla pedig ismét írt a 61-es főútról, ott a délután folyamán előszállás és Alsó Szent Iván között volt egy baleset, még mindig mentik azt a bizonyos kamiont, úgyhogy ott moccanni nem lehet. SMS, telefon, Viber, 20-as, 311, 111, jöhetnek a további hírek, infók.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Jami?
2: Menjünk tovább, egy óriási kedvenc egyébként, képzeljétek el, én ezt először Lilinél hallottam, amikor azt hiszem takarított, és kirakott egy videót, hogy ez megy alatta, ez a dal, és nagyon-nagyon megtetszett, tényleg így abszolút a nyár jut eszembe róla, hogy megyünk tovább annyira, jó, azt hittem valamit, takarítsunk, akkor segítünk Erzsinének, megyünk tovább, Bauza és a Magnetic, biztosan ismeritek, úgyhogy megyünk tovább a Tissal.

0: Live Mix Summer Edition, Jamina mixel és Jamina dala ezekben a percekben. Meg is kapja a maga tapsát, mert szuper jó zene, drága Jami. Nem ez nagyon tud Jamina beszélni, mert csokit lopott az irodából.
1: Nem igaz, ezt nehogy elmond, mert a Márk mindjárt jön és jól fenékbe rúg.
0: És engem is belevittél egyébként a bűnbe, csak mutattam itt a TikTokon meg a YouTube-on.
1: Hát ha már Stümer reklámunkon, akkor gondoltam biztos, hogy van itt valahol.
0: Úgyhogy ez most elfogy a következő percekben az információk alatt, aztán jövünk vissza valami jó kis dala. Mondj egy dalt, amit nem fogsz leadni.
1: De nem, mert tudom pontosan a Szemfeltől a Heart Like Mine, úgyhogy mindenképpen azzal fogom indítani a reklám után.
0: Hát akkor, hölgyeim és uraim, Szemfelt, Heart Like Mine, azonnal!
2: Termék megjelenítést tartalmazott. 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettőben otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen az Almáskerti Ipari Park hét alatt.
3: Hajd otthon a gondokat és kapcsolódj ki a Gyoma-Endrődi Liget gyógyfürdő és kempingben. Kültéri medencéinkben páratlan élményelem gondoskodik a szórakozásról, gyógy és wellness szolgáltatásaink pedig segítenek tested lelked feltöltődésében. Sőt, szauna szeánszainkon jégmasszázsal és jégbehűtött gyümölcsökkel is várunk. Több napos itt tartózkodást is tervezhetsz, hiszen akár gyógyfürdőn belül, vagy faházainkban és a kempingben is megszállhatsz. Gyoma-Endrődi Liget gyógyfürdő és kemping, a strandkedvelők és a gyógyulni vágyók paradicsoma. Ligetfürdő.hu.
5: Szeptemberben nagyot emel a Plazma Center. Ha még nem vagy plazmaadó, ezt hallgasd! Szeptemberi alkalmassági vizsgálatodkor 5000 forint, majd életed első két adásával 60 000, az első 5 plazmaadásoddal pedig összesen 155 000 forint juttatásra tehetsz szert. Most érdemes igazán belevágnod, hiszen ezzel a vadonatúj jó szokásoddal egyszerre járulhatsz hozzá életmentő gyógyszerek elkészítéséhez, és töltheted fel a nyaralások vagy az iskolakezdés által kiürített kasszát. A részletekért látogass el a plazmacenter.hu oldalra. Sok szeretettel várunk!
6: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
7: Kapu Tibor fejlesztőmérnök, kutató űrhajós és Cserény Gyula, erős áramú villamosmérnök, kutató űrhajós, tartalékos reménykedő.
8: A remény magyar hangja
7: Gyula. Gyorsan egy-két hallgatói kérdés. Lehet-e valahol élőben követni majd a kilövést?
9: A felbocsátás lehet. A SpaceX rakétával megyünk, és a SpaceX-nek nagy rutinja van már ebben, hogy gyakorlatilag teljesen a kabint is bekamerázzák, és élőben lehet követni. Bátorítunk is mindenkit, mert ez egy eléggé nagy esemény lesz.
10: Lehet-e telefonálni az űrállomásról?
9: Lehetne, de internetes kapcsolatot használnak. Tudok viberezni Balázsiknak, hogyha úgy van.
10: Azt de a nagyon menő.
9: Most igyekeztünk el egyébként. Igen. Ezt most úgy érzem.
1: Igen. Ezt nagyon szeretnénk ezt.
7: Legalább egy üzenetet, vagy egy üzenetváltást majd valamelyik reggel, de erről akkor még beszélünk.
10: Igen.
6: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Miért hallgatják egyre többen a

0: megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.
0: Hú! Folytatódik a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig az igazi mai

0: Jön a New Religion, itt a Rádió Egyen.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió Egy Konténer? Ez mind hamarosan.

0: rádió egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: És az autó első a konyha asztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
3: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell Café kávét, vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj! A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
4: Shell. Go well.
5: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
6: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
7: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet! Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszcsatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu/akció oldalon.
8: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés attól.
9: Újra itt a Verbaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Békés Csaba, Almáskerti Ipari Park 7.
11: Több mint 10 éve a gazdálkodók szolgálatában. Chemikászit Kft. Napraforgó és kukoricafelvásárlás napi áron, rövid fizetési határidővel, műtrágya és növényvédőszerek forgalmazása. Korrekt árak, nagy választék. Chemikászit Kft. Békés Csaba és Békés között félúton. Telefon 66 510 740.
0: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
12: Jó napot kívánok, Zsíros András vagyok a villámhírekkel. Nemzetközi autós találkozót tartottak a Szabadkígyósi Kastély parkjában. A kilátogatók az autók történetének megismerése mellett a történelmi épületet és annak kiállításait is felfedezhették, számolt be róla a Beol. Újra fásítanák a dőlőutak környékét Békés Csaba határában a termőföldek védelmében. A tervezett mezővédő fasorok csökkenthetik a szélkárokat és javíthatják a környezet mikroklimáját az aszályos időszakokban. A kezdeményezést a helyi gazdákkal közösen valósítanák meg, amihez szakmai és pályázati segítséget is biztosítanak, közölte a város. A madárvilágon is megmutatkoznak a szárazság hatásai a Kígyósi pusztán, ahol a vízhiány miatt szinte alig látni vonuló csapatokat. A vízfelületek hiánya miatt a vízi madarak teljesen elmaradtak, a gólyák és a szalakóták pedig a szokásosnál korábban elvonultak, közölte az igazgatóság. A héten még nyáriasan meleg marad az idő, hétvégén 34 fok is lehet Békés Csabán.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Itt a Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy, 6 perccel járunk 7 után. Ebben az órában a Temus juhászgeri kívánságokat teljesít, és közlekedési infókat is mondok. Többen is jelezték, 3 autó az M6-oson balesetezett Pécs felé a 100-halombatta észak csomópontnál. Istvántól tudom, hogy az M4-esen Üllőnél a Törökszent Miklós felé vezető oldalon volt baleset, itt is 3 autó érintett. És Ádi jelezte, hogy nagyon lassú Budapesten a Kacsó-Pongrác úti felüljáró és környéke az M3-as felé haladva.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: 0623 111 111 a forradrót SMS telefon Viber, jöhetnek még az utak hírei, és a dalkérések, ez a kívánság műsor, neked mit játszhatok? Szia!
2: Szia, Fanni vagyok. Hamától kérek egy dalt.
0: Az aktuális kedvencet akkor én el is indítottam, Hug Yourself, kinek küldjük el?
2: Igazából az egész aranygiminek.
0: És jó volt az első nap a gimiben?
2: Igen.
0: Jó, hát elindult, igen, ez a sulis időszak. Mi leszel, ha nagy leszel?
2: Színművészeti a szel, média és kommunikáció szakon.
0: Akkor lehet, hogy egy leendőbeli kollégával beszélek most, és nekijátszom az aktuális kemeret sikert itt a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

it when you take control, even if you know.

0: pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's cause I'm wearing your cologne.
1: Let's go! Itt a rádió egy csak igazi mai sláger vagy. 0623111111 a fordulódról SMS telefon Viber. Sziasztok! Ricsinek és Abinak küldenék egy Taylor Swift zenét a melóba. Tartsanak ki, mindjárt itt a vége. Jött az üzenet. A vonalban itt van...
2: Kata.
1: Kata, kinek küldjük el?
2: A férjemnek. Otthon van a két gyerkőccel, és várnak engem haza a munkából.
1: Ó, hát akkor üzeneted a kis családodnak, hogy...
2: Hogy imádom őket.
1: Siess haza hozzájuk,

0: a Rádió 1-en. Ez a kívánság műsor, és most nyissa ki mindenki a fülét, mert úgy tudom, egy szuper friss kedvenc érkezik, természetesen kérésre. Halló?
1: Halló, én szeretnék kérni egy olyan számot az egyik barátomnak, hogy Robin Schulz Pepper Sides legyen.
0: És még üzenhetsz is a haverodnak.
1: Hát azt, hogy jó suli kezdés neki.
0: Jó, szuper volt az első nap?
1: Igen, köszi. Jó napot, egy 30 cz péteres pizzát szeretnék.
0: A klasszikus vicc, a kívánság műsorban egy jó kis pizza.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Denzene után popzene, ráadásul a friss kedvenceink közül egy. Mondhatod?
1: Szia, Gyula vagyok, és a Sakirától kérném a legújabb zenét.
0: Kinek játszam?
1: Minden hallgatónak és nektek a stúdióba, hogy jó, szuperak vagytok, és így tovább.
0: Megértem először, hogy a tiltott mondatot mondod. Majd Gyula, örülök, hogy minket hallgatsz.

0: que te hace llorar.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jön a Rádió 1 konténer, hölgyeim és uraim. Hétfőtől beindul az őrült játékunk. Letesszük a Rádió 1 konténert Budapesten a Corvin Plaza főbejárata elé, és elkezdjük hozzáadni a kulcsokat a helyszínen is, és majd az adásban is. Egy kulcs pedig kinyitja majd, és a konténernyi nyereményt egy hallgatónk megnyerheti. Játék start hétfőtől. Benke Bella írta is az imént Viberen, hogy kérne a kívánság műsorban egy kulcsot a Rádió 1 konténerhez. De ha nem, a Good Life is jó lesz, imádja a Rádió 1-et. A zenét elindítottam, és neked miért játszhatom?
2: Hello, szia, Patrik vagyok. Hát igazából most takarítok, mert képzeld el, beteg lettem, lesz egy lágyéksérvem, aztán holnap megyek sebészetre.
1: És fájdogál lágyéktájon, te meg takarítasz?
2: Igen.
1: Jól tolod. Jó, óvatosan jó, vigyázz magadra, az ütemből pedig nem lesz hiány itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, az utolsó kérés a kívánság műsorban. Sziasztok, feleségemnek Szabóné Zavacki Csillának kíván férje Tóni boldog születésnapot Hajdúböszörménybe, blondis dallal, mert imádja. Kinek játszhatom még? Halló?
1: Ja, Kata vagyok.
0: Kata, mit csinálsz te most?
1: Most jöttem haza a reptérről.
0: Nyaraltál?
1: Igen, igen.
0: Merre felé?
1: Bárin voltam Olaszországban.
0: Jó, sok ismerősöm választotta idén Bari tuti célnak. Jól van, remélem jól érezted magad, és végig a Rádió Egyet hallgattad.
1: Így van, így van.
0: Örülök, hogy újra frekvencián hallgatod a műsort. Bulizunk akkor a kérésedre.
1: Jól van, köszönöm.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
2: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
3: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
5: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
6: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál effekt a dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlennappal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
7: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
8: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
9: A Protexin kell. Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak.
10: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
11: Kapu Tibor fejlesztőmérnök, kutató űrhajós és Cserény Gyula, erős áramú villamosmérnök, kutató űrhajós, tartalékos reménykedő.
12: A remény magyar hangja.
11: A remény magyar hangja, Gyula. Gyors egy-két hallgatói kérdés. Lehet-e valahol élőben követni majd a kilövést?
13: Felbocsátás lehet. A SpaceX rakétával megyünk, és a SpaceX-nek nagy rutinja van már ebben, hogy gyakorlatilag teljesen a kabint is bekamerázzák, és élőben lehet követni. Bátorítunk is mindenkit, mert ez egy eléggé nagy esemény lesz.
14: Lehet-e telefonálni az űrállomásról?
13: Lehetne, de internetes kapcsolatot használnak. Tudok viberezni Balázséknak, hogyha úgy van.
14: Azt a minden nagyon menő.
13: Most igyekeztünk el egyébként.
15: Igen,
13: ezt most úgy érzem.
12: Igen. Nagyon ezt szeretnénk ezt.
11: Legalább egy üzenetet, vagy egy üzenetváltást majd valamelyik reggel, de erről akkor még beszélünk.
13: Igen.
10: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak.
10: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
16: Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Zsíros András. Megtelt a főtér a Békés megyei szimfonikus zenekar hagyományos nyárbúcsúztató szabadtéri hangversenyén Békés Csabán. Az együttes híres operákból, áriákból és duettekből álló műsorral ajándékozta meg a látogatókat, számolt be a Vehír. Nemzetközi Színházi Fesztivállal indítja az új évadot a Békés Csabai Jókai Színház. A szeptember 10-én kezdődő háromnapos rendezvényen 4 ország társulatai 9 előadással mutatkoznak be a közönségnek. Emléktáblát avattak a Csorvási Evangélikus templomban az épület felszentelésének 125. évfordulója alkalmából. A szlovák ősök előtt is tisztelegve kétnyelvű ünnepi istentiszteletet tartottak, majd egy emlékfát is elültettek a templom kertjében. Az évfordulóra egy kiadvány is készült, ami a település és az egyházközség alapításától kezdődően foglalja össze a közösségek történetét. A héten még nyáriasan meleg marad az idő, hétvégén 34 fok is lehet Békés Csabán.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
17: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kamaszkodjon! Indulunk!
18: Diszkó! Diszkó! Diszkós!
10: Discussion. A Rádió Egyen. PG Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
15: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió Egy csak igazi mai sláger, mert kedveste indul a Diszkosi Rádió Show a stúdióban 3D-ben. Bárány Attila, Hanvai PG és a játszóknál és a mikrofonoknál én DJ Junior.
18: Ladies and gentlemen, my dame and herr, madame, messze, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy érdem a publikum. Jó magam, Hanvai PG is itt leszek egészen este 9-ig.
15: Hello, hello, szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, két hét után visszatérés, 3D-ben nyomjuk az ipart, innentől kezdve miénk az éter, az igazi mai slágereké és a zenei híreké, ez a Diszkosi.
18: Abszolút, és egy román vérszívóval kezdem az estét, nem a bárányhoz, hanem Dracula, és ezzel indulunk Temi Impala lemezével, annak is DJ Junior remixével kívánok mindenkinek, nagyon kellemes rádiózást!

0: Rádió egy csak igazi, ma is Sláger megy diszkosít Radio Show 3-asban az ősz első napján DJ Junior, Bárány Attila és jómagam Hanvai Pécsi.
1: Jövök az ünnepeltekkel, névnaposok ma többek között az Egonok, Egyedek, Artúrok, Fajszok, Ignácok és Izabellák, szülőnapos pedig az ismerőseim közül az édesanyám Bárány Attilán és Sebestyén Erzsébet és Piroska Károly. Isten éltesse az ünnepelteket!
2: Isten éltesse édesanyádat, erőben, egészségben, ez nagyon fontos.
1: Köszönöm szépen!
2: Annyit akartam még mondani egyébként, hogy szeptember 1-e elindult az iskola. Szerintem sok fiatal most szomorúan ül otthon, de legalább minket hallgat. Ez nagyon fontos, mi meg hozzuk az igazi mai slágereket. Jugellel, Millivel, illetve a Britneyvel megyünk tovább, és ez a Stay Sexy DJ Juniorban hamarosan jön a YouTube csatornámra egyébként a klip. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió Egyen a Diszkósítván.

0: Egy diszkosít rádió show, 3D-ben DJ Junior, a Hanvai PG-vel és Bárány Attilával, és ha megkérdeznétek, hogy most mikor lesz a következő diszkosít, akkor meg tudnám mondani.
1: Na,
0: szeptember 12, szombathely! Tessék készülni! Most azonban csak annyit szeretnék mondani, hogy a

0: Utána pedig a nyári budapesti rezidenciámon utoljára zenélek a Bad Bitch Classic White Party keretén belül új zenéket. Bőven információ a rajongói oldalon a Facebookon.
1: Akkor ez egy rettentően érdekes buli lesz szombaton, ugyebár ez a Bad Bitch Classic White buli, mert én is úgy gondolkozom, hogy újat fogok játszani. De majd meglátjuk, és hát elméletileg tíztől vagyok, mert...
0: Csak szeretnéd, az biztos
1: nem. Vagy?
0: Én éjféltől leszek.
1: Hát akkor miért ne lennék előtted?
0: Hát azért, mert én azt mondom, hogy majd délután megbeszéljük ezt a dolgot.
1: Jó, én meg az jutott eszem, hogy azt is beszéltek meg, hogy egyébként klasszik a buli neve, hogyha jól hallottam.
0: Na várjál, erre van egy, van egy válaszom, nagyon frappán zenei.
1: Igen.
0: Who the cares?
1: Oké, értem. Jó. Na megyünk tovább, én ezzel kezdtem egyébként a vasárnapi Made in Italy bulimat, csináltam egy ikonikus dalra, amelyet Andrea Bocelli énekel, hogyha az angyalok énekelnének, akkor szerintem ilyen hangjuk lenne, mint Bocellinek, elképesztő, a Caruso-ról beszélek, és érkezik az új DJ Junior remix ide a Rádió 1-re.

0: Ez a rádió egyes isója, a diszkos, itt 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrén színnölő zenékkel. Itt van a Bárány, itt van a Hanvai és én DJ Junior. Én egyébként szombaton játszom csak ezen a héten, az elmúlt hét az duró volt, 9 darab fellépés. Most Szlovákiában megyek egyébként fellépni.
1: Szerintem beszéljünk zenei hírről.
0: Jó.
1: I'm an Angel. Hány hete vezeti a listát?
2: Várjál, melyiket?
1: Mindegyiket.
2: Illetve melyiket nem vezeti.
1: Igen. Tehát egy globális lista vezetőről
0: beszélünk. A Beatportot nagyon régóta.
2: Emellett ugye már az amerikai listán a Billboardon is betett a lábát, második helyezett az angol listán, és hogyha jól emlékszem, akkor 27 országban egyébként listavezető, és nyugodtan rá lehet ütni a címkét, hogy ez egy magyar dal, és 2026-ban a legnagyobb világsláger.
1: Ez egy zenei hír volt itt a Rádió Egyen.
0: Igen, de szodalt nem játszuk egyébként, viszont egy cover dal folytatásban.
1: Én igen.
0: Egy cover dal a folytatásban. Hát azért nem játszuk, mert nem kötelező már Rádió Egyen, hát érted? De nekem játszom kötelező. A DJ Junior remixet, csak hogy nem játszuk hivatalosan.
2: Abba se lehet.
0: Nem lehet, de ha én
1: megteszem. Nem emlékszem, mit mondtam az előbb?
2: A papír szerint abba se lehet, de hát...
1: Várjál, én nem olvastam. Úgyhogy húzz.
0: Na, megyünk tovább egy cover dallal. DJ Junior, saját dal, Day by Day a diszkos itt benne.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkosít Rádió Show DJ Juniorral, Bárján Attilával és velem Hambai PG-vel.
1: Van még zenei híred?
0: Persze, egy csomó lenne, mert van egy második daluk is, aminek az a cím, hogy Bad Times, és jelen pillanatban most már több mint 4 hete vezeti egyébként az új dalok között a Shazam listáját. Ezzel párhuzamosan egyébként a vírus listást is, ami azt reprezentálja, hogy mennyire gyorsan terjed el, és mennyire szeretik az emberek, illetve egy harmadik listát is a Shazamon belül, a House listát, a globálban pedig most 4. De amúgy mindegy.
1: Egy újabb zenei hír itt a rádió, van, az igazi mai slágerek között.
2: Én mondok még egyet, ha a Bárány befejezi a vokált végre ebből a dalból, akkor meg tudjuk jelentetni a diszkosi dalát videóklip formájában is, kérem
1: jó,
2: szépen.
1: Jó, de elment a hangom, nem tudtam énekelni, most már jó.
2: Persze, hagyjad már. Na, megyünk tovább, már megint a muzik. Ez a diszkosi, és a sorry elnézést mindenkit, hogy még nem jelentünk meg vele, de játsz.

0: Utána szombaton pedig Dunaharasztiban játszom először, és utána Bad Beach, White Classic Party, bármit is jelentsen, nem tudom értelmezni, viszont csak fehérbe lehet jönni, én meg játszom, amit játszom, viszontlátásra, Bárány Attila voltam.
1: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek szombaton szintén ebben a fehér buliban várok mindenki sok-sok szeretettel. Melyik híd az?
0: Erzsébet.
1: Az Erzsébet híd budai hídfejénél, annál a szórakozó helynél jó lesz, fehérbe leszünk, és nagyon-nagyon sok új zenét fogunk játszani.
0: Majdnem megfulladtam. Tehát elmúltál 50, és megkérdezted, hogy melyik az a híd, ami ott van?
1: Én sose tudtam, és nem is fogom megtanulni.
2: Atya úristen, na, búcsúzunk mindenkitől. Én azzal, hogy Szlovákiával játszom szombaton, utána pedig egy nagyon kedves barátomnak az esküvője megyek, és ott is fölteszek még egy-két külföldi számot a színes fényekre, viszont egy zenei hírrel búcsúzom. Ez egy nagyon komoly crossover, zenei crossover, bármit is jelent ez a szó. Rosalía, Björk és Yves Tumor, és ez egy DJ Junior remix, amely egyébként már kimon a YouTube csatornámon, mindent ott elértek. Én ezzel búcsúzom, a Bergennel intünk bát mindenkinek. Szavaztok, holnap este 8-kor újra jövök.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: starts now. Well, it's mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, kedv van, tudom, hogy ezt az estét mindig különösen várjátok. Technózni is fogunk majd egy kicsit később, mostantól Jauri a lemezjátszóink mögött. Nézzük, hogy mivel kezdünk. Hello Jauri!
1: Hello Geri, szép estét kívánok mindenkinek! Faithless és Bibi Rex a közöse, a New Religion itt, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Loco Loco, ő volt Gordo, aki nem is olyan régen még Carnage néven alkotott. Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show keddeste Jauri a lemezjátszói mögött 11-ig, aztán Christopher az év producere is jön még 11 és éjfél között, most pedig érkezik az Adriatic.
1: Aki ismer, azt tudja, hogy mennyire szeretem az Adriatic munkásságát, és hogy előszeretettel pörgetem tőlük az újdonságokat. De hát ilyen dal a következő is, ez a Coming Home, itt a World is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Gyauri! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol minden este bemutatunk nektek új zenéket és új előadókat is. Ebben ma 11-ig Jauri segít, rengeteg friss megjelenést hoztunk. Lost Frequencies érkezik, és szerintem tőle ez az új dal. Hát ez egyszerűen zseni.
1: Elég is sláger, Janus. Ez a Live It All címet kapta, úgyhogy szépen bele is megyünk a zenébe. Én kívánok további jó szórakozást mindenkinek. Ez a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show.

0: a rádió egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show Jauria lemezjátszói mögött, és hát az ő segítségével ilyenkor keddenként bizony belekóstolunk a technóba is.
1: Szépen így, ahogy tőlem már megszokhattátok, így kedd esténként az óra második felére azért elkezdünk egy kicsit gyorsulni, és hogyha erről a trances vonalról van szó, akkor nekem abszolút a number one favorit az Marlon Hofstadt, úgyhogy hozom tőle mindig a friss megjelenéseket, ez a következő is ilyen, ez a Breed, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show keddeste Jauria lemezjátszói mögött Hugh Girl, Blondie és David Guetta, ők mind-mind jönnek vadi új zenékkel este 10 után, úgyhogy jó helyen vagytok, maradjatok!
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en!
2: The World is Mine Radio Show is coming back!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The World is Mine Radio Show. A

0: mindenkinek! Nagyon vagány zenék jönnek ebben a következő egy órában is. Rengeteg újdonság és igazi különlegességek a techno világából. Hello Jauri, menjünk tovább!
1: Hello Geri, szép estét kívánok mindenkinek! Jön Tame Impala és a Dracula a World Is My Radio Showban.

0: kedvesténként nem hogy kéritek, hanem konkrétan szó szerint követelitek tőlünk minden héten ezt a fantasztikus zenét. In Deep, Last Night, a DJ Save My Life, techno köntösben, Bartz Kiasz jó voltából. Ez volt tehát a For The Music, a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Itt mellettem 11-ig Jauri a lemezjátszói mögött, aztán 11 és éjfél között Christopher is jön még jelenleg, ugye, ő az év producere Magyarországon. Jauri?
1: Jön még egy Rádió 1-es nagy-nagy közönség kedvenc, egy igazi mai sláger, ez pedig Hypaton, és tőle az Out of My Head, úgyhogy megyünk is szépen ezzel a zenével bele a kedd éjszakába. Ez a World Is My Radio Show.

The show is yours on Radio 1. World is Mine Radio Show. Can

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Gyauri! Na most szólj hozzá a Facebookon. Facebook.com/Rádió egy Hungary. DJ, yeah. Teach me a lesson.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól és benne a World is Mine Radio Show Jauri a lemezjátszói mögött. Nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Marlon Hosted egyik, hanem a legújabb dala, a Get Back. Ez egy ilyen nagyon jó kis, ilyen funky, nagyon pattogós dal. Szerintem simán be tud indítani bármilyen bulit. Úgyhogy kezdjük el szépen beindítani a kedd estét is. Megyünk tovább a World is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

This is the World Is Mine radio show on Radio 1.

0: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
1: The World is Mine Radio Show is coming back.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Indulunk! Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország

0: mindenkinek, szeptemberben és ősszel is itt leszünk veletek természetesen minden este. Innentől Christopher a házban, ő az év producere jelenleg Magyarországon. Hello Christopher!
1: Szávasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, ciao Geri! Így van, induljunk is el Alex Kenji-nek az újdonságával. Bambuléó, ezzel nyitom az órát a rádió egy ilyen World is My Radio Show.

0: A Rádió Egyet halljátok, itt a World is Mine Radio Show keddeste. Christopher a lemezjátszói mögött, ugye idén végre bemutatkoztál Ibizán, több fellépésed is volt, és hát a szettjeidet itt nálunk átíthatja Ibiza.
1: Ez így van, abszolút, ugyanis nagyon-nagyon jó dalokat sikerült kint sazamoznom. Így van, én is az a DJ vagyok egyébként, tudod, aki így bebújik a fal mögé, és így tarts így a telefon, így a sutyiba. Tehát de most már az órámon is el tudom indítani, zseniális. Úgyhogy a következő is egy ilyen dal lesz még hozzá. Watch the Sunrise érkezik a saját verziómba egy kis tech house-osban. Ezzel megyünk itt a Rádió Egyen tovább. Ez már Radio Show.

0: Szevasz Krisztófer, neked is még egyszer.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ciao Geri.
0: Nyáron ugye megjártad Ibizát több alkalommal is. Mi volt az, ami abszolút megmaradt? Mi a legemlékezetesebb számodra a Buliszigeten?
1: Szerintem az egyik legjobb az, hogy a klubok úgy le vannak hűtve, hogy megfázol bent. Ez zseniális.
0: Komolyan?
1: Igen. Elindul egyébként, képzeld el, a szezon elején májusban a klímarendszer, és egészen szeptember végig, amíg szezon van, nem kapcsolják ki. Se este, se nappal, se hétköznap, és egyszerűen konstans 19 fok van, akármely ilyen vagyunk bent. Nekem például a Universe-ből abszolút ez marad meg, hogy soha nincs meleged. Nagyon érdekes, tényleg zseniális. Több mint 6800-an voltunk bent az Aeron, és ez az egyik, ami nekem így mindig megragad, hogy mindenhol nagyon hideg van. Ezen kívül meg az, hogy a hangrendszer, meg maga az egész vibe, az egész helyszínen, az egész szigeten, olyan, mint amikor érzed, hogy egyszerűen nem tudsz belecsöppeni rossz buliba, mert oda mindenki azért megy, hogy jól érezze magát. Nincsen az a feszültség, nincsen az, hogy most éppen én mit tudom én, ez vagy jó, én ezt az asztalt vettem, és semmi, teljesen korrekt, mindenki, bulizni mennek az emberek, és maradnak is egészen reggel 6 óráig, ami nekem egy kicsit húzós, mert ott a fő idő, az képzeld el, 3 óra után van.
0: Aha.
1: Éjszaka, úgyhogy mi már azért ott ez egy kicsit ilyen 30-hoz közel, már egy 3-30-kor már egy nézelődök, de még azért megvárom, még az Eric Prince-et meghallgatom, meg azért a David Guettának van egy másik fajta szettje, amit a Galaxison játszik, úgyhogy ez egyébként zseniális, úgyhogy aki teheti, egyébként próbálja ki, meg jöjjön majd egy bulimra is, megmutatom, hogy milyen igazán bulizni.
0: Így legyen, nagyon menő, menjünk közben tovább.
1: Érkezik Medúzának a Don't Wanna Go Home, ezzel megyünk tovább a Rádió 1-en, World is My Radio Show.

0: Rádió egyet halljátok, ez a Word is Mine Radio Show. Christopher a lemezjátszói mögött, az év producere jelenleg Magyarországon, és jön lassan a mai finálink, egy jó erős utolsó 15 perc.
1: Van egy dalunk, amit még egy jó ideig szerintem tesztelni fogunk itt a Rádió egyen. Méghozzá ez a Tukum, amit Macze Szarival és saját magammal közösen írtunk, és ez a Bajanának az utóhatására jött létre, úgyhogy ezt szeretném most nektek még szintén premiereztetni, már egy jó ideje, úgyhogy még egyszer Tukum, Macze Szari, Christopher, Rádió egy.

0: Lassan lepereg az időn, Christopher állt a lemezjátszók mögött az elmúlt egy órában, nagy voltál.
1: Jövő héten ugyanitt, ugyanekkor, addig is jó pihenés mindenkinek. Szevasztok!
0: Már a Camelfettel zárunk, ez a Feel So Good. Köszi szépen mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint. Jó éjszakát, szép álmokat, boldog szeptembert! Szia!

0: Földizmány Rádió Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.

0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy az éjszakai műszakhoz is. A mikrofonnál Kismerti, ebben az órában pedig felbukkannak a medúzás srácok, elhozom Dua Lipát, Teddy Swims dalát, és itt lesz az aktuális kedvencünk is Robin Schulztól, a Barb's vokájával közös Better Times. A folytatásban pedig az az énekes dalszerző, aki majdnem profi teniszjátékos lett, Ray Dalton, Blood Running, ezt hozom a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak. Okay.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: nem lesz tőle, nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután, ébren tart.
1: Már nagyon jók vagytok a kocsiba, a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok, mindig ti szóltok felségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
2: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és ahogyan ígértem, hozom már is Robin Schulz dalát, az aktuális kedvenc dal a Barb's bokájával közös Better Times. Ha ismerős Barb's bokája valahonnan, az hát például Martin Garrix dala Butterflies is lehet, ebben is az ő hangját halljuk. Augusztus 19-én Zamárdiban a Strandfesztiválon is fellépett a német sztár DJ. Hozom!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Bibi Rexha, Faithless és a New Religion. Ezt hozom a folytatásban. Nemrég ünnepelte a születésnapját az énekesnő. Azt néztem, augusztus 30-án lett 37 éves. Egyébként Brooklynban született, és 4 éves kora óta a zene bűvöletében él. A tehetségét többek között a középiskolájában, a Staten Islandi Tottenville High Schoolban is megmutatta. Abszolút a musicalek világából jön. Hello Dolly, Jézus Krisztus szupersztár, hegedűs a háztetőn. Hát ilyenekben szerepelt, de mostanában a dance pop zenei műfaj az, ami nagyon-nagyon megy neki, amiben nagyon sikeres. Ez a New Religion.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi mai slágermegy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a pozitív energiákat pedig most Blondie zenéjéből kapjuk, pontosabban az Empire of the Sun és a Walking on a Dream a kanadai DJ producer remixében szól. Elképesztő kreatív és nagyon-nagyon sikeres, már 23 évesen, nem ma volt, 2007-ben David Guetta buliain volt sztár fellépő, és akkor volt egy Kevin Barnett nevű DJ partnere, még jóval a Blondie is előtt, és már akkor elindított egy divatmárkát, elképesztően sok mindenbe belefog egyébként. Például Bio Vinylen jelenteti meg az albumait, harcol az egyszerhasználatos műanyagok ellen, ilyen nyughatatlan kreatív lélek. Empire of the Sun.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Az égenerációs német énekesnőt Lloyd hozom most, és az aktuális kedvencet, a Golden Summer-t. Erőt eszembe Gold, ez volt az első olyan slágere, ami átlépte az ország határokat, vagyis Németországot. 2022-t írtunk ekkor, második lett például Lengyelországban, de nagyot ment itt a szomszédos országokban is, Szlovákiában, Ausztriában és Németországban is, hát természetesen szülőhazájában. Ez most az aktuális kedvenc tőlem, Lloyd és a Golden Summer.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Hey, we're a

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a mikrofonnál Kismárti, a folytatásban pedig a 2026-os Rádió 1 születésnapi fesztivál sztárjaiból hozok többet is, Switch Disco, Sam Feld kollaboráció, Rehab-el kiegészülve. A Switch Disco ugye egy DJ duo Angliából, mashup DJ-ként emlegetjük őket, vagyis bekérdeztem őket, hogy ez a mashup dolog, vagyis a két számból egy-egy ülnek, ez ennyire egyszerű folyamat? Hogy készülnek a dalok, és ezt mondták.
1: We spend a lot of time trying certain.
2: Igen, ez rengeteg kísérletezés, próbálgatás. Nagyon sok időt töltünk azzal, hogy különböző instrumentális alapszámokat próbálunk össze különböző akapellákkal, énekekkel. Néha a dolgok technikailag ugyanabban a hangnemben vannak, de érzelmileg vagy ritmikailag mégsem működnek együtt. Úgyhogy ez rengeteg laptop előtti ülést jelent, leginkább a repülőgépeken, miközben a különböző kombinációkat próbálgatjuk.
0: Hát így, a folytatásban nem egy klasszikus értelemben vett mashup, csak egy kölcsönvet refrén Amy McDonald dalából.
1: Hey guys, we are Switch Disco.
3: And you're listening to Radio 1 Hungary.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A folytatásban is egy menő olasz house DJ dalát, mert bekészítettem azt a dalt, amire az idei nyári szezonban nagyon sokat bulisztunk, például a fesztiválokon, például a Rádió 1 Live Mix DJ szettek alatt. Alex Kenji Bambolé, már hozom is!
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
3: Rádió
2: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi, mai sláger megy.